MMR. A zene összeköt.

0: Na és te mi leszel, ha nagy leszel?
1: Biztos, hogy űrhajós, mert tudod, nekem már nagyon hiányzik a nagypapám.

a Muravidék hullámhosszán. MMR.

Puffy Baggy, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

Szép jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak, Koncz Zsuzsa és Tolcsvai László közös dalával, a Csillagvárral már meg is kezdtük ezt a mai szombat reggelt, szeptember 26-a van, mi pedig 6 perccel vagyunk fél 6 után, ami pedig akkor azt jelenti, hogy a délelőtti, illetve hát a reggeli stáb már óriási erőbedobással dolgozik azon, hogy a mai délelőtti műsor is érdekes legyen, és ugye, hogy jobbnál jobb zenék, jobbnál jobb műsorok társaságában ez a szombati nap is valamennyire hangulatosan teljen itt az MMR-en. Hogyha tehetik, akkor tartsanak velünk a folytatásban is, ahogy azt említettük, azért jobbnál jobb zenék várják még itt önöket, ugyanis a zenei szerkesztő nem más, mint Király Boglárka, ő válogatta össze a zenéket. Aztán a hangtechnikus kollégát a stúdióban, nem más, mint Györkös Korán, a híreket pedig, ha minden igaz, akkor Farics Doris szerkeszti egész nap, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz akkor a folytatásban is velünk tartani. No, mi zenével megyünk tovább, Chris Reától fog szólni a Since I Found You. Kellemes ébredezést kívánunk mindenkinek, na meg azt, hogy annak ellenére, hogy még ilyen korán van kint, elég sötét, azért hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót, és maradjanak a készülékek mellett. Jó ébredezést kívánunk mindenkinek!

Since I found you, avagy amióta megtaláltalak, ez volt Krisz Rádala. Mi pedig dalokkal megyünk tovább. Gáspár Laci és Kicsi Tyson közös dala fog szólni a Zene mindenhol. Hát legyen akkor Zene mindenhol ténylegesen is. Na de egyébként Gáspárék után szólni fog egy érdekes műsor is, érdekes témával. Valószínűleg már sejtik, hogy melyik ez. Így van a mezőgazdasági szaktanácsadás, úgyhogy ha van kedvük egy picit tanulni, vagy felfrissíteni a tudásukat, például a komposztról, amit hívhatnánk fekete aranynak is, akkor tartsanak velünk a folytatásban.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! Ilyenkor őszidőben nagyon sok zöld hulladék keletkezik házunk táján. A kiskert ágyásai ugyanis lassan, de kiürülnek. A fákról folyamatosan hullik a levél, s végre újra nőni kezdett a fű a ház körül. Ezek a zöld anyagok, már ha többé-kevésbé egészségesek, akkor a komposzthalmon végzik. A komposztra halmozott anyagok különféle rétegeit, főleg az olyan száraz időben, mint amilyen az idei is volt, sok esetben hónapokig felismerhetjük. Úgy néz ki a halom, mintha megállt volna benne az élet. Nagyon sokáig felismerhetők benne a lomb, a növényi szár, vagy a többi kerti zöld maradvány. Ilyenkor szoktunk várni és várni, hogy történjen végre valami a kupacban. Megtehetjük azonban azt is, hogy nem várunk, hanem egyszerűen nekifogunk és átlapátoljuk a komposzt kupacunkat. Ez pedig legjobb, ha úgy tesszük meg, hogy a korhadó anyagokból a következő átrakott kupacban az érett komposzt kívülre, a kevésbé összeérett anyagok pedig a kupac belsejébe kerüljenek. Egy ilyen trükkel sokat tudunk tenni a komposzt érési folyamatának gyorsításán. A komposztot a kertészek fekete aranynak is nevezik. Nem csoda, hiszen növényeink igencsak hálásak érte. Természetesen ez a minősítés csak a valóban összeérett komposztra érvényes. Azzal mindenki tisztában van, hogy a komposzt környezetbarát szerves trágya, ami akkor jó, ha homogén, szagtalan és könnyen szórható állagú. Az érési folyamat során a különféle növényi eredetű szerves anyagokat mikroorganizmusok bontják le. Ehhez azonban megfelelő mennyiségű levegőre, nedvességre és egymást jól követő növényi alapanyagokra van szükség. Ha valamelyik feltétel hiányzik, akkor a lebomlás jelentősen lelassulhat. Gyakori probléma például az, hogy a komposzthalom túlságosan összetömörödik. Ilyenkor kevés oxigén jut a belsejébe, a lebontó szervezetek munkája lelassul, és az is megtörténhet, hogy a kupac környékén kellemetlen szag kezd terjengeni. Az is gondot jelenthet, ha a komposzt kupacunk túl száraz. Ez azért probléma, mert száraz közegben nedvesség nélkül a mikroorganizmusok nem tudnak dolgozni. Sajnos egy olyan nyáron, mint amilyen mögöttünk van, legtöbbször ez a probléma szokott fellépni. A másik véglet, amikor a komposzt kupacunk mondjuk úgy úszik a vízben. Ilyenkor ugyanis a rétegek közül kiszorul a levegő, és ahelyett, hogy jó minőségű, kellemes, földszagú komposzt keletkezne, a kupacban a sok víz miatt kellemetlen szagú rothadási folyamat indul el. Emiatt kell jól megválasztani a komposztáralunk helyét, hogy az ottani környezet ne legyen se túl száraz, se túl nedves. De akármennyire is jó helye van a komposztárolónknak, az átforgatási munkát nem ússzuk meg. Amikor pedig ezt a munkát végezzük, akkor válik láthatóvá, hogy benne milyen körülmények uralkodtak. Azzal mindenki tisztában van, hogy a jó komposzt egyik titka a változatosság. A friss, nedvesebb, úgynevezett zöld anyagok mellé mindig szükséges száraz, magas széntartalmú összetevőket is keverni. Ilyen lehet például a fákról lehulló száraz levélzet, aztán a kertből kikerülő, felaprított száraz növényi szár vagy kisebb mennyiségben aprított gaj. Ha nem jól rétegezünk és túl sok száraz vagy túl sok nedves anyag kerül a kupacba, akkor a különféle rétegek nem tudnak jól összeérni. A jobb összeérés érdekében a rétegek közé érdemes speciális, a komposzt érleléshez szükséges adalékot is tenni, ami aztán felgyorsíthatja az összeérés folyamatát. Ha pedig átforgatáskor azt érezzük, hogy az összerétegezett anyagok túlszárazok, akkor átforgatás közben mérsékelten meg lehet nedvesíteni. Ha viszont túlságosan vizesnek látjuk, akkor azt korrigálhatjuk száraz lomb, aprított ág vagy más laza, száraz növényi anyag hozzáadásával. A jó állagú komposzt markunkba összeszorítva szivacs érzetét kelti bennünk. Az érett komposztot általában könnyen felismerjük, morzsalékos állagáról és kellemes, földszerű szagáról. Ilyenkor a benne lévő eredeti növényi maradványok már nem, vagy alig felismerhetők. Általában ilyenkor ősszel egyszerre nagy mennyiségű szerves anyag keletkezik a kertben. Lehullik a lomb, levágjuk az elszáradt évelőket, felszámoljuk a veteményest, és gyakran fűnyesedékből is kerül még elég a komposztálóba. Ez még az utolsó lehetőség a tél előtt, hogy a lassan bomló anyagokat a kupac belsejébe rakjuk át, és a könnyebben bomlókat kívülre helyezzük. A hideg idő beköszöntével a komposztálódási folyamat természetesen lelassul, de nem feltétlenül áll le teljesen. Egy jól összeállított, megfelelő méretű komposzthalom belsejében a mikroorganizmusok a hűvösebb időben is folytatják munkájukat. Kedves hallgatóink, ha ilyenkor ősszel komposztkupacunkat is rendbe tesszük, tavasszal jó eséllyel már sötét, morzsalékos, földillatú anyag várja majd, hogy kikerüljön a kertünkbe.

0: Sokkoló Máriától és Nagy Lacitól szólt a Halk szavú, mi pedig ugye ezt a szombati reggelt sem folytathatjuk anélkül, hogy még 6 óra előtt felköszöntenénk a nap névnaposait. Na hát szeptember 26-án nem más, mint a Justinák ünnepelhetnek, ők ugyanis a mai nap fő névnaposai, ezen kívül pedig akkor még június 16-án és szeptember 28-án is megünnepelhetik nevük napját, de egyébként a Justinákon kívül még vannak itt néhányan, akik szintén ma ünnepelhetnek, annak ellenére, hogy nem főnévnaposok, ezek pedig akkor a Ciprián, Cipriána, Damián, Dániel, Kozima, Kozma és Özséb nevek. Tehát akkor kedves névnaposok, kedves főnévnaposok, ugye kedves Justinek, nagyon boldog névnapot kívánunk mindenkinek, és ugye akkor a születésnaposoknak is boldog születésnapot kívánunk, mindenkinek kellemes ünneplést, teljen nagyon-nagyon szépen ez a mai szombati nap, és ezt az órát még ugye zenével zárjuk, a háttérben már lehet, hogy valaki fel is figyelt Takács Tamás Eső című dalára. Ezzel zárjuk ezt az órát, és akkor pontban 6-kor friss időjárás információkkal várjuk majd Önöket, nem az útviszonyokra is rátekintünk. Tartsanak velünk!
1: Másé volt a vetés, más volt az, aki öntözte, és

0: időjárás. Szeptember 26-a van, szombati nap a mai, és 6 óra pontos idő. Moravidéki Magyar Rádiót hallgatják, azon belül pedig akkor, ahogy említettük, a legfrissebb időjárás információkkal jelentkezünk most elsőként Szlovéniára vonatkozóan. Na hát az esti és ugye éjszakai órákban, főként északkeleten egyébként fátyol felhők vonultak át országunk felett. Más út amúgy nagyrészt derült volt az ég. A korai órákban egyébként a tengermelléken gyenge bóra fúj, majd hajnalra pedig köd képződik a síkságokon, illetve ugye a völgyekben. A legalacsonyabb hőmérséklet ma reggel 1 és 8 Celsius fok között, a Goriskón és a Szlovén Isztria térségében pedig akkor 9 és 13 Celsius fok között alakul majd. Ma napközben egyébként nagyrészt derült időre számíthatunk. Ugye a reggeli órákban, ahogy említettük, a tengermellék egyes részein még fújhat gyenge bóra. Aztán a csúcshőmérséklet olyan 19 és 22 fok közé melegszik majd fel. A partvidéken ez elérheti a 24 Celsius fokot is egyébként. Holnap azaz vasárnap, illetve akkor a jövő hét kezdetében is, vagyis hétfőn és kedden nagyrészt derült időre számíthatunk. Helyenként, főként az alacsonyan fekvő területeken egyébként lehet még a reggeli órákban akár egy-egy köd takaró is. Aztán napközben akkor fokozatosan kissé melegszik majd az időjárásunk. Na, mi pedig akkor lessünk rá a jelenlegi hőmérsékletekre. Odakint jelenleg eléggé hűvös van, lent van 6 fokos, és ez szintén így van a közeli Muraszombatban is. Maribor 5 fokos, Ljubljana 8, Novomesto 6, Celje 5, Koper 14, Kredarycán pedig 4 Celsius fokot mérnek jelen pillanatban. Na és akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. A pára és ködfoltok megszűnése, feloszlása után döntően napos idő várható gomoly felhőkkel a nap folyamán, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadékra egyébként nincs kilátás. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 20 és 24 fok között várható, ez késő estére általában olyan 8 és 13 fok közé fog lehűlni. Holnap, azaz vasárnap, általában napos, komoly felhős, száraz időre számíthatnak, de északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet, illetve a déli szél az északnyugati tájakon meg is élénkülhet. Délutánra döntően 22 és 25 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn túlnyomóan derült, napos, száraz időre van kilátás, a légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, kedden pedig általában derült vagy gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, az északkeleti-keleti szelet élénk lökések kísérhetik. Na de, hogy akkor ne csak a szlovéniai jelenlegi hőmérsékletekről beszéljünk, akkor lessünk rá néhány magyar településre is. Lenti 5 fokos jelen pillanatban, Zalaegerszeg 6, Nagykanizsa szintén 6 fokos, és ez Szentgotthárdon sincs másképp. Szombathelyen 7 Celsius fokot mérnek jelenleg, és Budapesten is egyébként ott is 7 fokig emelkedett fel a hőmérő higanyszála. Egyébként továbbra is érdemes ugye ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, de mivel most már érezhetően hűvösek a reggelek, ezért a kora reggeli órákban, illetve még esetleg a kora délelőtti órákban is érdemes odafigyelni a réteges öltözködésre, úgyhogy ezt akkor érdemes észben tartani. Na, mi pedig ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a legfrissebb helyzet az utakon így reggel 6-kor.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidék közúti forgalmában nem jelentettek nagyobb fennakadásokról, távolabbra viszont azért vannak történések, szokás szerint. A tengermelléki autópályán a Povir pihenőhely, valamint a Gabark csomópont között Gabark irányában egy elgázolt állat miatt akadozik a forgalom, úgyhogy ha esetleg valaki arra tart, így a kora reggeli órákban, akkor érdemes erre ugye odafigyelni, óvatosabban vezetni, Na meg hát ezen kívül is érdemes akkor óvatosan közlekedni, főleg a kora reggeli órákban nagyon sokan fáradtan ülnek ilyenkor volán mögé, úgyhogy ügyeljenek oda másokra is az utakon, és ugye saját magukra is tartsák be a szabályokat. Ami a rendőröket illeti, úgy tűnik, hogy egyelőre velük ma bárhol találkozhatnak, úgyhogy érdemes akkor már csak ezért is betartani a szabályokat, ugyebár, mi pedig akkor... Kellemes napot kívánunk mindenkinek, és balesetmentes közlekedést. Legközelebb információkkal 7:30 jelentkezünk majd.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: sárga?
1: Nekem a piros.
0: Nekem is az a bordó piros.
2: Nekem is. Nekem a zöld, meg a piros, meg a sárga.
3: Én meg otthon szültem azért leveleket, hogy rárajzolhatok, és akkor mindenkinek előszem, akkor meg rajzokat, és akkor ráragasztottam a leveleket, és mindenkinek elosztottam.
0: Zoé, te azt tudod, hogy miért hullanak le a fákról a levelek? Mi gondolsz?
4: Mert ősz van, és ősszel lehullanak a fákról a levelek, és a fáknak nincsenek levelei.
0: Mit gondoltok? A bogarak, amik így vannak a fákon, meg a földeken, hova bújnak ilyenkor ősszel?
5: A lyukakba,
6: meg a levelek alá is.
0: Szereti valaki az esőt?
7: Én nem.
8: De úgy néz ki a levelekből, amikor földobjuk, hogy a levél az eső.
9: Én. Rájuk a leveleket is beugrunk a levelekbe.
0: És ki gerebjézi ezt össze nálatok otthon, Hanna?
10: Én is, Amanda is, apuka is, Ágya.
0: A világ legszebb dolgaihoz néha elég egy levéleső, vagy egy jó nagy pocsolya. A legkisebbek az ősz titkairól mesélnek, szombaton reggel 8:30-tól. Számítunk figyelmetekre!

0: Újra vidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
1: Szeptember utolsó vasárnapja a Szív világnapja. Ezen a napon érdemes megállni egy pillanatra és odafigyelni életünk legfontosabb motorjára. A szív- és érrendszeri megbetegedések világszerte a vezető halálokok közé tartoznak, pedig a tudatos megelőzéssel a problémák jelentős része elkerülhető lenne. A rádiórendelőben a szív- és az érrendszer betegségeiről tájékoztat dr. Vas Vilmos családorvos, szombaton 10:15-kor.

Kontor Tamástól szólt a távoli nyár, hát tényleg ilyen időben, mert néha távolinak tűnik az a bizonyos nyár, főleg amikor a kora reggeli órákban ennyire hűvös van, de minden esetre ez a nap folyamán azért valamennyire fel fog melegedni. Mi viszont egyelőre témaügyileg maradunk a zenéknél, ugyanis premierelt Hegedűs Józsi új klipje, az Ördögárok. Előző klipjében kelet-európai cowboyként járt a Budapestet az előadó, az újban pedig a kényszerű Pestre költözés keseredés, illetve keser édes hangulatát ragadja meg Hegedűs Józsi. Az Ördögárok a Bob Dylan féle énekes dalszerző hagyományban gyökerezik, de a producer Sose Hollal egy pörgős, modern popdalt gyúrtak össze. Az Ördögárok egy búcsúdal és egy új nyitás. Abban a pillanatban játszódik, amikor a szereplője hátrahagyja az addigi életét. Nem könnyen és nem szépen. Végső soron egy sokunk számára ismerős érzést ragad meg, ahol a Pestre költözés nem egy optimista lehetőség, hanem a puszta túlélés záloga. De mindebben igyekszünk szabadnak érezni magunkat, mert jól érezni magunkat mindenképp a túlélés záloga, meséli Józsi az új dalról. Már a Penészvirágok albumnál szó volt arról, hogy zeneileg nyitok valami elektronikus, modern felé, végül a Sunday Studio milliője az ellenkezőjét hozta ki belőlem. Szinte minden analóg volt a lemezen. 2025-ben a zenekarom, akikkel felvettük azt a lemezt, szinte teljesen szétesett, így tudtam, hogy ezt az utat nem tudnám folytatni. 2026. januárjában részt vettem a Banana Records hargitai dalszerző táborában. Lényegében ez volt az első alkalom, ahol zenei producerekkel dolgoztam együtt. A két készülő dalom hangszerelése, így Dan Pintot és Sose Hollt kértem fel, mondta Józsi, aki Dan Pintóval készítette el a Cowboy Summert, Ferivel pedig ezt a bizonyos dalt, ugye, az Ördögárokot. A dal zeneiségét tekintve közel maradt a Bob Dylan féle énekes dalszerző hagyományokhoz, de Sose Hollt hangszerelésével egy pörgős, modern lüktetésű dal gyúrtak belőle, illetve Ferivel nagyon jó volt dolgozni, rengeteget beszélgettünk, és sok olyan dolgot hozott ki belőlem, amire nem gondoltam, hogy képes vagyok, nyilatkozta többek között az előadó. A dalhoz Bordás Róbert forgatott klippet, aki többek között a Ghetto Balboa és a Papa című filmek operatőre volt, illetve Józsi nagyon jó barátja is bele kuberált, mondhatni, ebbe a klipbe, érdemes lecsekkolni. Hogyha esetleg valaki szeretne bővebben olvasni magáról a klipről, illetve hogy ki mindenki működött közre ennek az elkészítésénél, magának a dal elkészítésénél, ugye Hegedűs Józsi Ördögárok című daláról beszélünk, akkor a recorder.blog.hu weboldalán megtalálják ezt a bizonyos cikket, úgyhogy olvashatnak egy picit a Pestre költözés kedves melankóliájáról, és arról, hogy ezt az érzést hogyan írja körbe Józsi az Ördögárok című klipje. Na, mi pedig akkor folytatjuk Ördögárokkal, nem, de a One Republic-kal igen, érkezik a Stop and Stare.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a reggeli terepjáró hallgatóit. A következő percekben kettő témáról hallhatnak majd részletesebben, lássuk is az elsőt. A szülőföldön és a megszokott környezetben méltóságban megöregedni és élni. Azok a muravidéki idősek, akik állandó gondoskodásra szorulnak, most új lehetőséget kaptak. Dobronakon ünnepélyes keretek között megnyitotta kapuit az új idős otthon, amely nem csak modern egészségügyi ellátást, hanem valódi, meleg otthont és közösséget kínál a lakóinak. Szabó Márk volt ott a megnyitón.
3: Dr. Natasha Pirc Muszár, a Szlovén Köztársaság elnökasszonya nyitotta meg az új épületet.
4: Az idősekhez való viszonyunk társadalmunk érettségének egyik fokmérője. Az új otthon a Rakicsani idősek otthonának immár negyedik egysége. 47 lakót fogad majd a modern épület, és a helyek már gyorsan telnek. Váljon valódi otthonná ez az intézmény.
3: Ines Magdics, a Rakicsani idősek otthonának megbízott igazgatója.
4: A mai megnyitó az élet kezdetét jelenti. Az igazi megnyitó akkor jön el, amikor a folyosó megtelik élettel. Szakszerű gondozás, méltó élet, figyelem, tisztelet és emberség. Mindezt jelenti az új otthon. A beruházás értéke meghaladja az 5,4 millió eurót. Javarészt európai uniós forrásokat mozgósítottunk, a község pedig a telket és a közművesítést biztosította. Isten hozott haza, Isten hozott Dobronakon.
5: Dobrodošli doma, dobrodošli Dobrovniku.
3: Magdics megbízott igazgató kifejtette még, hogy a szakmai állomány 25 fős és elegendő hazai szakmunkatárs jelentkezett munkára. Az első lakókat október végén várják, év végéig pedig meg is szeretnék tölteni az egységet. Márián Kárdinár polgármester 20 éves álom megvalósulásának nevezte az otthont.
6: Idősebb polgáraink megérdemlik, hogy életük alkonyát otthonuk környezetében szeretteik közt töltessék el. Az otthon egyben tiszteletünk kifejezése azok előtt, akik évtizedeken átépítették közösségünket. Legyen ez Dobronak új büszkesége.
3: Az épületet Stihec Simon plébános áldotta meg. A megnyitón pedig gazdag kultúrműsort adtak a Katica Bogár óvoda kistáncosai, Andi Szobocsán cimbalmon, a Rakicsáni idősek otthona énekkara, a helybéli nyugdíjasok kórusa és a Dobronaki otthon két új első jelképes lakója, Cár Anna és Szecskó Zsuzsa is.
2: A gázolaj literenkénti ára Szlovéniában a héten először lépte át a 2 eurót. Közben pedig folytatódik a bizonytalanság az energiapiacon. Az idei tél egyik legnagyobb kérdése így az lehet, hogy hány háztartás engedheti majd meg magának a megfelelő fűtést. Az energiaárak folyamatos emelkedése miatt egyre többen kerülhetnek energiaszegénységi helyzetbe. Szlovéniában a legtöbben továbbra is tűzifával fűtenek. Ez számít a legolcsóbb energiahordozónak. Ezt követi a földgáz, a hőszivattyú és a fűtőolaj. A lendvai lakásgazdálkodási vállalatnál már jelen pillanatban is nagy drágulásra számítanak az idei fűtési szezonban. A vállalat igazgatójával, Kolenko Igorral Horváth Dávid beszélgetett.
7: Tehát a lendvai Stanomaiska podjetje lényegében 620 lakást fűt a távfűtési rendszerből, és ezen kívül körülbelül 80-100 lakást fűtünk a individuális kotlaházakból, tehát azokból a kotlaházakból, amelyek nincsenek közvetlenül a távfűtési rendszerhez fűzve. Tehát ezt már csináljuk, mondhatom, hogy majdnem 20 éve, és az idén nagyok a változatok, tehát hogyha egyrészt meg vagyunk elégedve avval, hogy a energens, a geotermális energiaforrásából van, és ez a zár nem változik. Másrészt meg kell mondanom, hogy a fűtőolajnak a zára hatalmas, és az első beszerzés, amelyet mindig szeptember elején szokunk elvégezni a külső kotlaházak beszerzésére a fűtőanyaggal, meg kell mondanom, hogy már ebben a pillanatban majdnem 6000 eurós eltérés van, tehát körülbelül az első mennyiség, amelyeket beszerezzük a fűtési szezon elején, az körülbelül 16000 liter fűtőolaj, és a tavalyi árhoz viszonyítva az ideli ugyanannyi 16000 liternál 5800 euró különbség van. Tehát ez már az eredeti különbség. Félek arról, hogy mi lesz a fűtési szezon végén, tehát áprilisban, májusban, 2027-ben, mert ezek az árak őrültek, és remélem, hogy nem lesz probléma a beszerzéssel. Tehát most még egyelőre ez nem mutatkozik, hogy ebben probléma lenne, de mi történik a világon, ez is megtörténhetik. Körülbelül 50 négyzetes lakás, nem? Hogyha például a távfűtési rendszerből van a zár kiszabva, akkor például 500-700 euró évente. Ha a fűtőolajjal fűssük ezeket a lakásokat, akkor meg mondjuk rá 700-900 euróig. Tehát ez az eltérés.
2: Kedves hallgatóink, a ma reggeli terepjáróban Szabó Márk és Horváth Dávid összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

Az Acoustic Planettől szólt a nyári zápor. Hát nyári zápor nálunk már nem lesz, legfeljebb egy-egy őszi zápor, de mi minden esetre nem az időjárással fogunk most foglalkozni, hanem egy picit kultúrkukacoskodunk, mondhatjuk így is, kulturális témával folytatjuk, méghozzá a 24.hu cikke segítségével. Mennyire szól a mai fiatalokhoz Petőfi Sándor költészete, kérdezhetnénk, illetve mekkora kihívás egy 178 éves verset modernizálni. Egyáltalán hozzá lehet-e nyúlni a klasszikusokhoz, és vajon, ha ma élne Petőfi, akkor élveznie a hip-hopot? Többek között ezekről beszélgetett Kránic Bence, a 24.hu újságírója Süveg Márk Szaid, magyar rapperrel, és Nyári Krisztián íróval, Petőfi szakértővel. A Vodcast apropója a One Magyarország iskolakezdési kampánya, amely a nyárból őszbe forduló időszak különös hangulatát ragadja meg. Az újból az otthon lesz a világ szlogenű kampány középpontjában Petőfi Sándor klasszikus verse a szeptember végén újra gondolt változata áll, amelyet Szaid készített. A kétszeres országos slam bajnok a Vodcastben elmondta, a még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zölden a nyárfa az ablak előtt sorok, szinte mindenkinek azonnal ismerősen csengenek, aki Magyarországon járt iskolába. A kihívás az volt, hogy a vers felütését és rímképletét megtartva olyan átiratot készítsen, amely visszaadja azt az érzést, amely az ősz előre haladtával újra az otthon lesz a mindennapok központja. Hogyha esetleg valaki szeretne belehallgatni ebbe a Vodcastbe, akkor ezt a 24.hu weboldalán megtalálja, nyugodtan bele lehet hallgatni, vagy végig is lehet hallgatni akár, hogyha pedig magáról erről a szeptember eleji kampányról szeretnének tudni többet, akkor egyébként a Vátesz hivatalos oldalain találnak egy specifikus posztot, ami ezzel kapcsolatban lett közzétéve, megírva, úgyhogy azt is tudjuk ajánlani figyelmükbe. Lehet, hogy valakinek az is esetleg felkelti az érdeklődését, mi pedig akkor a 24.hu cikkét és Petőfi Sándort magunk mögött hagyjuk, folytatjuk továbbra Bogival és a Szerelmet szakajtok című dalával.

Morgan Wallen-től szólt a Been By Now című dal, 6 óra 51 perc a pontos idő, és egyébként ugye szeptember 26-a van, ma van 81 éve annak, hogy New Yorkban meghalt Bartók Béla, világhírű magyar zeneszerző és népdalgyűjtő. Hogyha esetleg valaki eddig még nem tudta volna, akkor most már tudja. Na de, a folytatásban is lesz minden mi jós, minden mi érdekes itt nálunk a Muravidéki Magyar Rádióban, pontban 7-kor Faris Doriz várja majd önöket, a nap legelső és legfrissebb hazai, valamint külföldi híreivel. Aztán akkor a következő órában belelapozunk az évforduló naptárba is, és ahogy azt már kora reggel említettük, 7:30-kor ismételten majd információkkal várjuk önöket, úgyhogy érdemes lesz akkor a továbbiakban is velünk tartani.

0: Természetjáró.
1: Tegyünk egy sétát a természetben.
2: A szarvasbőgés a gimszarvasok párzási időszaka, amely a Mura vidéken az év egyik legmisztikusabb természeti jelensége. Mivel a Mura vidék dombos, erdős és mocsaras ártéri részei, a Mura folyó mentén ideális élőhelyet biztosítanak a nagyvadaknak, a gimbikák hangja ilyenkor az egész régiót betölti. Horváth Benyaminnal, a Lendvai Vadásztársaság elnökével beszélgettünk az erdőben fellépő változásokról és az állatok viselkedéséről. Tartsanak velünk szombaton 13 óra után!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Posta Szlovénie 8 új emlékbélyeget bocsátott ki. Többek között megjelent a közlekedésbiztonság sorozat utolsó bélyege, a szeptemberi számmal pedig folytatódik a tavaly indított szlovén költészetről szóló bélyeg sorozat is. A blokk második bélyegén Fanny Hausmann található, akit az első szlovén nyelvű költőnek tartanak. A közlekedésbiztonság sorozat részeként megjelent a Tarts jobbra, előz balról című bélyeg, amely a felelősség teljes, kiszámítható és helyes vezetést hangsúlyozza az autópályákon, mivel ez biztosítja a zökkenőmentesebb és biztonságosabb közlekedést. Ehhez jelentősen hozzájárul a helyesen végrehajtott előzés és a jobb sávban való biztonságos visszatérés. Az állat sorozatban ezúttal 4 bélyegen látható a Kelet- és Közép-Európában elterjedt fehér torkú sün. A parlamenti elnök testülete megállapodott a parlament rendkívüli ülésének összehívásában. Szerdán sürgősségi eljárásban tárgyalják a kormány ritka betegségek fejlett kezelési alapjairól szóló törvényjavaslatát, és első olvasatban állást foglalnak a Gibanye Svoboda képviselői által benyújtott bizonyos kőolajtermékek árának megállapítására vonatkozó ideiglenes intézkedésekről szóló törvényjavaslatot. Bár az ellenzék is üdvözli a ritka betegségek fejlett kezelési alapjáról szóló törvényjavaslat célját, Zorán Sztevánovics az országgyűlési elnök testületének tegnapi ülésén a források biztosítására más megoldást szorgalmaztak, ahelyett, hogy az alapból származó forrásokat a nem kormányzati szervezetek fejlesztésére irányítanak át. Az egyes kőolajtermékek árának megállapítására vonatkozó ideiglenes intézkedésekről szóló törvényjavaslat rendkívüli ülésének összehívását a Gibanye Svoboda kérte. Magyarország továbbra is számol az Európai Unió SAFE nevű védelmi hitelprogramjának forrásaival, ám azok felhasználását a mindenkori gazdasági teherbíró képességhez igazítja. A Honvédelmi Minisztérium határozottan tisztázta az álláspontját, egy átdolgozott észszerűbb változaton dolgoznak a 16 milliárd eurós keret kapcsán. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter elmondta, hogy a SAFE keretében felvehető összeg egy hosszú lejáratú kölcsön, amit kamatostól vissza kell fizetni. A védelmi kiadásokra szánt 2%-os GDP arányos keret alapvetően biztosítja a haderőfejlesztési programok nyugodt ütemét. Ha a gazdaság teherbíró képessége engedi, a SAFE kölcsön segítségével meglévő szerződéseket válthatnak ki, vagy felgyorsíthatják a már betervezett fejlesztéseket. Az igényelt összeg 15%-át úgynevezett szélesebb értelemben vett honvédelemre lehet fordítani. A magyar tervek szerint ebből a keretből jutna többek között a vasúti és közúti infrastruktúra fejlesztésére, valamint a kibervédelmi rendszerek korszerűsítésére is. Sport. Tegnap a lengyel csapat bizonyult jobbnak a férfi röplabda Európa-bajnokság elődöntőjében, így Fabio Soli védencei ma Finnország ellen mérkőznek a bronzéremért. A szlovén csapat ma 17 órától száll harcba a dobogó harmadik fokáért, Finnország ellen. 21 órakor a címvédő Lengyelország és Franciaország mérkőzik a rangos címért Milánóban.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 22 fok között alakul. A tenger melléken enyhe óra mellett 24 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgon a körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Mindenkinek jó utat!
0: MMR.

0: és a világ, ami azt körülveszi.
1: Jó gyereknek lenni.
2: Nem akarok meg felnőni.
3: Valaki már szedett közületek faleveleket?
4: Én szedtem.
5: Nekünk még nem van lenhajva a levelünk, csak levágtuk az egyik három fát, amit megfáztak.
3: Megfáztak?
5: Igen, mert azoknak melegség. Nagyon-nagyon forróság.
3: Zoé, van-e kedvenc színű faleveled?
6: A sárga.
3: A sárga?
6: Nekem a piros.
3: Nekem is az a bordó piros.
7: Nekem is. Nekem a zöld, meg a piros, meg a sárga.
8: Én meg otthon szültem azért leveleket, hogy rárajzolhatok, és akkor mindenkinek előszem, akkor meg rajzokat, és akkor ráragasztottam a leveleket, és mindenkinek elosztottam.
3: Zoé, te azt tudod, hogy miért hullanak le a fákról a levelek? Mi gondolsz?
9: Mert ősz van, és ősszel lehullanak a fákról a levelek, és a fáknak nincsenek levelei.
3: Mit gondoltok? A bogarak, amik így vannak a fákon, meg a földeken, hova bújnak ilyenkor ősszel?
10: A lyukakba,
11: meg a levelek alá is.
3: Szereti valaki az esőt?
12: Én nem.
13: De úgy néz ki a levelekből, amikor földobjuk, hogy a levél az eső.
14: Én. Rájuk a leveleket is beugrunk a levelekbe.
3: És ki gerebjézi ezt össze nálatok otthon, Hanna?
15: Én is, Amanda is, apuka is, Ágya.
3: A világ legszebb dolgaihoz néha elég egy levéleső, vagy egy jó nagy pocsolya. A legkisebbek az ősz titkairól mesélnek szombaton reggel 8:30-tól. Számítunk figyelmetekre!

Szeptember 26-a van, szombati nap a mai, mi pedig egy perccel vagyunk hajszál pontosan 4:08 után. Ami pedig akkor azt jelenti, hogy most már akkor ténylegesen fellapozzuk az évforduló naptárat, nem csak egy évfordulót említünk. A mai egyébként az év 269. napja, ez pedig akkor azt jelenti, hogy már csak 96 nap maradt hátra az évből. Na ugye milyen érdekes, hogy csak meg kell fordítani a számokat, meg el kell hagyni egy kettest. Na, de hogy szeptember 26-án, 1918-ban például megalapították Steyerska Nemzeti Tanácsát Mariborban. Aztán 1895-ben a mai napon megszületett Franci Kralj, szlovén festő. 1955-ben József Dezsmán, szlovén levéltáros, filozófus, múzeumi szakember, politikus, publicista és történész látta meg a napvilágot, 1957-ben pedig Milan Kamnik, szlovén énekes, dalszerző. 1802. szeptember 26-án elhunyt Jurij Vega báró, szlovén matematikus, fizikus és tiszt. 1935-ben pedig Ivan Persa, magyarországi szlovén római katolikus plébános és író hagyta el az élők sorát. Ezen kívül, ahogy azt már említettük 7 óra előtt, 1945-ben a mai napon, azaz 81 éve, hogy New Yorkban meghalt Bartók Béla, világhírű magyar zeneszerző és népdalgyűjtő. Aztán 53 éve először repült a Concorde Washington és Párizs között. Az út 3 óra 33 percig tartott teljesen pontosan. 1777-ben Mária Terézia áttelepítette a Nagyszombati Tudományegyetemet a Budai Királyi Várba. 235 éve, hogy megszületett Theodor Géricault, francia romantikus festő, hogyha esetleg valaki szereti a festészetet, akkor talán ismerheti is a Medúza tutaja című művét. 177 éve megszületett Ivan Pavlov, Nobel-díjas szovjet fiziológus, aki a reflexeket kutatta, és ha ismerős esetleg a Pavlov kutyája fogalom, akkor ugye ez is az ő nevéhez kapcsolódik. 138 éve megszületett T.S. Eliot, amerikai származású Nobel-díjas, angol költő, drámaíró, kritikus. 128 éve pedig megszületett George Gershwin zeneszerző és zongoraművész, a szimfonikus jazz megteremtője, méghozzá a Kék Rapszódia az egyik legismertebb műve. De ha már zene, akkor 2004-ben igaz, Rapszódia nem született, de egy ikonikus punk rock album igen. A Green Day az American Idiot című 7. stúdióalbumával életükben először érte el az első helyezést, ugyanis a brit slágerlistán szeptember 26-án 2004-ben ugyebár. A zenekar tagjai által punk rock operaként jellemzett konceptalbum Jesus of Suburbia egy alsó középosztálybeli amerikai tinédzser antihős történetét dolgozza fel. Az album egyik meghatározó dala pedig a Boulevard of Broken Dreams. Ez fog nálunk szólni a folytatásban.

Egy kicsit felpörgettük ezt a mai szombat reggelt, egy kis jó korabeli punkrockkal, 2004-es korabeli punkrockkal, és folytatjuk továbbra is évfordulókkal, ugyanis szeptember 26-án 1902-ben elhunyt Levi Strauss, amerikai iparos, a Levi's farmer nadrág névadója. Aztán 121 éve, hogy megszületett Tonc Tibor, festő, grafikus, karikaturista, könyvillusztrátor. 119 éve megszületett Radványi Géza, Kossuth Díjas filmrendező, vágó, forgatókönyvíró, tanár, író. A legismertebb művei közé tartoznak a Beszélő köntös, Valahol Európában, Nem kell mindig kaviár, vagy Tamás bátya kunyhója. 98 éve, hogy megszületett Hildebrand István, Kossuth Díjas operatőr és videórendező, egyetemi tanár, a Nemzet művésze. 94 éve megszületett Almási Miklós, esztéta, kritikus, akadémikus. 87 éve, hogy megszületett Strobel Alajos, gépészmérnök, a rendszerváltás utáni magyar energia stratégia egyik meghatározó alakja. 1943-ban pedig Szörényi Szabolcs látta meg a napvilágot, basszusgitáros, zeneszerző, zenei rendező volt ő. 1945-ben megszületett Brian Ferry, aki a Roxy Music zenekarnak volt a frontembere. 79 éve, a mai napon pedig megszületett Lynn Anderson, amerikai Grammy-díjas, country énekesnő és hivatásos lóversenyző. És ha már egyszer egy picit beszéltünk a zenéről, akkor ugyebár ma sem maradhat el az, hogy azért még egy zenei évfordulót beiktassunk, és ahhoz akkor társítsunk egy jófajta muzsikát is. Hát a korai 2000-es évek punkrockja után mi áthaladunk a korai 2000-es évek popzenéihez. Ugyanis 1973. szeptember 26-án megszületett Dr. Luke, amerikai zenész, dalszerző és zenei producer. A zenei pályafutását egyébként 1996-ban kezdte a Saturday Night Live zenekarának szólógitárosaként. 2004-ben vált ismerté, miután Max Martin svéd producerrel közösen elkészítette Kelly Clarkson Since You've Been Gone című kislemezét. Ezt ugye mindenki ismeri, vagy legalábbis hallotta egyszer. Olyan dalok társszerzője és producere volt egyébként, mint Pink 2006-os Hunója, Avril Lavigne 2007-es ikonikus Girlfriend című dala, illetve Katy Perry 2008-as I Kiss the Girl című száma. Mindegyik ezeknek mondhatni már kultikussá vált az utóbbi években, de egyébként, hogyha már említettük itt végül Katy Perryt, akkor neki több albumát is producerelte, nagyon sokáig dolgoztak együtt, sőt a legutóbbi albumain újra elkezdett vele együtt dolgozni, annak ellenére, hogy az utóbbi években Dr. Luke-nak azért meggyűlt a baja, ami a pereskedéseket, illetve a jogi utakat illeti. Kesha ugyanis bíróságra vitte, 10 éven keresztül pereskedtek minimum, amíg aztán 2023-ban akkor egy közös megegyezésre jutottak. Na de, mi most egyelőre ezt magunk mögött hagyjuk, és folytatjuk egy olyan zenével, ami elég ikonikus lett, és a Dr. Luke-nak nagy szerepe volt abban, hogy ekkora lett ez a szám, ez pedig akkor nem más, mint a már említett I Kiss the Girl Katy Perry-től.

0: Szombat van, szeptember 26-a, 7:30 hajszál pontosan, ehhez itt továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió. Jó zenék után pedig akkor lássuk, hogy mik a legfrissebb jelentések időjárás ügyileg, elsőként itthon nálunk Szlovéniában. Ma többnyire derült idő várható, a tengermellék egyes részein gyenge bóra fúj majd. A nappali csúcshőmérséklet továbbra is 19 és 22 fok között alakul a jelentések szerint, a partvidéken azonban elérheti a 24 Celsius fokot is, ez ugye nem változott. Holnap többnyire derült időnk lesz megint csak, tengermelléken gyenge bóra fúj majd. A reggeli minimum hőmérséklet 4 és 8 fok között alakul, a tengermelléken legfeljebb 11 fokig melegszik fel a levegő, aztán a nappali csúcshőmérséklet 20 és 22 fok között, tengermelléken legfeljebb 25 fokig várható. A következő hetet továbbra is nagyrészt derült idővel kezdjük, hétfőn és kedden nagyrészt ugye derült időjárás vár ránk. Helyenként, főként az alacsonyan fekvő területeken egyébként számíthatunk valamennyi reggeli ködre. Mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket, ami azt illeti Lendva 5 fokos jelen pillanatban, és ez szintén így van a közeli Muraszombatban. Aztán Maribor 8 fokos, Novo Mesto 6, Ljubljana 7, Celje 4, Koper 13, Kradaricán pedig 4 Celsius fokot mérnek jelen pillanatban. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket. A pára és ködfoltok megszűnése, feloszlása után döntően napos idő várható ma gomoly felhőkkel Magyarország szerte, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadékra nincs kilátás, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 20 és 24 fok között várható. Késő estére ez általában 8 és 13 fok közé hűl majd le. Aztán holnap hajnalban a gomoly felhők feloszlanak, túlnyomóan derült időre van kilátás, de hajnalra foltokban pára köd képződhet. A nap általában napos, gomoly felhős, száraz időt ígér, de északkelet felül időszakosan megnövekedhet a felhőzet. A déli szél az északnyugati tájakon megélénkülhet, délutánra pedig döntően 22 és 25 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn túlnyomóan derült, napos, száraz időre van kilátás Magyarország szerte, a légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, kedden pedig megint csak általában derült vagy gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, az északkeleti, keleti szelet élénk lökések is kísérhetik egyébként, és relatíve egy meleg napra számíthatunk. Ugyanis majd olyan 21-25 fok közötti értékeket mérhetnek kedden, úgyhogy melegszik majd az időjárás, annyi biztos. Ami pedig akkor a jelenlegi hőmérsékleteket illeti, Lenti 6 fokos, Zalaegerszeg 7, Nagykanizsa szintén 7 fokos jelen pillanatban, és a Szentgotthárdon sincs másképp. Szombathelyen is 7 Celsius fokot mérnek, Budapesten pedig 10 Celsius fokig emelkedett fel a hőmérő higanyszála, úgyhogy ma is melegszik az időjárásunk, ennyi már biztos. Na, mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a legfrissebb helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek nagyobb fennakadásokról, távolabbra viszont megint csak vannak történések. A ljubljanai elkerülő úton az útinform ajánlja, hogy vezessenek óvatosan Ljubljana felől a Golovec alagút irányába, ugyanis egy az úttesten lévő gyalogos akadályozza a forgalmat. Aztán a Dolenszkói autópályán a munka terület elején, teljesen pontosan itt ki van alakítva egy munkaterület, Pernica és Dragúcsava, nem is, az a tengermelléki autópályán van, Iváncsa Gorica előtt ki van alakítva egy munkaterület, itt megint csak ajánlják, hogy vezessenek óvatosan, ugyanis el vannak kicsit mozdítva ezek a kijelölt területre való kúpok, úgyhogy érdemes akkor itt óvatosan közlekedni, és figyelni arra, hogy azért ne menjünk ezeknek neki. Na és akkor ugye említettük Pernicát és Dragúcsovát, a tengermelléki autópályán akadozik a forgalom pont ez a kettő település között, méghozzá egy eltaposott állat miatt. Ezen kívül pedig akkor egy meghibásodott jármű miatt akadozik a Gorenszkói autópálya forgalma, méghozzá Kránjetől egészen a Voklo pihenő helyig akadozik a forgalom, úgyhogy ha errefelé tartanak, vezessenek óvatosan. Ezen kívül az időjárás miatt is kiadtak egy értesítést, az ország egyes részein ugyanis foltokban még sűrű köd korlátozza a látótávolságot így reggel 7:30 után, így aztán kérik, hogy ezeken a szakaszokon ennek megfelelően válasszák meg a sebességet és a követési távolságot, ugye vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően. Ami pedig akkor aztán a rendőröket illeti. Most már biztos információnk is van, Gornyaradgon a körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést. Ott mindenképpen érdemes betartani a szabályokat, de ugye, ahogy tudjuk, máshol is. Ki tudja, hogy hol raktak ki éppenséggel egy radart, úgyhogy ha ma autóba ülnek, vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, és legyenek figyelemmel másokra is a forgalomban, hogy aztán mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a nap folyamán.
1: MMR. A zene összeköt.

Utolsó nagy szerelem ez volt a Honeybees dala, mi pedig maradunk a zenei témáknál, na meg valamennyire az iménti dal stílusa is illik a következő témánkhoz, ugyanis a Refresher szeptember elején interjúzott Fluor Tomival és Tiazzal, hogyha esetleg valakinek külön-külön így nem lennének ismerősek a nevek, amit egyébként kétlünk, akkor ők az a kettő művész, akik a Well Hello nevű kollektívát alkotják. Teljesen pontosan 10 éve jelent meg a Well Hello Soha Véget Nem Érős című albuma, illetve ha pontosítani akarunk, akkor hashtag Soha Véget Nem Érős. Fluor Tomival és Diazzal pedig a Budapest Parkban beszélgetett Gál Nati a régi évekről, az elmúlt nyár változásairól és arról, hogy miért működnek még mindig ezek a számok. Magam sem tudom, hányszor sétáltam már füllett nyári estéken, a macskaköves pesti utcákon egy buli felé tartva, vagy éppen hazafelé. Ezeknek az estéknek pedig szinte örök aláfestése volt a Well Hello, a Város Szemei című dala, amely a fülesemen keresztül dübörgött, és észrevétlenül annak a tomboló pár évnek meghatározó számává válva. Egy gondolat megszállt most, és magamra zártam a belvárost, hogy úgy, mint régebben, összefussak veled, majd nem véletlen, írja egyébként Gál Natália, ugye a cikk írója. És vajon hány év, vagyis hát hány Well Hello dal lebeg még körülöttünk a mindennapokban? A nyári vonatutakon, a Balcsi felé, miközben a telefonunkon már érkeznek az első üzenetek arról, hogy este hol talizzunk, és ki mit hoz. Egy éjszakai autózáskor, ahogy lehúzott ablakkal hagyjuk magunk mögött a körút fényeit, vagy éppen egy benzinkúton a reptér felé hajnalban. Ezek a dalok ott vannak aláfestésként, amikor este kilépünk az ajtón, és még nem tudjuk, hogy hol fogunk kikötni aznap hajnalban. És sokszor egyébként talán az sem, hogy kivel. Augusztus 28-án este a Well Hello a Budapest Parkban ünnepelte a hashtag Soha Véget Nem Érős album és az ahhoz köthető film 10. évfordulóját. Ennek apropóján pedig akkor Gál Natália leült a duóval, mielőtt színpadra léptek volna a srácok. Hogyha esetleg valakit érdekel a teljes interjú, a refresher.hu weboldalán megtalálják ezt. Többek között olyan kérdésekre válaszoltak a srácok, mint hogy az idei nyár érezhetően más volt, mint a tavalyi, és hogy előadóként ők mennyire érezték a változást a közhangulatban. Aztán arra is rátértek, hogy hogyan tudnak ilyenkor kikapcsolni a szezon után, van-e valami bevált módszerük arra, hogy leálljon a nyári pörgés, ha leülhetnének, illetve leültethetnék őket a 10 évvel ezelőtti önmagukkal, akkoriban ezen az albumon, amikor azon az albumon dolgoztak, mit mondanának nekik, ugye a régi énjüknek, van esetleg bármilyen tanács, vagy éppen figyelmeztetés, amit adnának a régi önmaguknak. Na meg még sok más érdekes kérdést is megválaszoltak a fiúk, hogy érdemes akkor lecsekkolni ezt a cikket a Refresher oldalán. Nálunk pedig érkezik az IR Mafia és Marsalkó Dávid, valamint a Hajnali Kör című közös daluk.

Hajnali kör, ez volt az Ármafia és Marsalkó Dávid közös dala. Hát mi pedig igaz hajnali körrel nem, de további jó zenékkel még várjuk a kedves hallgatókat. A folytatásban érkezik hamarosan a Five Seconds of Summer-től a Lie to Me című ikonikus dal. Pontban 8 órakor nem más, mint Farics Doriz várja majd önöket a legfrissebb hazai és külföldi hírekkel, odakint pedig már a nap első erősebb sugarai melegítenek bennünket, vagy legalábbis mindazokat, akik ezen a mai reggelen itt nálunk kimerészkednek a hűvösbe. Háttérben már szól a Lie to Me, ezt az órát akkor jobbnál jobb zenékkel zárjuk.

Kapcsolódjon ki! Töltődjön fel és élvezze a Lendvai termálfürdő különleges, parafinos termálvizét. Hétfőn és csütörtökön a nyugdíjasok mindössze 12 euróért fürdőzhetnek. Pénteken és szombaton jöhet az esti lazítás. Éjszakai fürdőzés egészen 22 óráig. Pihenés, feltöltődés, jó közérzet. Lendvai termálfürdő. További információ termekötőjelendava.si. Minőségi lábbelit keres túrázáshoz, munkához vagy a mindennapokra? Látogasson el a turniscei Planika üzletbe, ahol Planika és Mendel, túra, hegymászó, munka és erdészeti lábbelik, valamint válogatott gyermekcipők várják. A cipőket helyben, tesztpályán is kipróbálhatja, sőt betekintést nyerhet a gyártás folyamatába is. Várják Önt hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között, szombaton pedig 8-tól 12 óráig, Turniscén, a Presernova utca 4 szám alatt.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Janez Jánosa kormányfő gratulált az Egyesült Államokban élő szlovéneknek a manhattani Szent Cyril templom nemrégiben megrendezett 110. évfordulója alkalmából New Yorkban tartott találkozón. Köszönetet mondott mindenkinek, aki törődik az ott élő szlovének New Yorki szimbólumával. Hangsúlyozta, hogy minden szlovén fontos a kormány számára, függetlenül attól, hogy Szlovéniában vagy külföldön él. A jelenlévőket Martin Krizolog atya és Istok Mirosics washingtoni nagykövet köszöntötte, akik a fogadást szervezték. Borut Pahor volt elnök és három miniszter, Tone Kaiser külügyminiszter, Tadej Osztörc egészségügyi miniszter és Polona Riffel környezetvédelmi és területrendezési miniszter is részt vett az eseményen. Jánosa ezzel befejezte New York-i látogatását, ahol részt vett a világ vezetőjének általános vitáján, az ENSZ közgyűlésének 81. ülésszakán és visszatért Szlovéniába. A Gazdasági, Munkaügyi és Sportminisztérium felkéri a vállalatokat egy országos ingyenes projektben való részvételhez, amelynek keretében új megoldásokat fejlesztenek ki és tesztelnek, amelyek célja a munkahelyi kockázatok hatékonyabb azonosítása és kezelése. A projekt megvalósítására 7 millió eurós forrást terveznek. Ahogy a minisztérium hangsúlyozta, az átfogó megközelítés a munkavédelemhez és egészségvédelemhez projektben való részvétel hozzáférést biztosít a munkáltatók számára a szakmai ismeretekhez, az új munkamódszerekhez és a munkavédelem területén bevált gyakorlatokhoz. A résztvevő vállalatok számára azonban nincsenek pénzügyi kötelezettségek. A projekt az Európai Szociális Alap plusz uniós forrásai és állami források társfinanszírozzák, és hozzájárul a munkavédelem és védelem irányításának korszerűbb megközelítéseinek kidolgozásához. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre, szeptember 28-ára Bujdosó Andrea, a Tisza párt frakció vezetője. A Magyar Parlament honlapján szereplő indítvány szerint az országgyűlés ekkor szavazna a Baka András által javasolt legfőbb ügyészről, Szatmári Zoltánról is. A Telex szerint az országgyűlés honlapján is megtalálható indítvány alapján emellett Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi jogáról is szavaznak. Előbbi háromról lehetett már tudni. Szerdán Magyar Péter jelentette be, hogy a három mentelmi ügy miatt hétfőn délelőtre összehívják az országgyűlést. Magyar Péter kiposztolta, hogy arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, mert a Tisza frakció egyhangulag úgy döntött, hogy nem támogatják Szatmári Zoltán jelölését. Sport. Ma 15 órakor a szlovén foci válogatott a Stožice sportparkban várja a skót csapatot a Nemzetek Ligája első fordulójában. Bostyán Cészár védencei szeptember 29-én hazai pályán Észak-Macedónia ellen játszanak, majd október 3-án Svájcba utaznak mérkőzésre, október 6-án pedig visszavágóra kerül sor Skóciában. Zárásként november 13-án a svájci csapat érkezik Ljubljanába, majd november 16-án Skopjeben csap össze a két együttes.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 22 fok között alakul. A tenger melléken enyhe bora mellett 24 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: Vadgázolás miatt akadozik a Muravidéki autóút forgalma Pernica és Dragucsová között. A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek egyéb fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Podmill előtt a főváros irányában, a Gorenyszkói autópályán pedig a Voklopi henőhelynél Krány felé.
0: Muravidéki Magyar Rádió.
3: FM 87,6 és 92,7.
0: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
4: Szeptember utolsó vasárnapja a Szív világnapja. Ezen a napon érdemes megállni egy pillanatra, és odafigyelni életünk legfontosabb motorjára. A szív- és érrendszeri megbetegedések világszerte a vezető halálokok közé tartoznak, pedig a tudatos megelőzéssel a problémák jelentős része elkerülhető lenne. A rádiórendelőben a szív- és az érrendszer betegségeiről tájékoztat dr. Vas Vilmos családorvos. Szombaton 10:15.

8 óra 19 perc a pontos idő, hát reméljük, hogy kellően kiélvezték az Imago Mundi iménti dalát, ez volt ugyebár a káosz, 4:10-kor pedig akkor nálunk lesz egy kisebb káosz, amikor összecsap a mai 3-7 zeneszáma esélyesünk, hát pontosan ennek a pozíciónak az átvételéért, úgyhogy majd számítunk a figyelmükre és telefonhívásaikra, szavazataikra, ugyebár mindenképpen érdemes lesz 4:10-től velünk tartani, és akkor részt venni az új 7 zeneszáma megszavazásában. Na, mi pedig folytatjuk továbbra is jobbnál jobb zenékkel. Érkezik a Konyha, akik 100-szor visszajátszák ezt a 100-szor visszajátszott dalt.

0: Valaki már szedett közületek faleveleket?
1: Én szedtem. Én
2: szedtem. Nekünk még nem van lenhajva a levelünk, csak levágtuk az egyik három fát, amit megfáztak.
0: Megfáztak?
2: Igen. Mert azoknak melegség. Nagyon-nagyon forróság.
0: Zoé, van-e kedvenc színű faleveled?
3: A sárga.
0: A sárga?
3: Nekem a piros.
0: Nekem is az a bordó piros.
3: Nekem is. Nekem a zöld, meg a piros, meg a sárga.
4: Én meg otthon szültem azért leveleket, hogy rárajzolhatok, és akkor mindenkinek előszem, akkor meg rajzokat, és akkor ráragasztottam a leveleket, és mindenkinek elosztottam.
0: Zoé, te azt tudod, hogy miért hullanak le a fákról a levelek? Mit gondolsz?
2: Mert ősz van, és ősszel lehullanak a fákról a levelek, és a fáknak nincsenek levelei.
0: Mit gondoltok? A bogarak, amik így vannak a fákon, meg a földeken, hova bújnak ilyenkor ősszel?
3: A lyukakba,
2: meg a levelek alá is.
0: Szereti valaki az esőt?
2: Én nem, de úgy néz ki, a levelekből, amikor földobjuk, hogy a levél az eső.
3: Én. Jajjuk a leveleket is, beugrunk a levelekbe.
0: És ki gerebjézi ezt össze nálatok otthon, Hanna?
3: Én is, Amanda is, apuka is, anyu.
0: Kedves legkisebbek, ősszel a fák levelei aranysárgába és barnába borulnak. A reggelek hűvösebbek, nyírkosabbak és ködösebbek. De vajon hogyan látják ezt az évszakot a legkisebbek? A Lendvai kisiskolásoktól arról érdeklődtem, hogy mit jelent számukra az ősz. Az őszinte válaszokból kiderül, hogy ők miként látják az új évszakot. Milyen élményekben van részük, ha a színes levélesőről vagy az eső lévén a pocsolyáról kérdeztem őket. De kiktől is tudtam meg a részleteket?
3: Papi.
4: Sofia,
5: Zoé,
3: Sára,
6: Hanna.
0: Nos, részletek már is következnek.
7: Gyerek-sarok!
0: Látom, hogy van, aki rövidőjúban van, voltak itt a fiúk, akik még hosszújúban vannak. Hogy fogadjátok ezeket a reggeleket?
3: Ködösek, meg hidegek, meg fölhősek.
4: Hideg.
2: Miért már ősz van?
0: Úgy van. Hogy öltözködtök emiatt?
4: Melegen. Hogy akkor tart melegen. Hogy nincsen hidegünk, meg nem fázunk.
2: Ne hidegülünk meg.
0: Ne fázatok meg, ugye? Zoé, például, te hogy jöttél ma? Van egy rövid dújud?
2: Pulcsiba.
0: Még a pulcsit is van? És akkor azt mikor vetetted le azt a pulcsit?
2: Reggel, amikor bejöttem.
0: Itt meg már meleg lenne, ugye?
2: Igen.
0: De hogyha kimentek?
2: Akkor fölhúznak.
3: Ha lenne hideg.
2: Én rajtam még mindig fönn van a pulcsi, mert fázok.
0: Jól teszed, én is hosszújúban vagyok még, mert fázom. De alul van nekem is egy rövid ujjú.
2: Nekem meg melegem van.
4: Nekem is melegem.
0: És lányok, megfigyeltétek, hogy milyen kint a természet? Mi változott meg a fákkal kapcsolatban?
3: Hogy hullanak le a levelek.
0: Milyen színűek lettek, Zoé, a fák levelei?
2: Barnák.
0: Valaki már szedett közületek faleveleket?
1: Én szedtem. Én
2: szedtem. Nekünk még nem van lenhajva a levelünk, csak levágtuk az egyik három fát, amit megfáztak.
0: Megfáztak?
2: Igen. Mert azoknak melegség. Nagyon-nagyon forróság.
0: Zoé, van-e kedvenc színű faleveled?
2: A sárga.
0: A sárga?
3: Nekem a piros.
0: Nekem is az a bordó piros.
3: Nekem is. Nekem a zöld, meg a piros, meg a sárga.
4: Én meg otthon szültem azért leveleket, hogy rárajzolhatok, és akkor mindenkinek előszem, akkor meg rajzokat, és akkor ráragasztottam a leveleket, és mindenkinek elosztottam, akkor segítettem az apukának, meg az anyukának mosogatni, meg főzni, meg csinálni ebédet.
0: Ügyes vagy. Zoé, te azt tudod, hogy miért hullanak le a fákról a levelek? Mit gondolsz?
3: Mert ősz van, és ősszel lehullanak a fákról a levelek, és a fáknak nincsenek levelei.
0: Megváltoztak az időjárási körülmények. Hűvösebb is van, ahogy mondtátok. Mit gondoltok, a bogarak, amik így vannak a fákon, meg a földeken, hova bújnak ilyenkor ősszel?
3: A lyukakba, meg a levelek alá is.
0: Van-e kedvenc őszi ruhátok?
3: Igen.
0: Mi az, Hanna?
3: Hogy rajta vannak bogarak és levelek.
4: Én meg magamnak csinálok levelekből már így ruhát, hogy ráragasztok a bricskára, és akkor csak felhúzom.
0: Valóban. Na, elárulom, van egy kedvenc kötött pulcsim, azt imádom ősszel felvenni. Mennyire szeretitek inkább azt ősszel, hogy legyen ilyen délután ilyen szép napsütés, vagy pedig essen az eső, és ki tudtok menni a pocsolyába járni?
4: Hullanak le a levelek, és földobálhassuk is, akkor csak játszunk.
0: Neked akkor a napsütéses délután tetszik inkább. Szereti valaki az esőt?
3: Én nem, de úgy néz ki a levelekből, amikor földobjuk, hogy a levél az eső.
0: Akár az is, igen, esőlevél, ugye? Lehet olyan is.
3: Összegyárjuk a leveleket, és beugrunk a levelekbe.
0: Ki csinált már ilyet, hogy lett egy kupac?
3: Én.
0: És ki geredjezi ezt össze nálatok otthon, Hanna?
3: Én is, Amanda is, apuka is, anyu.
0: És akkor utána bele lehet feküdni a levelek?
3: Igen.
0: Ha, ez nagyon érdekes.
3: Ugrok kis jakocsak, bent maradok.
0: Tényleg?
3: A mi kutyám beizeznek. Egyszer, mikor az én kutyám bent volt a labda a levelekbe, akkor meg ottan rovált meddig a anyuka grablját, meg a mama. Még nem értek ennyi sokat.
0: És meddig maradhattok így a leveleken, a kupacon? Meddig fekhettek
3: itt? Meddig akarunk.
0: Nem kezdtek idővel fázni? Nem. Ugye a földön?
4: Csak alá kell tenni valamilyen blazinát, és akkor fel a leveleket, és akkor rajta maradhatunk sokáig. És akkor még játszhatunk ott fönn, meg...
3: Vagy még sár veszünk, vagy még ráépítjük a fűre a sárt, és akkor meg revereket rája. Leveleket.
4: Én máma otthon bevizeztem a sárat, akkor csináltam egy nagy magas tornyot, és akkor szedtem virágokat, meg leveleket, meg főjet, és eldíszítettem, és akkor anyukámnak, meg apukámnak megmutattam, akkor mentünk főzni levest, meg délutánra ennivalót, meg akkor egy picit lepekítünk, és akkor felmostunk, és akkor még egy kicsit játszottunk összült, és akkor kezdtünk főzni.

0: Zoé, mondtad, hogy te nem szereted az esős időt. Miért nem tetszik neked az eső? Inkább a napsütést szereted, mondod.
1: Igen, mert lehet kint játszani az esőben, meg mit csinálunk kint? Semmit, mert minden vizes lesz. A hinta, a csúszda.
0: Tehát emiatt akkor nem szereted. És már volt olyan, hogy gumicsizmával végigmentél egy pocsolyán?
1: Igen.
0: Na és az milyen érzés volt?
1: Jó.
2: Az jó, ugye?
1: Csak akkor lehet az, amikor eláll az eső, mert akkor tiszta vizesek leszünk.
3: Az és mi akkor én megyek rövid ujjúba, meg rövid nadrágba, és így már megyek az esőre, és semmi bajom. Mert szeretem az esőt, és akkor jobban nyelek.
0: Ki szereti még az esőt? Popi, te szeret?
4: Nagyon.
0: Na, mit lehet csinálni az esőbe?
4: Pocsolyákbe ugrálunk, kün futkozunk a esőn, meg sétálhatunk a esőn.
5: Csináltam, hogy mi várom a hót, azt akarom, hogy hol van.
0: De most mi milyen évszaknál tartunk?
5: Őszna.
0: Utána meg mi lesz?
5: Sét.
0: Igen. Aztán tavasz, aztán nyár.
4: Bírunk ugrani be a hóba, és hol golyózni.
0: Ha még egy kicsit az őszi emlékekről beszélünk, akkor nekem eszembe jutottak a gesztenyék, és ott vannak. Ki gyűjtött már gesztenyét?
4: Én.
0: Mert hogy szeditek őket össze?
4: A kezünkbe.
0: Van, hogy böknek?
4: Vannak.
0: Olyan is van.
4: Amikor bent vannak a bundájukba.
0: És hogyha anélkül, akkor meg milyen színűek?
4: Barna.
0: Mibe szeditek őket?
4: A kezünkbe.
0: És mit lehet belőlük készíteni, rakoskatni? Készítettetek már valamit a gesztenyékből?
4: Mi nem. De lehet belőle készíteni cicát, hóembert.
0: Mivel tudjátok összetűzni a gesztenyét?
4: Fogpiszkálóval. Nem törnek el?
0: Kicsit talán erősebb ilyen fogpiszkálókkal, ugye?
4: Igen. Még a kesztyűk fel is megfogjuk, és akkor úgy rakosgatjuk.
0: Hogyha ugye esetleg böknek a gesztyűk.
4: Igen.
0: Lányok, hogyha kapnátok egy sütőtököt a kezetekbe, mit formálnátok belőle? Anna, te mit készítenél?
4: Egy bohócot.
0: Bohócot?
4: Kivágnám így a tököt, ilyen cikcakosra, szemet is vágok neki, és olyan lesz, mint egy igazi tökfej.
0: Kinek adnád oda, Zoé?
4: Anyának, meg apának, meg a kistesomnak.
0: Szerinted örülnének neki?
4: Nem tudom.
0: Biztos. Szofi, hogyha te kapnál egy tököt, mit készítenél belőle?
6: Csinálnak játékokat belőle, cicakat, kutyusokat, szivárványt, esőt valahogy, meg még pulcot, meg valami olyant.
0: Szára?
7: Én csinálnak hambart, meg tökfejet.
0: És van-e így ősszel kedvenc gyümölcsötök, amit szívesen megesztek, Hanna?
8: Körtit szeretem a legjobban.
0: Melyek az őszi gyümölcsök?
8: Szilva, szőlő, alma.
0: Ezek közül melyiket szeretik?
8: Én szeretem a szőlőt.
7: Én szeretem a gesztenyét.
8: Én a gesztenyét, szőlőt, meg a almát, meg a szilvát.
0: Ó, nagyon-nagyon jól hangzik, ugye? Csak úgy tisztán például megeszitek így egy magába a gyümölcsöt, vagy nem. Szeretitek sütibe, vagy...
7: Mi megsütjük.
0: A gesztenyét,
7: ugye? Igen.
8: Úgy szétvágjuk, és mi úgy esszük.
4: Nagyon szép az ősz.
7: Nagyon szeretem, mert a levelekben lehet játszani.
0: Szereted az ősz?
8: Azért, mert akkor levelekben bírunk játszani.
7: Szeretem is, hogy vannak fák, hogy akar játszani.
0: Mára sajnos véget ért az őszi kalandunk. Hallhattátok, hogy az ősz nem csak a színes és a hulló falevelekből áll, hanem egy nyüzsgő, csodálatos világból, ahol a legkisebb bogárnak, falevélnek, esőcsöpnek vagy a napsugárnak is megvan a maga fontos feladata. Legközelebb, ha kimentek a szabadba, járjatok nyitott szemmel. Hallhattuk, hogy a leholó színes falevelek a világ legizgalmasabb játszóteret jelentheti a számotokra. A műsorban a lendvai kisiskolások szerepeltek. név szerint?
9: Poppy,
10: Sofia,
11: Zoe,
12: Sara,
13: Hanna.
0: Amennyiben lemaradtatok a mai adásról, az ismétlést jövő csütörtökön délután 17:30-tól hallgathatjátok meg. Jövő szombaton reggel 8:30-tól pedig újabb műsorral várunk benneteket. Addig is legyetek jók, és érdeklődök a világ iránt. Sziasztok!
14: Gyerek sarok! És a világ, ami azt körülvesz.
15: Jó gyereknek lenni.
16: Nem akarok meg felnőni.
17: Keresztényi fapalotában csupa fény és csupa árny van. Csupa kockó, csupa tér, mert itt mindig fúj.

a bucka lakó, a hortobágy egy teveitató. Hűs a Tisza víz, a zeng a bakony, a vértes kedves nem tagadom, a Káli medence fényre való, a hó a pilisben ágytakaró.

0: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: A Térerőben ezúttal beszámolunk a Transzilvánia Filharmónia évadnyitójáról. A Cantilena Kamara Kórus fennállásának 25. évfordulójáról, valamint az Értékből jövök című pályázat díjkiosztójáról. Emellett annak is utána járunk, milyen lelki következményekkel járhat a közösségi média túlzott használata. Ha tehetik, tartsanak velünk hétfőn 10 óra 15 perckor.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A szlovén földgázszolgáltatók egyelőre nem tervezik az energiaforrás árának emelését. Egyesek azt mondják, hogy már biztosították a szükséges mennyiséget a következő téli szezonra. Többnyire több forrásból vásárolják a gázt, így stabil ellátásra számítanak. A fűtési szezon ellátásával kapcsolatos helyzetet a jövő héten mutatják be az illetékes miniszternek. A Geoplin, amely a második legnagyobb szolgáltató a háztartási ellátás tekintetében, és az üzleti fogyasztást figyelembe véve az ország legnagyobb szállítója a piac közel 40%-ával, biztosítja, hogy a szlovén piac földgáz ellátása jelenleg stabil. A tárolók kissé alacsonyabb töltöttsége ellenére az ausztriai tárolók, amelyek a legfontosabbak a szlovén piac számára, jelenleg valamivel kevesebb, mint 70%-os töltöttséggel rendelkeznek a GENI adatai szerint, ami körülbelül 10% ponttal kevesebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. Simona Drenik-Baudek ombudsman tegnap bemutatta és átadta Natasha Pirc-Muszár elnöknek és Mihail Zupančič igazságügyi miniszternek a 2025-ös éves jelentést. Hangsúlyozta, hogy a jogoknak a gyakorlatban is hatékonynak kell lenniük. Kitért a hosszadalmas eljárásokra, a szükséges rendszer szintű változásokra és az ajánlások végrehajtásának elmaradására is. Az ombudsman Pirc-Muszár elnökkel többek között a független intézményekről, az állami felelősségről és az emberek bizalmáról beszélt. Figyelmeztetett, hogy az írásos jog nem elegendő, ha az egyén a hatóság hallgatása, a hosszadalmas eljárás vagy a hatáskör elhalasztása miatt nem tudja azt gyakorolni. Az ombudsman a megelőző mechanizmus éves jelentését is bemutatta az elnöknek és a miniszternek. A megállapítások visszatérő problémákra utalnak a személyzettel, az egészségügyi és pszichiátriai ellátással, valamint az idősek, betegek, fogyatékkal élők és más kiszolgáltatott személyek kezelésével kapcsolatban. Tilos lesz az iskolákban burkát és nikábot viselni a diákoknak az olasz kormány legutóbbi rendelete alapján, számolt be a BBC. Ezen felül 30%-ra korlátozzák az oktatási intézményekben azoknak a tanulóknak az arányát, akik nem beszélnek olaszul. Giorgia Meloni kormányfő szerint az intézkedések a józan ész eszközei, amelyek nem megosztanak, hanem az integrációt segítik elő. Az olasz miniszterelnök szerint senki sem kényszeríthet egy fiatal nőt arra, hogy eltakarja magát. Giuseppe Valditara, oktatási miniszter, másként fogalmazott. Ő a nemek közötti egyenlőség kérdésének tekinti a burka és a nikáb viselésének tilalmát. Emellett arra kérik az oktatásért felelős szerveket, hogy minél egyenletesebben osszák el az iskolák között azokat a tanulókat, akik nem rendelkeznek elégséges olasz nyelvtudással. A tervezet az érintett gyermekek szüleire is kiterjed, írja a BBC. Sport. 38-29-re Norvégia B csapata lett tegnap jobb a szlovén női kézilabda válogatottnál a Csehországban rendezett felkészülési tornán. Holnap 15 órakor a vendéglátó Csehország ellen mérkőznek Dragan Adzsics védencei az Európa-bajnokságra szóló felkészülés keretében. A kontinens tornát december 3. és 20. között rendezik. A csoportkörben Szlovénia Romániában kezdi az összecsapásokat.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 22 fok között alakul. A tengermelléken enyhe bóra mellett 24 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Podmill előtt a főváros irányában, a tengermelléki strádán pedig Studenec és Razdört között Koper felé.
0: tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

Elérkezett ez a pillanat, és 9 óra, 10 perc a pontos idő, és most akkor megválasztjuk, vagyis hát inkább önök megválasztják azt a bizonyos új hétzene számát, ami eddig, hát mondhatjuk így is, az Imago Mundi Káosz című dala volt. Ahogy ezt már megszokhattuk, ma is 3 olyan dalunk van, ami közül majd lehet választani. Ezeket meghallgatjuk, aztán majd akkor fogadjuk a telefonhívásaikat, illetve majd lecsekkoljuk az üzeneteket is, hogyha esetleg ott érkezik be valami. Egy biztos, hogy 2 telefonszámon leszünk elérhetőek, ezek pedig akkor az 575 17 18, valamint az 575 17 19, ha pedig külföldről szeretnének telefonálni, akkor plusz 386 2, majd pedig az 575 17 18, vagy az 575 17 19 lesz az a telefonszám, amit be kell pötyögni a telefonba. Mi pedig akkor kezdjük is a zenékkel. Érkezik azonnal is a mai nap első javaslata, a New Level Empire és Szikora Róbert közös dala, a Van Még Hely.

Ez volt tehát akkor a mai nap első javaslata, a New Level Empire és Szikora Robert közös dalaszolt imént a Van még hely. És folytatjuk tovább egy olyan muzsikával, amit akkor a reggeli órákban már hallhattak a kedves hallgatóink, ez pedig akkor nem más, mint Bogitól a Szerelmet szakajtok.

0: vagyok.
1: Bogi szerelmet szakajt, ez volt ugye a mai szavazás második esélyese, és akkor most érkezik a harmadik olyan dal, amire a következő percekben majd ugye a muzsika után szavazni lehet. Ez pedig nem más, mint az Arthur Rimbaud-tól a Bokáig című muzsika.

0: A hét
1: zeneszáma.
2: Ezek voltak tehát akkor a mai szavazás választható dalai, most pedig akkor fogadjuk a telefonhívásaikat, hogyha szeretnének szavazni kedvenc dalukra, akkor a következő percekben ezt megtehetik. 575-1718, 575-1719, ezek a telefonszámaink, külföldről plusz 386 és a 2-es az a szám, amit be kell írni valamelyik telefonszám elé, hogyha szeretnének minket elérni itt a Lendvai stúdióban. Egy biztos, hogy szavazat már érkezett üzenetben, méghozzá Lívia szeretne leadni 2 szavazatot, ha minden igaz, akkor Mónikával együtt az Arthur Rambo Bokáig című dalára, úgyhogy ezt ide akkor be is húztuk, és már van is telefonálunk. Halló, halló, szép napot kívánok, vagy jó reggelt. Üdvözlöm.
3: Én szavaznék a másodikra.
2: Tehát akkor egy szavazat a másodikra, rendben, köszönjük szépen, hogy telefonált.
3: Tamara, minden jót, a viszont hallásra.
2: Kellemes napot, Vízhal. Van még telefonálunk. Halló, halló, szép reggelt.
4: Jó reggelt kívánok, Németné Klári vagyok Zalaegerszegről.
2: Üdvözlöm.
4: Kedves Tamara, a másodikra szeretnék szavazni.
2: Tehát akkor még egy szavazat a másodikra, rendben, fel is írtuk,
4: és
2: köszönjük, hogy telefonált.
4: Üdvözlet a stúdióba és a hallgatóknak.
2: Köszönjük, viszont kívánjuk kellemes napot.
4: Minden jót.
2: Van még telefonálunk. Halló, halló, szép jó reggelt.
5: Szép üdvözlet Tamara a stúdióban.
2: Üdvözlöm.
5: Én is a másodikra szavaznák, Kiri, a viszonthallásra.
2: Vízhal, köszönjük szépen, hogy telefonált, már be is húztuk a harmadik szavazatot Bogi
5: köszönöm
2: dalára.
5: Szépen.
2: Halló, halló, jó reggelt!
6: Gyönyörű, szép szombat délelőttöt kívánok, kedves Tamara, Jutka vagyok, ketten szavaznánk a második dalra.
2: Még 2 szavazat a másodikra, fel is írtuk. Köszönjük, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
6: Köszönöm, viszont kívánom.
2: Vízhal, és egyébként üzenetben is érkeztek szavazatok, Betty és Erzsi mindketten a második dalra szavaznak, úgyhogy akkor ezt a 2 szavazatot is beleírtuk a közösbe. Közben pedig van telefonálunk. Halló, halló!
7: Szervusz, Tamara, Géza vagyok.
2: Szép reggelt!
7: Ettől a Lius Malával szavazzánk a másodikra.
2: Tehát akkor még 2 szavazat a másodikra. Felírtuk, köszönjük, hogy telefonáltak, kellemes napot kívánunk.
7: Viszont kívánjuk, jó munkát.
2: Köszönjük, Vízhal. Van még telefonálunk. Haló, haló, szép reggelt!
8: Jó reggelt kívánok, Tamara, Erzsi vagyok, Pacsáról.
2: Üdvözlöm!
8: A második dalra szeretnék szavazni.
2: Be is húztuk a 10. szavazatot a második dalra. Köszönjük, hogy telefonált, kellemes napot kívánunk a továbbiakban
8: is. Köszönöm szépen, viszont kívánom önöknek és a rádió hallgatóinak.
2: Viszhall.
8: Viszontlátás.

0: És már van is új telefonálónk. Haló, haló, szép reggelt kívánok!
1: Szervusz, én szeretnék szavazni a másodikra. Gizi voltam.
0: Rendben, be is húztuk a szavazatot a második dalra. További kellemes napot kívánunk.
1: Viszont kívánom neked is.
2: Biztosan tudom, szerelmes vagyok. Nem mondtam, nem mondtam, féltem, mit szólsz.
0: És már a következő telefonálónkat köszöntöm. Haló, haló, szép jó reggelt!
3: Csókolom, kedves Tamara, én Béla vagyok, Utolföldéről is szavaznék én is a másodikra.
0: Tehát akkor még egy szavazat a másodikra.
3: Igen.
0: Fel is írtuk. Köszönjük szépen, hogy telefonált. További kellemes napot kívánunk.
3: Szép végét önöknek.
0: Viszont kívánjuk.
3: Csókolom.

között. Üzenetben is érkezett szavazatunk, méghozzá Anna párjával szavazott a második dalra, így aztán ez kapott akkor még 2 szavazatot, és van esetleg telefonálunk, úgy tűnik, hogy nincs, de azért várjuk a hívásokat a folytatásban is.

0: Van még telefonálónk, haló, szép reggelt kívánok!
1: Üdvözlöm, Tamara, Margó vagyok Pápáról, és a második dalra szeretnék szavazni.
0: Tehát akkor még egy szavazat a másodikra, rendben, köszönjük szépen, köszönöm, hogy telefonál, további kellemes napot. Végét. Viszont kívánjuk!

0: Kedves hallgatóink, eléggé egyértelmű lett a válasz, mondhatni a mai hét zeneszáma szavazáson, ugyanis erősen 15 szavazattal nyerte ezt a mai választást a második dal, vagyis Bogitól a Szerelmet szakajtok. Aztán az Arthur Rimbaud Bokáig című dal, ami pont az imént fog mindjárt véget érni, kapott 2 szavazatot, a Null Level Empire és Szikora Róbert Van még helye, pedig sajnos ma egyetlen egy szavazatot sem kapott, de ez ugye nem azt jelenti, hogy lehet, hogy valamikor a jövőben nem is fog. Minden esetre, ami biztos, hogy megint csak meg lett szavazva az új hét zeneszáma, ahogy azt már valaki is, aki hallgatja a hadásunkat, rájöhetett, nem más, mint Bogitól a Szerelmet szakajtok lesz. Ez ennek a pozíciónak az elfoglalója, hogy ezt fogjuk most meghallgatni. Érkezik Bogi és a Szerelmet szakajtok.
1: A hét zeneszáma.

0: lives. Well, we've got holes, we've got holes, but we carry on.
1: Ez volt a Passenger-től a Holes című dal, mi pedig megyünk tovább zeneügyileg. Anyami bátorság, mulandóság, az érzékelés fájtlain vezet keresztül Natalie Sende új EP-je, tudhatjuk meg a Rekorder egyik cikkéből. A www, a berlini budapesti elektroakusztikus zeneszerző hangművész első EP-je az Exiles gondozásában, ami a megszűnő elektronikus zenei kiadó utolsó előtti megjelenése is egyben. Natalie Sende, ötszörös V című kiadványa az érzékelés fájtlain vezet keresztül, a Dark Ambient, az IDM és a töredezett ritmusok határvidékén otthonosan mozgó Sende zeneszerzői és sound design eszköztárával húzza magával a hallgatót az öt szám örvényébe. Volva, azaz anyami takarni, valamenta, fátyol, membrán, vox, hang kifejezés, volatilis, mulandóság, állandótlan és virtus, bátorság, kiválóság. Az öt trackben változatos, mégis figyelemre méltóan koherens hangtájokon bolyong, ahol sebezhetőség és erény, kibontakozás és összeomlás egymásnak feszülő, mégis egységes kölcsönhatásban létezik. 2026-ban Sende egy alkotói kollektíva tagjaként elnyerte a Carmen Mateo European Young Artist Awardot, ugyanebben az évben pedig diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen is. Egy évvel korábban LLBY című több csatornás művével az Ulysses Network támogatásán keresztül ösztöndíjat nyert az IRCAM akadémiára. A darabot a párizsi Saint-Cotre-ban mutatták be egyébként. Zeneszerzőként, illetve hangművészként pedig első színházi munkáin a berlini Duchess Theaterben és a Trafóban dolgozott. Ő szerezte az Adgva Ata című animációs film zenéjét is, amelyet a Cannes Filmfesztiválon mutattak be, majd 2026-ban jelölték az NSI Nemzetközi Animációs Filmfesztivál díjára is. Natalie egyébként szeptember 4-én élőben lépett fel a különleges hangulatú Listening Barban, a Gózóban, ezt követte aztán az EP közös hallgatása kazettáról. Majd az est hátralevő részében Natalie a kedvenc ambient lemezeiből válogatott, a belépés ingyenes volt, és egyébként erről is született cikk, ha valaki szeretné, nyugodtan olvasson bele. Az ötszörös V az egyik legfontosabb magyar elektronikus zenei kiadónak számító Exiles utolsó előtti megjelenése ismételten, amely 100 kiadvány után zárja be a boltot. Az okokról a kiadóvezető Kolbenheier Erik egyébként már mesélt a Keretnek, ehhez az interjúhoz megtalálják a linket a recorder.blog.hu ezen cikkében. Tudjuk ajánlani figyelmükbe, egy kellemes olvasgatási lehetőség a jobbnál jobb zenék mellé. És ha már jobbnál jobb zenék, nálunk érkezik a Carson Coma, akik most kilépnek a komfortzónájukból.

A Carson Coma komfortzónája szólt az imént, ezt az órát pedig ugye jobbnál jobb muzsikák zárják, pontban 10 órakor pedig akkor Farizs Doriz várja majd önöket, nem mással, mint a legfrissebb hazai és külföldi hírekkel. Úgyhogy ha érdekli önöket, hogy mi történt az utóbbi egy órában a nagyvilágban, akkor tartsanak velünk a folytatásban, mert 10 órakor friss hírek.

0: Kapcsolódjon ki, töltődjön fel és élvezze a Lendvai termálfürdő különleges parafinos termálvizét. Hétfőn és csütörtökön a nyugdíjasok mindössze 12 euróért fürdőzhetnek. Pénteken és szombaton jöhet az esti lazítás. Éjszakai fürdőzés egészen 22 óráig. Pihenés, feltöltődés, jó közérzet. Lendvai termálfürdő. További információ termekötőjellendava.si. Minőségi lábbelit keres túrázáshoz, munkához vagy a mindennapokra? Látogasson el a turniscsei Planika üzletbe, ahol Planika és Mendel, túra, hegymászó, munka és erdészeti lábbelik, valamint válogatott gyermekcipők várják. A cipőket helyben, tesztpályán is kipróbálhatja, sőt betekintést nyerhet a gyártás folyamatába is. Várják Önt hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között, szombaton pedig 8-tól 12 óráig, turniscsén, a Presernova utca 4 szám alatt.
1: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető. Hírek a Muravidéki Magyar Rádió.
2: Tíz órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Posta Szlovénia 8 új emlékbélyeget bocsátott ki. Többek között megjelent a közlekedés biztonság sorozat utolsó bélyege, a szeptemberi számmal pedig folytatódik a tavaly indított szlovén költészetről szóló bélyeg sorozat is. A blokk második bélyegén Fanny Hausmanntal látható, akit az első szlovén nyelvű költőnek tartanak. A közlekedés biztonság sorozat részeként megjelent a Tarts jobbra, előz balról című bélyeg, amely a felelősség teljes kiszámítható és helyes vezetést hangsúlyozza az autópályákon, mivel ezt biztosítja az ökkenőmentesebb és biztonságosabb közlekedést. Ehhez jelentősen hozzájárul a helyesen végrehajtott előzés és a jobb sávba való biztonságos visszatérés. Az állatsorozatban ezúttal 4 bélyegen látható, a Kelet és Közép-Európában elterjedt fehér torkusűn. A parlamenti elnök testülete megállapodott a parlament rendkívüli ülésének összehívásában. Szerdán sürgősségi eljárásban tárgyalják a kormány ritka betegségek fejletkezelési alapjáról szóló törvényjavaslatát, és első olvasatban állást foglalnak a Gibanye Svoboda képviselői által benyújtott bizonyos kőolajtermékek árának megállapítására vonatkozó ideiglenes intézkedésekről szóló törvényjavaslatról. Bár az ellenzék is üdvözli a ritka betegségek fejlett kezelési alapjáról szóló törvényjavaslat célját, Zoran Stevanović az országgyűlési elnök testületének tegnapi ülésén a források biztosítására más megoldást szorgalmaztak, ahelyett, hogy az alapból származó forrásokat a nem kormányzati szervezetek fejlesztésére irányítanák át. Az egyes kőolajtermékek árának megállapítására vonatkozó ideiglenes intézkedésekről szóló törvényjavaslat rendkívüli ülésének összehívását a Gibanye Svoboda kérte. Magyarország továbbra is számol az Európai Unió SAFE nevű védelmi hitelprogramjának forrásaival, ám azok felhasználását a mindenkori gazdasági teherbíró képességhez igazítja. A Honvédelmi Minisztérium határozottan tisztázta az álláspontját, egy átdolgozott, észszerűbb változaton dolgoznak a 16 milliárd eurós keret kapcsán. Ruszin Szendi Romulus Honvédelmi Minisztérium elmondta, hogy a SAFE keretében a felvehető összeg egy hosszú lejáratú kölcsön, amit kamatostól vissza kell fizetni. A védelmi kiadásokra szánt 2%-os GDP arányos keret alapvetően biztosítja a haderőfejlesztési programok nyugodt ütemét. Ha a gazdaság teherbíró képessége engedi, a SAFE kölcsön segítségével meglévő szerződéseket válthatnák ki, vagy felgyorsíthatják a már betervezett fejlesztéseket. Az igényelt összeg 15%-át úgynevezett szélesebb értelemben vett honvédelemre lehet fordítani. A magyar tervek szerint ebből a keretből jutna többek között a vasúti és közúti infrastruktúra fejlesztésére, valamint a kibervédelmi rendszerek korszerűsítésére is. Sport. Tegnap a lengyel csapat bizonyult jobbnak a férfi röplabda Európa-bajnokság elődöntőjében, így Fábio Szoli védencei ma Finnország ellen mérkőzhetnek a bronzéremért. A szlovén csapat ma 17 órakor száll harcba a dobogó harmadik fokáért. 21 órakor a címvédő Lengyelország és Franciaország mérkőzik a rangos címért Milánóban. Időjárás. Ma jobbára derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 22 fok között alakul. A tenger melléken enyhe bora mellett 24 fokot is mérhetnek.
1: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgon a körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a tenger melléki sztráda forgalma Studenec és Razdörto között Koper irányában, valamint Unec és Posztojna között mindkét irányban.
3: MMR. A zene összeköt. Természetjáró.
4: Tegyünk egy sétát a természetben.
5: Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat! Szeptemberben már hűvösebbé válnak az éjszakák, a Muravidék és a muramenti erdőkben pedig különleges dolog kezdődik. A szarvasbőgés. Ilyenkor a hatalmas gimbikák mély, zengő hangon üzennek egymásnak a sötétben, hogy megvédjék a területüket és meghódítsák a teheneket. A vadászok számára ez az év legizgalmasabb időszaka, hiszen az erdő királyai ilyenkor mutatják meg igazi erejüket. De hogyan zajlik ez a fenséges nász a lendva környéki erdőkben? És mire kell figyelnünk, ha ilyenkor a természetben járunk? Horváth Benyaminnal, a Lendvai Vadásztársaság elnökével beszélgettünk az erdőben fellépő változásokról és az állatok viselkedéséről. Tartsanak velünk! Miért mondják azt, hogy a szarvasbőgés a vadász?

0: Szeptember utolsó vasárnapja a Szív világnapja. Ezen a napon érdemes megállni egy pillanatra és odafigyelni életünk legfontosabb motorjára. A szív- és érrendszeri megbetegedések világszerte a vezető halálokok közé tartoznak, pedig a tudatos megelőzéssel a problémák jelentős része elkerülhető lenne. A rádiórendelőben a szív- és az érrendszer betegségeiről tájékoztat dr. Vas Vilmos családorvos. A műsort Cigán Szilvia szerkesztette.
1: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.

0: A rendszeres testmozgás, a kiegyensúlyozott, rostokban és telítetlen zsírsavakban gazdag táplálkozás, valamint a stressz kezelése mind kulcsfontosságú az erek rugalmasságának és a szív egészségének megőrzésében. A közeledő szív világnapja alkalom arra, hogy megígérjük önmagunknak. Ezen túl jobban figyeljük a vérnyomásunkat, letesszük a cigarettát, és minden nap teszünk egy apró lépést a keringési rendszerünk védelme érdekében. Jó napot és jó vételt kívánok a rádiórendelő hallgatóinak! Amikor a szív- és érrendszeri betegségek kerülnek szóba, és ezeket fel szeretnénk sorolni, akkor akár egy egészségügyi műsor sem lenne elegendő ahhoz, hogy az összeset belezsugorítsuk. Ezért dr. Vas Vilmos családorvossal úgy döntöttünk, hogy azokat a szív- és érrendszeri betegségeket említjük meg a mai rádiórendelőben, amelyek itt Szlovéniában a leggyakrabbak, és hogyan előzhetők ezek meg, melyek a rizikotényezők és a gyógykezelésük. Dr. Vas Vilmos, kezdjük talán ott, hogy a szív- és érrendszeri betegségek Szlovéniában továbbra is nagyon nagy probléma.
1: Igen, tulajdonképpen a szív- és érrendszeri betegségek ez egy gyűjtőnév, amely számtalan szívbetegséget és érrendszeri betegséget foglal magába. Tudjuk azt, hogy a szív a szervezetünknek a pumpája, és az érrendszer viszont mind egy csőhálózat, amely biztosítsa a szív munkája által a benne lévő vérnek az áramlását. Mondhatom azt, hogy a statisztikai adatok szerint, úgy az egészségügyi világszervezet adatai szerint, mint a Szlovén Népegészségügyi Intézet adatai szerint, még mindig a szív- és az érrendszeri betegségek a halál okok között az első helyet foglalják el. Szlovéniában, ez statisztikai adatot mondanák, hogy naponta 59 ember hal meg, ebből 21-en szív- és érrendszeri betegségben, 19-en halnak meg rosszindulatú, daganatos betegségekben, 4-en balesetben, és az összes más betegségekben a többi esetek, ugye. A szív- és érrendszeri betegségek, ezek gyakorlatilag egy krónikus, hosszantartó betegségek, amelyek hosszú idő folyamán alakulnak ki a szervezetben, és időnként nagyon súlyos állapotokat idéznek elő a betegnél, esetenként, mint ahogy említettem, halálos kimenetelű is lehet. Ezáltal rontják a betegnek az életminőségét, a munkaképességét, és esetleg hosszan tartó rokkantságot idéznek elő. Ebből következik az, hogy igen, a beteg számára is, a családtagok számára is, és a társadalom számára is igen komoly feladatot ról, nem beszélve arról, hogy mindezen betegeknek a gyógyítása, az ellátása, a rehabilitációja igen költséges. Ezért gondoltam azt, hogy a mai napon, mivel közeledik a szív világnapja, hogy ezzel a témakörrel foglalkozunk. Mint ahogy tetszett említeni, hogy melyek azok a betegségek, amelyek ebbe a fogalomcsoportba tartoznak. Tehát elsősorban a szívbetegségeket említeném meg, elsőként a szívritmus zavarokat. A ritmus zavarok ugye a szív normál körülmények között a saját autonóm idegrendszer működése által rendszeresen összehúzódik és elernyed, ezáltal egy biztosítja az állandó áram vérkeringést. Abban az esetben, hogyha ez a ritmus kimarad, vagy gyorsul, vagy lassul, vagy bizonyos rendszertelen szívműködések észlelhetők, akkor beszélünk ritmuszavarokról. A másik a billentyű hibák. A billentyű hibák, ezek tulajdonképpen a szív belterületén lévő, a jobb és a bal félteke, illetve a szívből kiáramló fő ereken lévő billentyűk, amelyek biztosítsák a vér egyirányú áramlását. Abban az esetben, ha itt bármiféle betegség fordul elő, ezek a billentyűk nem zárnak tökéletesen, és a vér visszaáramolhat. A következő betegségek a szív elégtelenség. Itt a szív izomerőről van szó, amely nem tudja ellátni a pumpa funkcióját, és ezáltal alakulnak ki különböző szívelégtelenségi panaszok. Születéskor előfordulhatnak vele született szívhibák, amelyek gyakorlatilag bizonyos elváltozások hoznak maguk után, mégpedig nagyon gyakran előfordul, hogy a pitvarok vagy a kamrák közti sövény nyitott marad, vagy nem záródik el, de súlyos esetekben olyan komoly szív- és érrendszeri veleszületett hibák vannak, amelyek az élettel nem összeegyeztetettők. Megemlíteném még a szívizomnak a gyulladásos betegségeit, amely lehet akár vírusos, akar bakteriális, illetve reumatológiai eredetű szívgyulladások is. A másik csoportba tartoznak ugye az érbetegségek. Az érbetegségek attól függően, hogy melyik területet látják el a szervezetben, lehetnek cerebrovaszkuláris, tehát az agyi ér területén keletkező elváltozások, lehetnek perifériális, amelyek általában az alsó végtag ütőereinek, vagy pedig a vénás hálózatának a betegsége, illetve a koszorú ér keringés zavara következtében kialakuló betegségek. Mind ezek nagyon komoly panaszokkal, tünetekkel szoktak járni.
2: Doktor úr, amikor a szív- és érrendszeri betegségekről van szó, nagyon komoly betegségek alakulhatnak ki, és módosítják, megváltoztatják, rosszabbá teszik az ember életét. A rizikotényezőkre vonatkozólag vannak-e különbségek, vagy a rizikotényezők valamennyi felsorolt betegségre kihathatnak?
1: A rizikotényezők tulajdonképpen az összes felsorolt betegségre kihathatnak. Most itt megemlíteném azt, hogy a rizikotényezők az ugye nem rövid ideig hatnak, hanem az életünk folyamán hosszú időt igénybe véve alakulnak ki, de azért megkülönböztetnénk pár rizikotényezőt, olyat, mint például, amire nem tudunk kihatással lenni. Itt megemlíteném az életkort, ami általában 50 év után nagyobb gyakorisággal fordul elő, illetve a férfi nemet, tehát a férfiaknál gyakrabban alakul ki szív- és érrendszeri betegség. Ezen kívül vannak olyan betegségek, amik hozzájárulnak és elősegítik a szív- és érrendszeri betegségeknek a kialakulását, ilyen például a kettes típusú cukorbetegség, a magas vérnyomásos betegség, ide tartozik az érelmeszesedéses betegség, ezen kívül krónikus vesebetegségek, amik hozzájárulnak az érrendszeri betegségeknek a kialakulásához. De viszont vannak olyan életmódbeli tényezők, rizikófaktorok, amelyre mind kihatással lehetünk, és viszont ezek gyorsítsák vagy elősegítik a betegség kialakulását. Hát elsősorban itt említeném meg a dohányzást. A dohányzás nagy mértékben károsítja az ereket, az ereknek a belső sejtrétegét, belső falát, valamint a nikotinnak érszűkítő, érgörcsöt okozó hatása is van. Ezen kívül a túlzott alkoholfogyasztás úgy szintén, mint rizikotényező. Az étkezési szokások, a túl sózott vagy cukrozott ételek, illetve a túl zsíros ételeknek a fogyasztása, a kevés mozgás, kevés fizikai aktivitás, a túlsúly, illetve az elhízás, ezek mind olyan rizikotényezők, amelyre mink kihatással lehetünk, meg tudjuk változtatni, és ezáltal csökkenthetjük a szív- és az érrendszerek betegségeknek a kialakulását.
2: Lehet, hogy ezzel választ is adott arra az alkérdésre, hogy miért inkább a férfiaknál fordul gyakrabban elő a szív- és érrendszeri betegségek sora, ugyanis talán a nők kevésbé vagyunk hajlamosak ezek a kockázatokkal élni. Minden esetre, amit felsorolt, ez mindjárt megelőzésként is szolgálhat, tanácsként, tehát mindenről le kell mondani, vagy legalábbis csökkenteni, és már is tettünk valamit a szívünkért és az ereinkért, igaz?
1: Igen, tulajdonképpen a megelőzés ebbe rejlik. Ebbe rejlik a szív- és érrendszeri betegségek megelőzése, ugyanis, hogyha igyekszünk megtartani a idézőjelben mondt ideális testsúlyt, ha minden nap mozgunk legalább 30 percet vagy 60 percet rendszeresen, abban az esetben, ha lemondunk a dohányzásról, az alkoholfogyasztás csak a kulturált módon ajánlott mennyiséget fogyasztjuk, nem visszük túlzásba, ugye, és az ételféleségeknél se, sem a zsíros, túlcukrozott, sós ételeket nem fogyasztjuk. Ebben az esetben bizonyos mértékben hozzájárulhatunk a szív- és az érrendszeri betegségek kialakulásához.
0: A folytatásban dr. Vas Vilmos a szív- és érrendszeri betegségek tüneteiről és a gyógykezelésről szól.
2: A tüneteket azért ismerni kell, már azért is, hogy tudjuk, hogy milyen panasz esetén kell orvoshoz fordulni.
1: Igen, előfordulnak olyan esetek, amikor gyakorlatilag a betegnek semmiféle tünete nincs, de már a szív és az érrendszer érintett, és sokszor hirtelen egy érelzáródás nagyon komoly, esetleg halálos kimenetelű, akar szívinfarktus, akar agyvérzést okozhat. De vannak előzetes jelek, tünetek is, amelyek hát jelzik, hogy szív-érrendszeri betegség állhat fenn. A szívbetegségek csoportjába tartozó tünetek tulajdonképpen a mellkasi fájdalmak, amelyek lehetnek hirtelen, nyomó, szúró jellegű kihatással, kisugározhatnak a nyakba, a válba, a karba, a lapocka közé, lehet fulladásérzés, nehéz légzés, szédülés, ájulásos állapotok előfordulhatnak, izzadás, akkor mindkét oldali bokadaganat, lábszárdaganatok úgy szintén előfordulhatnak, hányingerhányások. Ezek a panaszok mind szíveredetű betegségekre utalnak, esetleg erős szívdobogás érzést, rendszertelen szívdobogás érzést, azt is időnként a betegek érzékelik. Ilyen esetekben mindig orvoshoz kell fordulni. Az érrendszeri betegségek csoportjába viszont például a perifériális, vagyis a lábszár artériális ereknek a szűkülete kapcsán kialakul, van az úgynevezett lábikra görcs, amikor a beteg járás egy bizonyos távolság megtétele után erős görcsös fájdalmat érez a lábában, ilyenkor szinte meg kell állni, egy pár perces pihenés után a fájdalom csökken, és a beteg újból elindulhat. Azután a lábszáron lévő bőrnek a hideg bőrtapintata, vagy lilás elszíneződése, vagy nem begyógyuló lábszárfekélyek, ezek mind érkeringési zavarokra utalhat. Időnként például zsibbadás érzés, vagy bizonyos beszédzavarok, nyelési zavarok, ezek mind utalhatnak ér szűkületes elváltozásra az erekre. Előfordulhat, hogy egyoldali lábszár daganat, vagy az egész láb megdagadt, fájdalmas, piroskás a bőr, ilyenkor viszont mélyvénás trombózisra van gyanú, és ez annak a jelei, tünetei. Minden esetben ezen panaszok jelenlétekor orvoshoz kell fordulni.
2: Mit mutat meg az EKG, és milyen egyébként a gyógykezelési folyamat, amikor valamelyik tünettel a páciens orvoshoz jön?
1: Elsősorban ugye, mint ahogy említettem, a szív és az érrendszeri betegségek gyógyításánál a legfontosabb az életmód változtatása. Második pontként említenem a gyógyszeres kezelést. Tehát azok a betegségek, amelyek mint rizikótényezőként említettem, úgy a magas vérnyomás, kettes típusú cukorbetegség, érelmeszesedés, magas koleszterin szint, tehát ezeknek a gyógyítása nagyon fontos, ilyenkor még sokszor panaszai a betegnek nincs, de a rendszeres gyógyszer szedése és a beteg-orvos közti kapcsolat, bizalom nagyon fontos az érrendszeri betegségek megelőzése szempontjából. Időnként bizonyos műtéti beavatkozásokra is szükség van a gyógyítás szempontjából, így gondolok például a billentyű cserékre. Manapság már újabban egy ilyen minimál invazív műtéteket alkalmaznak, nagyon ritka esetben nyílt mellkas műtétet is alkalmaznak, esetleg például szívkatéterezés, stenteknek a behelyezése, ezek mind olyan gyógyító intézkedések, amely a betegnek az életminőségét és az életét is javítja. Nagyon fontos utána viszont, ha fönnáll már a betegség, a betegeknek a rehabilitációja, amely speciális intézményekben, szanatóriumban, nálunk Szlovéniában ugye Radencin a legismertebb szívkoszorúérkeringési és agykeringési elégtelenségben szenvedő betegek rehabilitációját végezik. Maga a gyógyítás előtt fontosabbnak tartanám talán a megelőzést. A megelőzés szempontjából viszont a rendszeres szűrővizsgálatokat. Az egészségházakban és házi orvosi rendelők mellett működnek az úgynevezett referens rendelők, ahol egy speciálisan vagy megfelelő szakirányítással képzett diplomás szakdolgozók végzik ezeket a szűrővizsgálatokat, ahol egy kérdőíven, amely célzottan úgy az életmódra, úgy a esetlegesen a családban halmozódott szív-érrendszeri betegségekre vonatkozó kérdések, laboratóriumi vizsgálat, ahol cukor, koleszterin szint vizsgálat, eszközös vizsgálatok, úgy, mint ahogy tetszett említeni, az EKG, a vérnyomásmérés, a pulzusmérés, a testsúly, a testtömegindex meghatározása, a lábboka index meghatározása, amivel kiszűrhessük a perifériás, tehát az alsó végtagi érszűkületes folyamatokat, amennyiben, ha itt bármilyen elváltozást észlel a szakdolgozó, akkor a házi orvoshoz irányítva az átveszi a további kezelés, szükség esetén kardiológiai szakrendelésre utalja a beteget, ahol aztán további kivizsgálósokat, úgy mint szívultrahangot, esetleg az ereknek az ultrahangos vizsgálatát, a nyaki erek Doppler vizsgálatát, az alsó végtag erek Doppler vizsgálatát, trombózis, mélyvénás trombózis esetén a vénáknak a Doppler vizsgálatát végzik el, terheléses EKG vizsgálatot, 24 órás monitorozott EKG vizsgálatot vagy vérnyomás ellenőrzést végeznek. Ezen kívül, ha szükséges, akkor elektív koronarográfiákat tudnak végezni az intézményekben, vagy például időnként artériográfiákat, ahol egy ilyen festékes anyagot fecskendeznek be az erekbe, és a műszerrel detektálják az ereknek az állapotát, van-e szűkület, hol van, és a szükséges időben már beavatkoznak, stendet tesznek, tágítják az ereket. Tehát ezek mindegy olyan modern és haladó kivizsgálási és megelőzési tevékenység az egészségügyben, amely a betegeknek, a szív- és érrendszeri betegeknek az életminőségüket, az életüket meghosszabbítják.
0: Önök, kedves hallgatóink, a rádiórendelőt és dr. Vas Vilmost hallották. A műsor készítésében közreműködött Györkös Gorán hangtechnikus. Szerkesztette Cigán Szilvia. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és valamennyiüknek jó egészséget kívánok. A viszonthallásra!

Csoda az élet, ez volt az Unisex dala, nálunk pedig egy értesítés következik. A Lendvakösségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség ugyanis értesíti a választópolgárokat, hogy a 2026-os helyi önkormányzati választásokra, valamint az önkormányzati közösség tanácstagjainak megválasztására november 15-én kerül sor. Tanácstagjelölt lehet mindenki, aki megfelel a törvényi feltételeknek, a jelöléshez pedig legalább 10 a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírása szükséges. A jelöléseket október 15-én 19 óráig lehet benyújtani. A szükséges űrlapok a www.lendva.info honlapon, vagy az LKMNÖK lendvai Malom utca 6/A alatti székhelyén érhetők el. Tehát ismételten Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség értesíti választópolgárokat, hogy a 26-os helyi önkormányzati választásokra, valamint az önkormányzati közösség tanácstagjainak megválasztására november 15-én kerül majd sor. Tanácstagjelölt pedig lehet mindenki, aki megfelel a törvényi feltételeknek, jelöléshez legalább 10 a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírása szükséges. A jelöléseket október 15-én 19 óráig lehet benyújtani, a szükséges űrlapok pedig a www.lendva.info honlapon, vagy az LKMNÖK lendvai Malom utca 6/A alatti székhelyén érhetők el.

0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Hírek a Újravidéki Magyar Rádióban.
2: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorisz hírszerkesztőt hallják. Janez Jánosa kormányfő gratulált az Egyesült Államokban élő szlovéneknek a manhattani Szent Ciril templom nemrégiben megrendezett 110. évfordulója alkalmából New Yorkban tartott találkozón. Köszönetet mondott mindenkinek, aki törődik az ott élő szlovének New Yorki szimbólumával. Hangsúlyozta, hogy minden szlovén fontos a kormány számára, függetlenül attól, hogy Szlovéniában vagy külföldön él. A jelenlévőket Martin Krizolog atya és Istok Mirosics washingtoni nagykövet köszöntötte, akik a fogadást szervezték. Borut Pahor volt elnök és három miniszter, Tone Kaiser külügyminiszter, Tadej Osztörc egészségügyi miniszter és Polona Riffel környezetvédelmi és területrendezési miniszter is részt vett az eseményen. Jánosa ezzel befejezte New York-i látogatását, ahol részt vett a világ vezetőjének általános vitáján az ENSZ közgyűlésének 81. ülésszakán, és visszatért Szlovéniába. A Gazdasági Munkaügyi és Sportminisztérium felkéri a vállalatokat egy országos, ingyenes projektben való részvételre, amelynek keretében új megoldásokat fejlesztenek és tesztelnek, amelyek célja a munkahelyi kockázatok hatékonyabb azonosítása és kezelése. A projekt megvalósítására 7 millió eurós forrást terveznek. Ahogy a minisztérium hangsúlyozta, az átfogó megközelítés a munkavédelemhez és egészségvédelemhez projektben való részvétel hozzáférést biztosít a munkáltatók számára a szakmai ismeretekhez, az új munkamódszerekhez és a munkavédelem területén bevált gyakorlatokhoz. A résztvevő vállalatok számára azonban nincsenek pénzügyi kötelezettségek. A projektet az Európai Szociális Alap plusz uniós forrásai és állami források társfinanszírozzák, és hozzájárul a munkavédelem és védelem irányításának korszerűbb megközelítéseinek kidolgozásához. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre, szeptember 28-ára Bujdosó Andrea, a Tisza párt frakció vezetője. A Magyar Parlament honlapján szereplő indítvány szerint az országgyűlés ekkor szavazna a Baka András által javasolt legfőbb ügyészről, Szatmári Zoltánról is. A Telex szerint az országgyűlés honlapján is megtalálható indítvány alapján emellett Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs, Sezták Miklós és Gurzó Mária mentelmi jogáról is szavaznak. Előbbi háromról lehetett már tudni, szerdán pedig Magyar Péter jelentette be, hogy a három mentelmi ügy miatt hétfő délelőtre összehívják az országgyűlést. Magyar Péter kiposztolta, hogy arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, mert a Tisza frakció egyhangulag döntött úgy, nem támogatják Szatmári Zoltán jelölését. Sport. Ma 15 órakor a szlovén foci válogatott a Stožice sportparkban várja a skót csapatot a Nemzetek Ligája első fordulójában. Bostyán Cészár védencei szeptember 29-én hazai pályán Észak-Macedónia ellen játszanak, majd október 3-án Svájcba utaznak mérkőzésre, október 6-án pedig visszavágóra kerül sor Skóciában. Zárásként november 13-án a svájci csapat érkezik Ljubljanába, majd november 16-án Skopjeben csap össze a két együttes.
0: Időjárás.
2: Ma jobbára derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 22 fok között alakul, a tenger melléken enyhe óra mellett 24 fokot is mérhetnek.
1: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgon a körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Akadozik a tenger melléki sztráda forgalma Studenec és Razdörto között Koper irányában, valamint Unec és Posztojna között mindkét irányban.
1: Tájékoztat és szórakoztat. Újravidéki Magyar Rádió. kívánságműsor.

Kedves hallgatóink, 11 óra 5 perc a pontos idő, mi pedig akkor meg is kezdjük ezt a mai egy órás, kicsit kevesebb, mint egy órás sláger kívánságunkat, és már érkezett is be rengeteg zenekérés, mi azon leszünk, hogy minél többet teljesítsünk. Móni kérésére Dániel Fivel fogunk kezdeni, tőle a szermulatos fog szólni, aztán akkor közben hívhatnak bennünket 575-1718, 575-1719.

0: És ha minden igaz, akkor már be is érkeztek az első telefonhívások. Haló, haló, szép napot kívánok!
1: Szép napot kívánok, és szép üdvözlet, kedves Tamara!
0: Üdvözlöm!
1: Én szeretnék egy zeneszámot meghallgatni, szeres azért, aki én vagyok.
0: Rendben, szólni fog akkor, ha minden igaz, a kért dal. Mi pedig köszönjük szépen, hogy telefonált, és
1: én
0: további kellemes napot kívánok.
1: Én is köszönöm, hogy szép üdvözlet Erzsinek és Becinek.
0: Rendben, köszönöm, valószínűleg hallgatják a műsort.
1: A kérdésemet teljesítik a viszont hallásra.
0: Viszhal, kellemes napot kívánunk. Van-e még esetleg telefonálunk? Úgy tűnik, hogy van. Haló, haló, szép napot.
2: Jó napot kívánok, Tamara. Erzsi vagyok Pacsáról.
0: Üdvözlöm.
2: Tamás Gábortól szeretném meghallgatni a Hervadó Petóniák című dalt.
0: Tehát akkor Tamás Gábortól a Hervadó Petúniákat. Igen. Mindjárt meg is látjuk. Megtalálta a hangtechnikus kollégát, úgyhogy szólni fog. Köszönjük, hogy telefonált. Kellemes napot kívánunk.
2: Köszönöm szépen, további szép napot önöknek és a rádió hallgatóinak.
0: Viszhall.
2: Viszont hallás.
3: Megért, hogy olyan rózsa legyek, ami nem szúr, olyan szél, ami nem fúr.

0: Megyünk tovább, nem állunk meg, telefonálunk. Van valószínűleg zenei kérés, és akkor haló, szép napot kívánok!
1: Üdvözlöm, kedves Tamara, Jutka vagyok. Én szeretném kérni Horváth Robitú, Te vagy a boldogság című számot. Ezt a dalt szeretném a lenti barátnőimmel, Magdiva Marikával, Angélával és a Tornyi Marika barátnőmmel hallgatni. Nagyon szépen köszönöm, hogy teljesíti kérésem. További szép napot, gyönyörű, szép hétvégét kívánok a rádió minden kedves hallgatójának és minden kedves dolgozójának.
0: Rendben, köszönjük szépen, hogy telefonál, további kellemes napot kívánunk. Van még telefonálunk. Haló, szép napot kívánok!
2: Haló, csókolom, Tamara!
0: Üdvözlöm!
2: Otto vagyok. Korda Györgytől szeretném meghallgatni. Szeres úgyis, ha rossz vagyok című dalt.
0: Rendben, szólni fog a dalkérés. Köszönjük szépen, hogy telefonál, további kellemes napot
2: Én
0: kívánok!
2: Én is köszönöm, további hét napot, viszont hallásra!
0: Viszhall!

0: Szeress úgy is, ha rossz vagyok, után megyünk tovább. Van telefonálónk. Haló, haló, szép jó napot kívánok!
1: Szép jó napot kívánok, Zsuzsa vagyok Keszthelyről.
0: Üdvözlöm.
1: És a Queen-től szeretnék egy rockszámot kérni, a ma esti lendvai rockbalett előadáshoz ráhangolóképpen.
0: Rendben, akkor szólni fog egy Queen muzsika, a jó hangolódást kívánunk, és köszönjük szépen, hogy telefonál, további kellemes napot.
1: Köszönöm,
0: egyben.
1: További szép napot, viszont hallásra.
0: Viszhall. És van-e még telefonálunk? Van, haló, jó napot.
2: Haló.
0: Üdvözlöm.
2: Szeretném kérni Araczki Lacitól, nem csak a 20 éveseké a világ.
0: Araczki László, tehát...
2: Dózsahegyről, Somváról.
0: Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált.
2: Köszönjük,
0: kellemes napot.
2: Köszönjük, viszont.

0: Aracki László dala után folytatjuk a Szivárvánnyal, méghozzá Lidi néni című dalukkal, ezt egyébként Attila kérte tőlünk, és ha minden igaz, akkor van is, telefonálunk. Haló, haló, szép napot kívánok!
1: Szép üdvözletem a stúdióban.
0: Üdvözlöm.
1: Én pedig szeretném meghallgatni ott, ahol zugazan négy folyó. Nagyon szépen megköszönöm, Ili, a viszonthallásra.
0: Köszönjük szépen, hogy telefonált, küldjük majd a kért dalt, és további kellemes napot kívánunk.

0: Továbbra is rengeteg a kérés, úgyhogy megyünk tovább, nincs megállás. László kérésére Németh Leheltől fog szólni a Reszket a Hold, és ha minden igaz, akkor telefonálunk is van. Haló, haló, szép napot!
1: Jó napot kívánok, Éva vagyok.
0: Üdvözlöm!
1: Köszönöm. Bort Pétertől szeretném meghallgatni Tündöklő Egri Csillagok című dalt.
0: Rendben, szólni fog a kérdal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Viszal.

0: Megidünk néhány darra, van telefonálunk is. Haló, haló, szép jó napot!
1: Haló!
0: Üdvözlöm!
1: Adjon Isten jó napot mindenkinek, különösen Máriának rendvára. Szeretném kérni Gerendás Pétertől a La Dolce Vitát.
0: Tehát akkor Gerendás Pétertől fog szólni a dal. Rendben, köszönjük, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
1: Önöknek is viszont hallásra.
0: Visszhall. Van-e még esetleg? Telefonálunk. Úgy tűnik, hogy van. Haló, haló, szép napot.
2: Üdvözlöm. Jó napot kívánok, kedves Tamara. Éva vagyok Pötrétéről.
0: Milyen dalt küldhetünk?
2: Zábó Jimmy-től szeretnénk meghallgatni Éjek asszonya.
0: Tehát akkor Jimmy-től az Éjek asszonya. Ez is, ha minden igaz, akkor szólni fog, mi pedig köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
2: Nagyon szépen köszönöm, és szép hétvégét kívánok mindenkinek. Viszont hallásra!
0: Viszhall!

0: A mai Sláger kívánságot az ismerős arcok dalával fogjuk zárni, méghozzá Betty kérésére fog szólnia, játsszuk el, vagyis már szól a háttérben. Mi pedig akkor köszönjük szépen mindenkinek, aki a délelőtt folyamán velünk tartott, a zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus kollégait a stúdióban Györkös Gorán. A híreket Faris Doris szerkesztette, őt hamarosan hallhatják majd a déli krónika folyamán, és itt lesz önökkel a délutáni órákban a Kovács Sándor műsorvezető, na meg a délutáni csapat, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a folytatás. És a Muravidéki Magyar Rádióval tartani. További kellemes napot és további kellemes rádiózást.
1: Nem hiszem el, csak így lehet.

0: Reklám.
1: Minőségi lábbelit keres túrázáshoz, munkához vagy a mindennapokra? Látogasson el a turniscsei Planika üzletbe, ahol Planika és Mendel túra, hegymászó, munka és erdészeti lábbelik, valamint válogatott gyermekcipők várják. A cipőket helyben, tesztpályán is kipróbálhatja, sőt betekintést nyerhet a gyártás folyamatába is. Várják Önt hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között, szombaton pedig 8-tól 12 óráig, Turniscsén, a Presernova utca 4 szám alatt.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Kovács Sándor műsorvezetőt és Farics Dorisz hírszerkesztőt hallják. A mai hangtechnikus Lebár Teodor. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, íme néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A szlovén földgáz szolgáltatók egyelőre nem tervezik az energiaforrás árának emelését.
1: Simona Drenik-Baudek ombudsman bemutatta és átadta Natasa Pirc-Muszár elnöknek és Mihail Zupančič igazságügyi miniszternek a 2025-ös éves jelentést.
2: Magyarország továbbra is számol az Európai Unió Safe nevű védelmi hitelprogramjának forrásaival.
1: Tilos lesz az iskolákban burkát és nikábot viselni a diákoknak az olasz kormány legutóbbi rendelete alapján.
2: A Nemzetek Ligájában kezdi a szereplést a szlovén foci válogatott, valamint az NB-s bronzéremért harcol a szlovén férfi röplabda csapat.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. A szlovén földgázszolgáltatók egyelőre nem tervezik az energiaforrás árának emelését. Egyesek azt mondták, hogy már biztosították a szükséges mennyiséget a következő téli szezonra. Többnyire több forrásból vásárolják a gázt, így stabil ellátásra számítanak. A fűtési szezon ellátásával kapcsolatos helyzetet a jövő héten mutatják be az illetékes miniszternek.
2: A Geoplin, amely a második legnagyobb szállító a háztartási ellátás tekintetében, és az üzleti fogyasztást figyelembe véve az ország legnagyobb szállítója, a piac közel 40%-ával biztosítja, hogy a szlovén piac földgáz ellátása jelenleg stabil. Tárolók kis alacsonyabb töltöttség ellenére az ausztriai tárolók, amelyek a legfontosabbak a szlovén piac számára, jelenleg valamivel kevesebb, mint 70%-os töltöttséggel rendelkeznek a GENI adatai szerint, ami körülbelül 10% ponttal kevesebb, mint a tavalyi év azonos időszakában.
1: A Gazdasági, Munkaügyi és Sportminisztérium felkéri a vállalatokat egy országos ingyenes projektben való részvételhez, amelynek keretében új megoldásokat fejlesztenek ki és tesztelnek, amelyek célja a munkahelyi kockázatok hatékonyabb azonosítása és kezelése. A projekt megvalósítására 7 millió eurós forrást terveznek.
2: Ahogy a minisztérium hangsúlyozta, az átfogó megközelítés a munkavédelemhez és egészségvédelemhez projektben való részvétel hozzáférést biztosít a munkáltatók számára a szakmai ismeretekhez, az új munkamódszerekhez és a munkavédelem területén bevált gyakorlatokhoz. A résztvevő vállalatok számára azonban nincsenek pénzügyi kötelezettségek. A projektet az Európai Szociális Alap plusz uniós forrásai és állami források társfinanszírozzák, és hozzájárul a munkavédelem és a védelem irányításának korszerűbb megközelítésének kidolgozásához.
1: A parlamenti elnök testülete megállapodott a parlament rendkívüli ülésének összehívásában. Így szerdán sürgősségi eljárásban tárgyalják a kormány ritka betegségek fejlett kezelési alapjáról szóló törvényjavaslatát, és első olvasatban állást foglalnak a Gibanye Svoboda képviselői által benyújtott bizonyos kőolajtermékek árának megállapodására vonatkozó ideiglenes intézkedésekről szóló törvényjavaslatról.
2: Bár az ellenzék is üdvözli a ritka betegségek fejlett kezelési alapjáról szóló törvényjavaslat célját, Zorán Sztevanović az országgyűlési elnök testületének tegnapi ülésén a források biztosítására más megoldást szorgalmaztak, ahelyett, hogy az alapból származó forrásokat a nem kormányzati szervezetek fejlesztésére irányítanák át. Az egyes kőolajtermékek árának megállapítására vonatkozó ideiglenes intézkedésről szóló törvényjavaslat rendkívül ülésének összehívását a Gibanye Svoboda kérte.
1: Simona Drenik-Baudek ombudsman tegnap bemutatta és átadta Natasa Pirc-Muszár elnöknek és Mihail Zupančič igazságügyi miniszternek a 2025-ös éves jelentést. Hangsúlyozta, hogy a jogoknak a gyakorlatban is hatékonynak kell lenniük. Kitért a hosszadalmas eljárásokra, a szükséges rendszer szintű változásokra és az ajánlások végrehajtásának elmaradására is.
2: Az ombudsman Pirc-Muszár elnökkel többek között a független intézményekről, az állami felelősségről és az emberek bizalmáról beszélt. Figyelmeztetett, hogy az írásos jog nem elegendő, ha az egyén a hatóság hallgatása, hosszadalmas eljárás vagy a hatáskör elhalasztása miatt nem tudja azt gyakorolni. Az ombudsman a megelőző mechanizmus éves jelentését is bemutatta az elnöknek és a miniszternek. A megállapítások visszatérő problémákra utalnak a személyzettel, az egészségügyi és pszichiátriai ellátással, valamint az idősek, betegek, fogyatékkal élők és más kiszolgáltatott személyek kezelésével kapcsolatban.
1: A Posta Szlovénie 8 új emlékbélyeget bocsátott ki. Többek között megjelent a közlekedés biztonság sorozat utolsó bélyege, a szeptemberi számmal pedig folytatódik a tavaly indított szlovén költészetről szóló bélyeg sorozat is.
2: A blokk második bélyegén Fanny Haussmann látható, akit az első szlovén nyelvű költőnek tartanak. A közlekedés biztonság sorozat részeként megjelent a Tarts jobbra, Elősz balról című bélyeg, amely a felelősség teljes kiszámítható és helyes vezetést hangsúlyozza az autópályákon, mivel ez biztosítja az zökkenőmentesebb és biztonságosabb közlekedést. Ez jelentősen hozzárul a helyesen végrehajtott előzés és a jobb sávba való biztonságos visszatérés. Az állatsorozatban ezúttal 4 bélyegen látható a Kelet- és Közép-Európában elterjedt fehér torkú sűn.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Magyarország továbbra is számol az Európai Unió SAFE nevű védelmi hitelprogramjának forrásaival, ám azok felhasználását a mindenkori gazdasági teherbíró képességhez igazítja. A Honvédelmi Minisztérium határozottan tisztázta az álláspontját, egy átdolgozott, észszerűbb, változaton dolgoznak a 16 milliárd eurós keret kapcsán.
2: Rosin Szendianomulus honvédelmi miniszter elmondta, hogy a SAFE keretében felvehető összeg egy hosszú lejáratú kölcsön, amit kamatostól vissza kell fizetni. A védelmi kiadásokra szánt 2%-os GDP arányos keret alapvetően biztosítja a haderőfejlesztési programok nyugodt ütemét. Ha a gazdaság teherbíró képessége engedi, a SAFE kölcsön segítségével meglévő szerződéseket válthatnak ki, vagy felgyorsíthatják a már betervezett fejlesztéseket. Az igényelt összeg 15%-át úgynevezett szélesebb értelemben vett honvédelemre lehet fordítani. A magyar tervek szerint ebből a keretből jutna többek között a vasúti és közúti infrastruktúra fejlesztésére, valamint a kibervédelmi rendszerek korszerűsítésére is.
1: Tilos lesz az iskolákban burkát és nikábot viselni a diákoknak, az olasz kormány legutóbbi rendelete alapján számolt be a BBC. Ezen felül 30%-ra korlátozzák az oktatási intézményekben azoknak a tanulóknak az arányát, akik nem beszélnek olaszul.
2: Giorgia Meloni kormányfő szerint az intézkedések a józan ész eszközei, amelyek nem megosztanak, hanem az integrációt segítik elő. Az olasz miniszterelnök szerint senki sem kényszerít egy fiatal nőt arra, hogy eltakarja magát. Giuseppe Valditara oktatási miniszter másként fogalmazott. Ő a nemek közötti egyenlőség kérdésének tekinti a burka és a nikáb viselésének tilalmát. Emellett arra kérik az oktatásért felelős szerveket, hogy minél egyenletesebben osszák el az iskolák között azokat a tanulókat, akik nem rendelkeznek elégséges olasz nyelvtudással. A tervezet az érintett gyermekek szüleire is kiterjed, írja a BBC.
3: Sport.
1: Ma 15 órakor a szlovén foci válogatott a Stožice sportparkban várja a skót csapatot a Nemzetek Ligája első fordulójában. Bostyán Cészár védencei szeptember 29-én hazai pályán Észak-Macedónia ellen játszanak, majd október 3-án Svájcba utaznak mérkőzésre, október 6-án pedig visszavágóra kerül sor Skóciában. Zárásként november 13-án a svájci csapat érkezik Ljubljanába, majd november 16-án Skopjeben csap össze a két együttes. Tegnap a lengyel csapat bizonyult jobbnak a férfi röplabda Európa-bajnokság elődöntőjében, így Fábio Szoli védencei ma Finnország ellen mérkőznek a bronzéremért. A szlovén csapat ma 17 órakor száll harcba a dobogó harmadik fokáért. 21 órakor a címvédő Lengyelország és a Franciaországos mérkőzést rendezik a rangos címért Milánóban. 38-29-re Norvégia B csapata lett tegnap jobb a szlovén női kézilabda válogatottnál a Csehországban rendezett felkészülési tornán. Holnap 15 órakor a vendéglátó Csehország ellen mérkőznek Dragan Adzsics védencei az Európa-bajnokságra szóló felkészülés keretében. A kontinens tornát december 3-a és 20-a között rendezik, a csoportkörben Szlovénia, Romániában kezdi az összecsapást.
4: Időjárás.
2: Délután jobbára derült időjárás. Délután jobbára derült időre kell számítani. Hőmérséklet

0: Köszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől délutánig, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok addig is kellemes rádiózást, Kovács Andor műsorvezető és Levár Teodor mai hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!
1: A zene összeköt.

0: Időjárás.
1: Tizenhárom óra van szombat, és szeptember 26-ig, ez pedig ugye Moravidéki Magyar Rádió. Információk jönnek, indítsunk Szlovéniával. Hát ma Szlovéniában túlnyomóan derült napos időjárásunk lesz, és a hőmérséklet 19, valamint 22 fok közt alakul. Tenger melléken 24 fok is várható. Moravidéken kissé felhős lesz az égbolt, de azért lesz ugye bőségesen napsütés, 20 fokra számíthatunk. Holnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos időjárás. A reggeli hőmérséklet az 4 és 8 fok közt alakul, a napfelmán 20 és 22 fok közt lesz a csúcsérték. Na, tenger melléken ott 25 fok is várható. Hétfőn és kedden is folytatódik majd a túlnyomóan derült napos időjárás, viszont reggelente helyenként a síkságokon köd is képződhet. Na, holnap hajnalban Budavidéken a reggel ködös lesz, 6 fokra lehet majd ébredni, aztán délután kissé felhős égbolt mellett 21 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Egyébként ma, illetve holnap is valamilyen különlegességet, már ami az időjárást illeti nem kell várni, tehát valamilyen extrém jelenségek nem lesznek. Ilyen kellemes kis idő lesz. Krány jelenleg 18 fokos, Triglav-Kedericán 8 fokot mérnek, Ljubljanában 18 fokot mutatnak a hőmérők, Maribor 20 fokos, Muraszombatúgy szintén 20, Ptújban szintén 20 fokot mérnek. Celjében 19 fok van, Koper 22 fokos, Goricskon 17 fok van, Ledván 19, Portoros pedig 22 fokos. Magyarországra pedig így hangzik az előrejelzés. Ma döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve néhol átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadékra nincs kilátás. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. Késő estére általában 8 és 13 fok közé hűl a levegő. Zala és Vas megyére pedig kissé felhős égbolt és 22 fokos csúcsérték várható. Vasárnap, vagyis holnap, pára és kötfoltok feloszlását gomoly felhőképződés követi. Emellett észak-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik, helyenként meg is vastagszik a fátyol felhőzet, de több órás napsütés mindenhol várható. Csapadék nem lesz. A déli szél észak-nyugaton megélénkül, másod mérsékelt lesz a változó irányú légmozgás. Csúcsérték 22-25 fok között alakul. Holnap hajnalban Zala és Vas megyében is ködös reggelre kell majd számítani, Zalára 6, Vas megyére 5 fokot jósolnak. Majd pedig délután mindkét megye fölött kissé felhős lesz az égbolt, és 23 fokos csúcsérték várható. Hétfőn, bárhol is kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos, száraz színű várható. Kedden pedig szinte úgy, túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes idő valószínű. Tehát ilyen kellemes, őszies időjárás, akár úgy is lehet mondani, 23-24 fok körüli csúcsértékekkel a nap folyamán, sok napsütéssel, de viszont a reggelek azok eléggé frissek lesznek. Moravidéken is, meg ugye Zala és Vas megyében is. Na, nézzük akkor most a hőmérsékletek Magyarország szerte. Békéscsabán 20 fok van, Budapest 19 fokos, Debrecen 20, Győr 19, Pécs 18, Sármellék 20, Siófok 19, Szeged 20, Szolnok, Szombathely 19, Lenti 21, Keszthely 20, Nagykanizsán pedig 19 fokot mérnek. Na, és akkor irány az utak, nézzük, hogy ott jelenleg mi a helyzet.
2: Közlekedési hírek.
1: Moravidéken jelenleg zavartalan a forgalom, komolyabb fennakadásról nincs hír, rendőrség pedig gyakrabban méri az autók sebességét Gornya-Radgona körzetében. Viszont arra felhívjuk a figyelmet, akik a moravidéki autópályán közlekednek Lendvától Muraszombat irányában, na, ott a Dolinszkói pihenőhelynél ellenőrzés zajlik, ugye, és ez azt jelenti, hogy a pihenőhelyen át kell hajtani. Ez nem okoz nagy fennakadásokat, viszont akkor ott kicsit ugye lassabban kell menni, és akkor áthajtani a pihenőhelyen. Na, a távolabbra tartóknak pedig akkor elmondhatjuk, hogy azért jó néhány helyen akadozik a forgalom országszerte. Steyr autópályán például Szlovenska Bistrica és Tepanje közt, Ljubljana irányában ott torlódik is a forgalom, de torlódik a forgalom a tengermelléki autópályán, Razdertő és Posztolyna közt, Ljubljana irányában. Ott munkálatok vannak, és ugye csak egy sávon lehet közlekedni. Na, ott eléggé konkrét torlódás is kialakult, nagyjából 45 perces késéssel kell számolni, tehát azon a szakaszon, vagyis tenger melléktől, ugye, Ljubljana irányában. de néhány helyen még akadozik a forgalom, ez például az Izola Strunján és a Lucia Strunján útszakaszon, illetve Koper Smárja és Smárja Koper mindkét irányban, valamint Lesce Bled közt is. Akadozik a forgalom, de ez hétvégén ugye gyakran előfordul. Mi mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk. 13:06 a pontos idő, szombat van, szeptember 26-a.

0: A szarvasbőgés, a gímszarvasok párzás időszaka, ami a Muravidéken az év egyik legmisztikusabb természeti jelensége. Mivel a Muravidék dombos, erdős és mocsaras ártéri része a Mura folyó mentén ideális élőhelyet biztosítanak a nagyvadaknak, a gimbikák hangja ilyenkor az egész régiót betölti. Na többek között akkor erről is lesz szó a mostani természetjáróban, úgyhogy várjon őket Szabó Zsuzsi, jó szórakozást a műsorhoz!
1: Természetjáró.
2: Tegyünk egy sétát a természetben.
3: Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat! Szeptemberben már hűvösebbé válnak az éjszakák, a Muravidék és a muramenti erdőkben pedig különleges dolog kezdődik, a szarvasbőgés. Ilyenkor a hatalmas gimbikák mély, zengő hangon üzennek egymásnak a sötétben, hogy megvédjék a területüket és meghódítsák a teheneket. A vadászok számára ez az év legizgalmasabb időszaka, hiszen az erdő királyai ilyenkor mutatják meg igazi erejüket. De hogyan zajlik ez a felséges nász a lendva környéki erdőkben? És mire kell figyelnünk, ha ilyenkor a természetben járunk? Horváth Benyaminnal, a Lendvai Vadásztársaság elnökével beszélgettünk az erdőben fellépő változásokról,

0: és az állatok viselkedéséről. Tartsanak velünk!
1: Miért mondják azt, hogy a szarvasbőgés a vadászoknak a legszebb ünnepe?
2: Mindenki tudja, a gimszarvas az egy nemes állat, és a vadászokban van egy ilyen ős ihlet, hogy a szarvas az egy külön állat. Persze a szarvasbikára azért mondjuk ezt, mert viseli a szép aggancsát, minden éven lehullatja, és minden éven új nyúl neki, és minden éven, amelyiket újat növeszt, az nagyobb és nehezebb. És ez ilyen misztikus dolog valamikortól, és persze ez egy trófea, amelyik a vadásznak, vagy a vadászembernek egy ilyen jelkép, amelyik egy ilyen sikert arat a vadász idejében, vagy mikor ő vadász. A gimszarvas nálunk a legnagyobb vadnak számít itt Muravidéken, és mert ez egy ilyen hangulatos időszak, mikor van a szarvasbőgés, akkor jobban mozog a vad, többet látunk, nem annyira figyelmes, napközben is többször megjelen, több szarvast látunk, és akkor persze több fajta trófeát, azt a vadászember egy kicsit megdobogtassa a szívét, és akkor a vadászat is sokkal-sokkal szebb.
1: Milyen érzés az, amikor például a sötétben néhány méterre ordít fel egy bika?
2: Ilyenkor a szarvas nem annyira óvatos, mert keresi a szarvas teheneket, azért egész nap aktív, és éppen azért sokszor napközben is lehet találkozni szarvasokkal, szarvasudlikkal. Persze két szarvasbika találkozik akkor, hogyha egyforma nagyságú aggancsot visel, vagy egyforma erőbe, vagy úgy érzi mind a két szarvas, hogy érdemes megküzdeni a szarvas tehenekért, akkor persze összecsapnak, és akkor verekednek az aggancsokkal. Az is egy ilyen élmény, és napközben annál nagyobb élmény, mert ritkán lehet ezt látni, évente ez megtörténik egyszer, általában szeptemberben, ezzel tart egy 2-3 hetet, maximum 4 hetet, azután még azért visszajön a visszabőg is, az azt jelenti, hogy azok a tehenek, amelyek nem voltak épp abban az időben, amikor kellett lenni, nem volt ott a szarvasbika, akkor egy kicsit visszakezdenek bőgni, de az a bőg is az nem tart olyan sokáig, mert nem annyira nagyon-nagyon bombás, mint ez a szeptemberi szarvasbőg is.
1: Vannak ezen a téren tapasztalatok és ilyen élmények is. Volt már olyan, hogy túl közel jött az állat?
2: Persze, mert mikor van a szarvasbika, van a kihió, a rudli mellett áll, és hogyha az ember sétál az erdőbe, még próbálja közelíteni azokat a szarvasokat, amiket persze halljuk, mikor bőgnek, akkor lehet, hogy valamilyen gajra rálépünk, vagy bármire, az most kettőt is jelent. Azt jelent, hogy észrevesznek, és akkor figyelmesek is megugronak, elmennek, de hogyha nagyon óvatos az ember, és hogyha éppen valamit úgy kicsit susogva közelíti, az is megtörténik, hogy a szarvasbika kíváncsi, mert azt gondolja, hogy egy másik szarvasbika jön a rudlihoz, és akkor oda közel jön, vagy pedig eljön hallgatulózni, hogy mi. És ilyenkor nem egyszer volt olyan eset, hogy a szarvasbikával praktikusan egy néhány méterre is megközelítették egymást. Persze mi tudtuk, hogy mit várunk, és akkor megmondom tisztán őszintén, hogy ez nagyon kis távolságról beszélünk, néhány méterről csak.
1: Mennyire veszélyes az erdő ilyenkor a vadászok számára?
2: Nem veszélyes, mert általában az állat fél az embertől. Ha van neki lehetőség, akkor inkább menekül, vagyis odébb áll, úgyhogy nem kell ez véget félni, megmondom őszintén, úgyhogy ha halljuk a szarvasbőgést, vagy hogyha közel is vannak, akkor is nem lesz nagy baj, mert azok majd távoznak tőlünk. Persze még eshet egy olyan dolog, hogy sokkal közelebb történik, mégis úgy próbálják az utat választani, hogy mi iránt mennek, akkor is inkább más irányba futnak.
1: Hogyan lehet becserkészni egy bőgőbikát?
2: Elsősorban nem is olyan egyszerű, másik esetben megint azt fogom mondani, hogy könnyebb, mint másképp. Ilyenkor a bika úgy mondjuk kicsit bolond. El van foglalva a szarvas tehenekkel, és őt nem érdekli az, hogy mi van körülötte, fontos, hogy a tehenek ott vannak.
1: Ez a hormonok miatt van?
2: Hát persze, ilyen, mikor ez a szarvas bőg is van, akkor beindulnak ezek a szerelemhormonok. Neki csak az a feladatja, hogy a teheneket egy ilyen rudliba tartja, nem engedi őket félre, próbálja őket így korrigálni, sorba tartani, hogy nehogy véletlenül valamilyen más bikához álljanak mellé, és akkor ilyenkor a szarvas bika abszolút nem figyelmes, de meg kell mondani, hogy a szarvas tehenek még persze figyelmesek, úgyhogy most, hogyha azt mondom, hogy oda kell cserkélni, ha csak egy tehene van, akkor annak van csak két szeme, meg két füle, de hogyha megtörténik, hogy van talán 10 tehene, hát akkor annyival több persze. És a 10 tehén ritka eset van olyan, hogy talán egyik nem csipik ki a vadászt, hogy közeledik, hanem hallja, meg nem szagolja, meg nem látja, és akkor ez úgy van, hogy azért kis tapasztalatnak is kell lenni, persze vadász szerencsének, meg össze kell, hogy álljon a dolog, hogyha nem éppen egy ilyen foltos úton történik, hanem az erdőben, akkor tudjuk, hogy ott vannak a száraz levelek, ott vannak a gajak, ott vannak a bokrok, ott vannak az ágok, bármi ott lehet, ami zajt kelthet. Az idei év elég nehéz volt, mert nagy volt a szárazság. Ilyenkor tudjuk, hogy akkor még jobban susog minden, és elég nehéz. Most, mikor egy kis eső volt, annyival könnyebb, mert mikor a zavar, meg az összes gajak egy kicsit puhábbak, a fű is egy kicsit nedvesebb, csöndesebben lehet odalopakozni, becserkinni őket, akkor az sokkal könnyebben megy.
1: Hogyan működik a szarvasbőgés után? kidolgozása, ennek a bőgőkürtnek a használata, ez hogyan zajlik?
2: Kétféleképpen lehet hangot adni a szarvasbőgésben. Legtöbben úgy ismerjük, hogy tánozzuk ugyanúgy bőgni a bikát, mint a bika csinálja. Erre több különféle módszer is van. A legprimitívabbtól, azt mondom, ilyen profi dologtól, amit lehet venni a boltba. De nem is attól függ, hogy mivel fogunk bőgni, hanem hogyan tud az ember bőgni. Azt jelenti, hogy a bikának úgy kell bőgni, hogy a bikának az még feleljen. Most, hogyha sokkal erősebb vagy olyan hangot fogunk adni, ami úgy jelzi, hogy egy erősebb bika, akkor az a bika elkussol és hallgat, és nem akarja, hogy hallja a másik bika, hogy hol van, hogy oda menjen. Az nem jó. Ha megint olyan kisebb, gyöngébb, fiatal hangon bőgünk, akkor az a bika megint úgy fogja mondani, hát ez egy kis fiatal bika, hát ezzel nem foglalkozok, mert ez úgyse fog idejönni. De hogyha eltaláljuk azt a hangot, amit a bikát egy kicsit, azt mondom, hogy érdekli, vagy pedig idegesíti, hogy most miért ez így épp olyan, akkor ő visszafelel. És hogyha olyan hangot tudsz adni, azért annyit távozik a tehenektől, hogy ő megmutassa, hogy én közébe állok a tehenek, és te közéd, és akkor lehet, hogy lássuk a bikát is. Úgyhogy ilyen módon lehet a bikát egy kicsit becsalni, hogy kijön a tisztásra, hogy a nyillásra, hogy akkor lássuk, hogy milyen szarvasról van abszolút a szó, mert a hang alapján pontosan nem lehet megmondani, hogy most ez nagyon-nagyon öreg, vagy középkorú, vagy fiatal. Most azt fogom mondani, a fiatal, még a öreg bika között azért van egy kis különbség, de hát a középkornál ott aztán akkor már nem lehet nagyon meglátni, hogy milyen bika.
1: A vadászatban a gimszarvas bikák hangjának utánzására használnak bizonyos tengeri kagylókat is, vagy különböző kürtöket is lehet alkalmazni. A műanyagcsövek, a papírhengerek is nagyon elterjedtek, de ha egy vadásznál semmi nincs, akkor mi a helyzet?
2: Ha nincs semmi nálunk, akkor próbáljuk a tehenet ismételni. A tehén az nem bőg, az csak kicsit ilyen hangot ad, amit a bika érdekli, tudjuk meg is állítani a bikát, vagy pedig, hogyha nagyon kíváncsi, mert hallja a tehén hangot, akkor is oda jön a bika. Hát, hogyha most megpróbálom én, hogy működik ez, most nem tudom a rádióban, hogy lehet ezt hallani, de hogyha úgy csinálok, hogy akkor még lehet, hogy a bika oda fog jönni.

0: A gimszarvas bikák kilövése törvényileg szabályozott keretek között zajlik. Hogyan döntik el néhány másodperc alatt ilyenkor az erdőben, hogy egy bika lőhető-e, vagy sem?
1: Hát ez vadásztól függ. Elsősorban van egy szakirodalom, ami még mondja, hogy mi a kimélendő és mi a lőhető bika, vagy a nem kimélendő. Más oldalról van egy vadászterv, amit ad az ország, ami sokkal-sokkal egyszerűbb, az csak bekategorizálja a vadat, úgyhogy hány éves. Nem is azt mondom, hogy minden évre külön-külön, hanem ilyen osztályokban van felosztóva, az azt jelenti, van az egyéves bika, az a csapos, akkor vannak a fiatal bikák, ami azt jelenti, hogy 2-4 éves korig, és vannak az idősebb bikák, ami azt jelenti, hogy 5 évestől fölfelé. Most a szakirodalom meg mondja, hogy mi a kimélendő, hogy mit kellene még hagyni. De hát a vadász az attól függ, mint előbb említettem, vadásztól függ. Hogyha lássa, hogy a kategória oké, akkor meglövi, de hogyha valaki úgy vadászszívvel gondolkodik, akkor hogyha lát egy középkorú kimélendő bikát, akkor annak ellenére, hogy nagyon nagy jó trófeája van, azt mondjuk, hogy hagyjuk, hanem inkább majd még egy 2-3 évet éljen, hogy akkor olyan utódot adjon, mint ő. Úgyhogy így van a vadászattal. Én szívem szerint saját magam is úgy vagyok, hogy évente kivált ilyen szarvasbőkisbe több bikával találkozok, és legtöbbször az ujjam egyenes marad. Azt jelenti, hogy nem lövöm meg a bikát. Ha még éppen olyan eset van, hogy igaz se lehet bika, hát akkor még akárhogyan az állományból ki kell venni, mert nem azt akarjuk, hogy egy nem kimélendő bika adja az utódot, hanem adja a legjobb bika adja az utódokat, akkor persze elejtjük őket. Én 25 éve vagyok tag, 26, a Lendvai Vadásztársaságban. Én Lendvai Vadásztársaságban két bikát ejtettem el. Első bikámat elejtettem, mikor 10 éve voltam tag, és a második bikát akkor, mikor 20 éve voltam tag.

0: A vadászatban a trófea az elejtett vadnak az a része, amelyet a vadász az elejtés emlékére tartósít és megőriz. A trófea a vadgazdálkodás mérőszáma is.
1: De vannak vadászok, akik minden évben vagy minden második évben elejtenek egy bikát. Most attól függ, hogy ki mit néz, egyik szereti, hogy jó trófeája legyen. Van, aki csak azért meglövi, mert hát meglőheti. Úgyhogy ez egy kicsit, mint mindig, vadásztól függ. Ha valaki ezt úgy éli át, hogy ez egy nagyon-nagyon mindig izgalmas dolog, azt kell mondani, de vannak olyanok, akik nagyon ezt átélik. Elsősorban azért, mert hogyha egy jó koros bikát ehet valaki el, akkor az olyan trófea, hogy avval büszkén lehet mutatgatni ezt a trófeát. Hogyha a más oldalat nézzük, hogy most a fiatal selejtbikákat lőjük, akkor megint egy olyan érzés van benned, hát, hogy megint a jót hagyjuk, a rosszat, vagyis a rosszat most ilyen macska körömbe fogom mondani, kivettük az állományból. Úgyhogy az embertől az embertől függ, hogy milyen érzés, de biztos az van, hogy kivált szeptemberben, mikor rád rohan a bőgő bika, akkor azért az embernek a füle, szája, szeme minden nyitva van, hallgatózik, van pár olyan érzésem is, hogy a szívem nem is dobok, levegőt nem is veszek, mert annyira benn vagyok ebben a vadászlázban, hogy mi történik, ha jó, nem jó, mi jön. Úgyhogy ez embertől függ, de mondom, egy vadászembere kivált itten a Muravidéken, vagyis ebbe a környékbe. A szarvasbők is, vagy a szarvasvadászat, ez egy külön élmény, ami az embernek a szívét kicsit még dobogatassa.
0: Ez az elejtés, ez azért pontosságot, meg nagyon nagy fokú figyelmet is követel.
1: Minden vadásznak az a feladatja, hogy olyan lövést adjon le, hogy a vad minél kevesebben szenvedjen. Persze bőgő bikánál, amikor ezek a szerelem hormonok ott vannak, akkor a bika sokkal-sokkal erősebb. Ez olyan, mint az ember is tudja, ha most azt mondom, hogy kicsit szerelmes, akkor ottan se éhés, se szomjos, sem álmos, nem? És hogyha kél, akkor talán még a hegyet is odába állítja, csak hogy megkapja azt a szerelmet, amit kíván. Úgy van ugye a bikánál is, és annak ellenére, hogy egy nagyon-nagyon jó lövést ad le az ember. Egy olyan helyre, ahová muszáj, hogy eltalálja, és hogy azt mondom, hogy gyors halálvágtó után a bika elhunjon, megtörténhet az, hogy az bika sokkal-sokkal erősebb, és tovább viszi a golyót. Megtörténik az is, hogy mindjárt tűzbe összerodjon a bika. Most nem azt mondom, hogy mind a szála elfut, de kicsit szíjasabbak, erősebbek ilyenkor a bikák, de ott is van egy ilyen törvény, hogy milyen kaliberű golyót, hogy milyen nehéz golyót kell használni, és hogyha az ember jó helyre leadja a lövést, akkor azt mondom, hogy a bika nagyon gyorsan el is hon.
0: Mi a teendő ilyenkor, amikor a harcok során megsérül egy bika?
1: Ez komoly harc. Mikor kezdenek az agancsok egymáshoz érinteni, akkor ezt messziről is meg lehet hallani. Szarvasnak az agancsa, hát ez ilyen kinövések vannak, amelyek egyesek, és hogyha a bikának az agancsában több ilyen kinövése van, akkor jobban tudja a másik bikát odébb tartani a saját testétől, de persze megesik az is, hogy eltörik az agancs, még törik az is, hogy szúrások vannak. Ilyenkor a bika attól függ, hogy milyen szúrást kap, megsérül, de van olyan eset is, hogy elhal.
0: A bőgés végére elfáradnak a bikák? Milyen a fizikai állapotuk, mikor már vége ezeknek a harcoknak?
1: A szarvasbőgés előtt a bikák nyugodnak, pihennek, és csak arról gondolkodnak, hogy minél erősebb, vagy minél több kaját egyenek meg. És ilyenkor akkor a bikák nagyon lefogynak, mert mindig terelik a teheneket, mindig tekergetik a riválosokat, bőgnek, aktívak, nem is halusznak. És ilyenkor a test kicsit legyengül, lefogy. Van olyan, hogy ilyen 30%-ot is vesztenek a súlyból, még párszi többet is, attól függ, hogy hány tehén volt, milyenek voltak a riválosok, ha sok harc volt, és akkor ilyenkor a bika nagyon veszti a testtömegét. Hát de akkor a szarvas bőgés után, amikor ez lezajlik, hát akkor még csak arról gondolkodnak, hogy minnál előbb a tél előtt próbálják ezt pótolni, úgyhogy akkor még jobban az a napi program, hogy minnál többet megenni, pihenni, kizni.
0: És hogyan zajlik a trófea bírálat így a bőgés után, mikor így minden lezajlik?
1: A trófea nálunk ebben a környékben egy milyen kultust tartunk. Nálunk az a fontos, hogy a trófea milyen, hogyha lőhető, kimélendő, erős öreg, akkor van egy ilyen nemzetközi pont bírálati alap, ami alapján azt bíráljuk. A szarvasbikának az elég hosszú, több méretet kell levenni a szarvasagancsáról. Elsősorban az van, hogy akkor, mikor elejtettük a szarvasbikát, elsősorban a húst beteszik a hűtőházba, és mikor a trófeát akkor kifőzzük, akkor kezdhetjük ezt a trófeamérést. Úgy mondják, hogy 24 órája azután, mielőtt kimértük, akkor le kell mérni, hogy milyen súlya van ennek. Ha véletlenül nem 24 óra után csináljuk meg, akkor 3 hónap után, hogy akkor azt mondjuk, hogy annyira kiszáradott a koponya, hogy akkor lehet egy méretet venni. Most ez a különbség, hogyha 24 órával mindjárt mérjük, akkor annak 10%-át kell levenni annak a súlynak, amelyeket lássuk, ha meg 3 hónap után van ez, akkor meg nem kell levonni a 10%-ot, akkor azt mondjuk, hogy annyira száradott ki. És akkor ez mellett kezdjük mérni a gancs hosszát, akkor a gancs vastagságát, akkor van a rózsának a átmérője, akkor vannak az ágok, akkor van a szemágnak a hossza, a középágnak a hossza, hány ág van a koronába, több színt nézzük, milyen színe van, akkor a hegyek, hogyha világosak, fehérebbek, vagy sötétebbek, úgyhogy ebből nagyon-nagyon sok paraméterus van, és mikor ezt összeadjuk, akkor kapunk egy ilyen pontszámot, ami nemzetközileg elismert, és az alapján akkor van beosztva, hogy mely kategóriába, vagy milyen érmet fog kapni a bika. És hogyha az aranyérmet akarjuk, akkor 210 pontnak kell, hogy legyen, ami több az aranyérem, akkor meg lefelé még van akkor az ezüst, meg a bron, vagyis a selejtnál, meg a kisbikánál még akkor a pontszám, hogy nem érje el a érm nagyságát.
0: A Lendvevadász Társaság milyen érmékkel büszkélkedhet?
1: Itt Muravidékén, vagyis ez a Lendvai része, mondjuk a Muravidék, most nem arra gondolkodok, hogy itt valami Muraszombat, vagy pedig Bélatinca, ahol nagyobb mezőgazdasági területek vannak, hanem ahol a gimbika jobban az erdőben él, az azt mondom, hogy itt a Lendvai részén, meg akkor itt a magyar határon, ami megy föl Dobronak, meg Goricskó felé, ottan van legjobban a szarvasállomány. Otthon, Szlovéniában itt vannak a legnagyobb bikák. Ez persze egy kicsit a genetika megszabja, a jó életmód, az azt jelenti, hogy sok a gabona, sok a kukoricas, minőséges a táplálék. Ha ez a két paraméterum megvan, az már nagyon jó, még persze a legfontosabb még a nyugság, mert mikor nyugodt az állat, akkor könnyebben bír táplálkozni, többet bír táplálkozni, nem zavarjuk el a táplálkozás közben. Ha jó eszik, jó alszik, akkor jó nő. Említettem, hogy mi lövünk évente kb. 7 bikát. Most ilyen érmet nem lehet nagyon mondani, mert a többi, a nagyja az fiatal bika. Fiatal bika nem fog elérni az érmet. Az idén nálunk 1 koros bikát lőhetünk, úgyhogy mi azt még nem lőttük, még azt még nem tudom. De az évek tapasztalatán, meg az évek hosszú során, amióta én vadász vagyok, meg lehet mondani, hogy minden évent kerül terítékre nem 1, nem 2, attól függ, hogy hány van abban az évben bika, amelyik elérje az érmet. Nagyon-nagyon-nagyon sokáig. A Lendván volt a legelősebb bika elejteve az egész országban, amelyeket Fehér Laci vadászunk ejtett el mindjárt 2000-es évek elején, és több mint 10 évig ő volt a bajnok. Merre mondani több mint 10, de hát lehet, hogy van 15 éve is a bajnok. Akkor volt egy olyan eset, hogy Pohorje Maribor hegy aljából ejtettek egy bikát, ami azt fogom mondani, hogy talán ilyen fél ponttal lett erősebb, de hát az is úgy volt, hogy szerintem egy kicsit akartak változtatni a helyzeten, de hál' Istennek a szomszéd vadásztársaságunk, a Petesházi vadásztársaság abban az irányból ment, hogy azért ne legyenek a legerősebb bikák elejtve máshol, mert hát itt vannak nálunk, és akkor Gavrilovics Gorán ejtett egy nagyon erős bikát ezelőtt pár éve, amelyik most dominál, és ő az ország legjobb bikája. Ez még zajlik. Addig zajlik, meddig a tehenek folyhatnak. Több tehén, több folyható tehén van, tovább tart a szarvasbőg is. Nálunk itt Muravidéken már augusztus végén kezdenek a bikák megszólalni, az azt jelenti, hogy akkor lassan kezdődik a párzás ide. Most azt fogom mondani, hogy tegnap még bőgtek nagyon a bikák. Tavaly tudom, hogy még októberben is bőgtek, azt mondom, ez az utóbőg is jött. Még hány napig fog tartani, azt ugye az ember nehezen fogja megmondani, de most már lassan szerintem lassan lenyugszik ez a dolog, és akkor, hogyha véletlenül ez a ciklus a tehénnél újra jön, az azt jelenti, hogy ha nem volt fedezve szeptemberben, akkor kb. Egy 30 nap múlva újra folyat a tehén, akkor biztos meg fognak szólalni a bikák, de hát az nagyon kevés arány, hogy mennyi fog lenni abból a tehénből, úgyhogy lehet, hogy megtörténik egy ilyen utóbőg is, az október első felében megtörténik, és akkor azt fogom mondani, nálunk a bikák a bőgő ideje, vagyis a bőgő szezonja lenyugszik.

Az erdő legősibb és legtisztább jelensége. Ha tehetik, menjenek ki, hallgassák meg, de mindig maradjanak tisztelettudó megfigyelők az állatok otthonában. Bár Horváth Benyamintól hallhattuk, hogy a trófea a vadásznak emlék, a legnagyobb érték mégis maga az élmény, amit az őszi erdő nyújt nekünk. Ha járnak az erdőben, akkor mindig vigyázzunk az erdő csendjére ezekben a hetekben, hogy a természet zavartalanul élhesse a maga csodálatos körforgását. Természetjáró műsorunkkal egy hónap múlva jelentkezünk ismét. Tartsanak velünk akkor is a legközelebbi viszonthallásra!

Na ma ugye nyílt napot tartanak a muravidéki mintagazdaságban, és mindenkit szeretettel várnak. Még 11 órakor volt ugye megnyitó, de 16 óráig tart a nyílt nap, és hát érdemes ellátogatni ugye a mintagazdaságban. És egyébként programok is vannak, például 15 órakor lesz még egy vezetett látogatás a gazdaságban, körülbelül 45 perces vezetett látogatás, és ez alatt bemutatják a muravidéki mintagazdaságot, az ültetvényeket, az állatokat és az akvapóniás rendszert, valamint betekintést nyújtanak a gazdaság mindennapi működésébe és a fenntartható gazdálkodás gyakorlati megoldásaiba. A program amúgy ingyenes, előzetes regisztráció pedig nem szükséges, tehát csak el kell menni, a mintagazdaságra 15 órától pedig akkor indul majd a második ilyen vezetett látogatás. Egyébként pedig el lehet menni a muravidéki mintagazdaság kisboltjába is, azt is meg lehet tekinteni, és ott van vásárlási lehetőség is. A kisboltban pedig a gazdaságban előállított és helyben készített ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódó termékekből lehet válogatni. Kínálatban többek között gyógynövények, házi szörpök, liofilizált gyümölcsök, liofilizált spárgapor, valamint házi készítési befőttek és szószok is megtalálhatók. Úgyhogy 16 óráig nyílt nap a muravidéki mintagazdaságban, 15 órakor indul a vezetett látogatás is, azt is akkor érdemes megtekinteni, és akkor megismerhetik ugye a mintagazdaságot. Ajánljuk mindenképp a figyelmükbe. 13 óra 46 perc a pontos idő, M1 négyzet, jön a Zaporozsec.

Na, a Zaporozsac és Szombaton Uravidéki Magyar Rádióban, bő 10 perc múlva pedig már friss hírek, 14 órakor ugye Faris Doristól, és ugye a hónap utolsó szombatjánál tartunk, ez pedig azt jelenti, hogy a következő órában ismételten jelentkezünk egy műsorral, méghozzá Tappancs és társai várja majd önöket. Úgyhogy várjuk önöket, maradjanak velünk, szép délutáni jó rádiózást!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Miután a kormány visszavonta az otthoni munkavégzésre vonatkozó irányelveket az államigazgatásban, a minisztériumok már módosították a szabályokat, vagy még mindig változtatásokat készítenek elő. Egyesek teljesen korlátozták a távmunkát, míg a túlnyomó többség a jog csökkentését vagy szigorúbb feltételek melletti fenntartását jelenti be. Egyelőre nem tudják, mennyivel kell majd többet fizetniük az utazási költségekért. A belügyminisztériumban és a közigazgatási minisztériumban a munkavállalók mostantól csak kivételesen vagy sürgős esetekben kaphatnak otthoni munkavégzést. Ezzel azt szeretnénk biztosítani, hogy a szervezeti egységben a munkafolyamat zökkenőmentesen haladjon, mondták. Januárban 694, augusztusban pedig 493 dolgozó élt legalább egyszer az otthoni munkavégzés jogával. Szintén októbertől a Környezetvédelmi és Területrendezési Minisztériumban sem lesz lehetséges otthoni munkavégzésre, kivéve kivételes esetekben. A maradék ételt inspirációként és a következő étkezés alapanyagaként kell tekinteni, nem pedig szemétnek, figyelmeztetett a Fogyasztók Szövetsége az Élelmiszervesztesség és Élelmiszerpazarlás nemzetközi napja előtt. A legfontosabb tippek között kiemelik a megfelelő tárolást. Ahogy a ZPS hangsúlyozta, a háztartásokban gyakran marad kisebb mennyiségű élelmiszer, amivel sokan nem akarnak foglalkozni, és egyszerűen kidobják. Emlékeztetnek az élelmiszertermelés erőforrás felhasználására, és mindenekelőtt azoknak az embereknek a munkájára, akik megtermelik, tárolják, értékesítik, elkészítik, és végül felszolgálják azt. Szerintük a statisztikai hivatal adatai is azt mutatják, hogy még mindig sok a tennivaló. 2024-ben ugyanis 73 ezer tonna élelmiszer hulladék keletkezett a szlovén háztartásokban, ami azt jelenti, hogy minden szlovén átlagosan 35 kg élelmiszer dobott ki, amelynek közel egyharmada még teljesen ehető volt. 14. Leó pápa négynapos franciaországi látogatása során az élet védelme mellett emelt szót, és figyelmeztetett a technológia fejlődés veszélyeire. A vizit egyik legfontosabb állomása az Élysée palotában zajlott, ahol a pápa határozottan állást foglalt az eutanázia és az asszisztált halál kezdeményezései ellen, alig két hónappal azután, hogy Franciaország törvényes jogot biztosított a gyógyíthatatlan betegek számára a halálhoz. Bár a pápa beszédében nem említette név szerint a francia törvényt, élesen bírálta azokat a profit vezérelt vállalkozásokat, mint a béranyaság vagy az eutanázia. A pápa kifejezte aggodalmát azon társadalmi trendek miatt is, amelyek a tudományt és a technológiát olyan eszközökké változtathatják, amelyek genetikai manipulációt, béranyaságot, szervkereskedelmet vagy a saját halál megszervezésének lehetőségét népszerűsítik. Sport. 38-29-re Norvégia B csapata lett tegnap jobb a szlovén női kézilabda válogatottnál a Csehországban rendezett felkészülési tornán. Holnap 15 órakor a vendéglátó Csehország ellen mérkőznek Dragan Ajic védencei az Európa-bajnokságra szóló felkészülés keretében. A kontinens tornát december 3-a és 20-a között rendezik, a csoportkörben Szlovénia, Romániában kezdi az összecsapásokat.
2: Időjárás.
1: Délután is jobbára derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 22 fok között alakul. A tenger melléken enyhe bóra mellett 24 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét.

desszert két pár kocs, hűvös bor, de a legjobb volt társaság.

0: A kutyák esetében a rendszeres sétáltatás a gazdi alapvető feladata. A szakemberek legalább 2-3 sétát javasolnak naponta, különösen az aktív fajtáknál. De nem csak a kutyáknak, az összes kedvencnek a mozgásra is szüksége van. A Tapancs és társai tavaly ősszel ott volt a lendvai állategészségügyi rendelő által szervezett kutyasétáltatáson, amely nagyon sok gazdi jött el kutyával és barátaikkal együtt, hogy ismerkedve és társalogva végigjárják a hotizai kört. A lendvai állatorvosi állomása a sétát az idén immár 5-ször megismétli. Önök pedig ismét hallani fogják, hogy a tavaly sétán milyen kellemes hangulat uralkodott. A Tapancs és társai szerzője Cikán Szilvia.
1: Tapancs és társai.
2: Állatbarátok műsora.

0: A házi kedvenceknek, kutyáknak, macskáknak, nyusziknak vagy más kis állatoknak ugyanúgy szükségük van mozgásra, mint nekünk embereknek. A mozgás nem csak az egészségük megőrzéséhez fontos, hanem a jókedvükhöz és a kiegyensúlyozott viselkedéshez is. Tappancs és társai mozgásra invitálja ma a kedves hallgatókat, akiknek menet közben szép jó napot és jó vételt is kívánnak. A kutyák esetében a rendszeres sétáltatás a gazdi alapvető feladata. Akkor is, ha kertes házban élünk, közel sem elég, ha csak kiengedjük őket a kertbe. Ők szaglászni, felfedezni, találkozni szeretnének más kutyákkal és emberekkel. A szakemberek napi legalább 2-3 sétát javasolnak, különösen az aktív fajtáknál. A mozgás segít levezetni a fölös energiát, így a kutya nyugodtabb lesz otthon, és kevesebb eséllyel rág meg mindent, amit nem kellene. A macskáknál a helyzet más. Ők természetüknél fogva vadászok, ezért fontos, hogy otthon is legyen lehetőségük mozgásra és játékra. Egy lakásban élő cica számára nélkülözhetetlenek a mászókák, kaparófák, interaktív játékok és a gazdival közös játékidő. Így megőrizhetik izomzatukat, ügyességüket és mentális frissességüket. A nyuszik és más kis állatok, például tengeri malacok szintén szeretnek mozogni. Nekik biztonságos kifuttóra, tágas ketrecre és napi mozgási lehetőségre van szükségük. Különben elhízhatnak és letargikussá válhatnak. A mozgás hiány hosszú távon komoly gondokat okozhat kedvencünknek. Az elhízás, cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, ízületi problémák, sőt, viselkedési zavarok is kialakulhatnak. Egy unatkozó, mozgáshiányos állat gyakran válik agresszívvé, rombolóvá vagy apatikussá. Nos, ki tudja ezt a legjobban, ha nem az állatorvosok, akik kedvencekkel foglalkoznak nap mint nap. Az említett tényt is szem előtt tartva, a lendvai állategészségügyi rendelő munkatársai azon a kellemes október 12-i vasárnapon sétát szerveztek a kutyákkal. A mintegy 7 kilométeres túra útvonala a Hotiza környéki mezei és erdei utakon vezette a valóban szép számú csapatot. Néhány gazdi kedvencével együtt az Állatbarát magazinnak is bemutatkozott és véleményezte a kellemes kalandot.
1: Bogár Tadea és a kutyám Border Collie Bella.
2: Bellával már találkoztunk korábban is, most a sétát találkoztunk, amelyet az állategészségügyi rendelő szervezi harmadik alkalommal, és azért szerettem volna beszélgetni önnel, hogy a kutya gazdiaként mit tesz azért, hogy a kutyus eleget mozogja?
1: Rengetegen kell mozognunk, majdnem minden nap kéne mennünk sétálni, kötelező. Most is látni, nem? Most is lássuk, hogy megálltunk, és őneké már kell tovább indulni, mivel border collie a faj, és tudni kell róluk, hogy hiperaktívak, nagyon sokat kell velük foglalkoznunk, úgyhogy otthon is, amikor kimegyek az udvarra, az az első, Bella, gyere! Az az első, hogy kell egy labdát dobnom, vagy valami botot.
2: Uh-huh. El tudja képzelni, hogy olyan kutyája volna, amely csak nyugodtan lenne egész nap, és nem kellene vele a reggeli sétán túl semmit csinálni?
1: Nem, mivel én is sportoló vagyok szívemből, imádom a mozgást, és az én karakterem és az ő karaktere egybe folyik, úgyhogy... Uh-huh.
2: És gondolom az egészségéhez is ezzel hozzájárul.
1: Igen.
2: Mindkettő.
1: Igen. Mindkettő, igen.
3: Jó napot kívánok, Magyar Melinda vagyok. Eljöttem egy gyaloktúrára a Bella nevű kutyáme. Jó fekete labrador, szótfokadó, 10 éves.
2: Nagyon szutfogadó, és mennyire fontos neki a mozgás ön szerint?
3: Szerintem nagyon fontos a kutya mozgása, nagyon jó, hogy a többi kutya társaságában is van, itt szocializálódik, amúgy is sokat sétálunk, még megvan, hogy 10 000 lépést is még csinálunk, úgyhogy szeret sétálni.
2: És az egészségére mennyire van kihatással az, hogyha nem tudnak mozogni?
3: Hát szerintem akkor a kutya elhízik, a táplálkozás nagyon fontos, hogy jó kaját vegyünk neki, nem valami ócska, 10 eurós, 20 kilós acskukat, hanem a jó táplálék, a kutya táplálék az belekerül egy bizonyos összegbe. Nagyon fontos, hogy sétáljanak, nem hízik el.
2: El tudja képzelni, hogy valami lusta kutyája lenne?
3: Nem. Mikor választottuk a kutya fajtát, akkor is a partnerem úgy volt, hogy ilyen border collie, vagy Russell, Jack Russell-t. De ilyen meg azon voltam, hogy legyen labrador, mégis azok túl aktívak, annyira aktív megint nem vagyok, mint egy labradorhoz való, úgyhogy az is szerintem meg kell fontolni, milyen kutyád legyen. Ilyen csivava az ilyen otthon ülni, legyen a lakásba, egy nagyobb termetű, avve meg mégis a ház körül vannak, sétálni kell velük. Úgyhogy, ha van kutyád, az téged is mozgat, hogy mozogni kell, hogy neked is jó, meg a kutyának is, minél többet a természetben vagyunk.
2: Szia! Te nagyon fiatal vagy, és itt közreműködsz velünk, illetve sétálsz velünk. Hogy hívnak?
4: Horváth Hanna Júlia vagyok.
2: És ha jól tudom, te nem hoztál magaddal kutyát, otthon pedig cicáid vannak, akkor miért jöttél?
4: Azért, mert a Melindának a kutyájával jöttünk sétálni.
2: Egyébként szereted a kutyákat? Most is egyre vigyázol?
4: Igen, az apukámnak, az új feleségének is van kutyája, és azzal is szoktam menni sétálni.
2: Igen? És magadnak nem szeretnél egyet?
4: Én mikor nagy leszek, úgy döntöttem, hogy 3 kutyám lesz.
2: 3? Egyforma?
4: Nem egyforma fajtájú. Lesz egy husky, lesz 2 olyan, aminek nem tudom a fajtálát.
2: Tehát szeretsz te is sokat mozogni ezek szerint?
4: Igen.
2: És mit szeretsz legjobban, sétálni, vagy valami mást?
4: Én nem annyira sétálni, én kicsit jobban tollas labdázni, vagy kosár labdázni.
2: És gondolod, hogy itt a kutyus neked tud segíteni?
4: Nem, de viszont lehet vele labdázni.
5: Ez én nevem, Dária Huzimet. Velünk van még az egyik kutyám, önző neve Marduk, két kínai, mesztelen kutya. Ők lehetnek mesztelenek és normál szőrözetűek, nálom most mind mesztelenek. És így nagyon szeret más kutyákkal társalogni, és imád ilyen sétákat is. És mindenképpen nagyon fontos szerintem a kutyáknál, hogy mozognak, hogy kimozdul. Most ha nem is minden napi séta, ami az ideális, de legalább párszor hetente sétáltatás, mivel levezetik a feszültséget, kiadják magukból az energiát, és ami még a legfontosabb, az is, hogy velünk sétálnak, és mi is ott vagyunk eszközben, hogy erősítjük ezt a köteléket a kutyánkkal, ami nagyon fontos.
6: A nevem Lea Bochnes, velem van Roke Pin a hosszában, egy rövidszörű kolléról van szó, amelyik szeret mindig sétára menni, persze egyértelmű, tehát egy aktív fajtáról van szó itten, és ideális persze lenne napi szinten, legalább egy hosszabb séta, hogy megtörténne, amúgy meg hetente legalább egyszer, kétszer, hát egyesek azt mondanák, nagyon hosszabb séta.
2: Az mennyit jelent?
6: Hát azt jelent, hogy olyan 6-7-10, attól függ. Én mennyit bírok, a kutya bírja többet, a kutyák bírják többet, kilométert azért sétálni szoktunk.
2: A sétáltatáson túl más mozgásformát mit szokott beiktatni?
6: Hát a sétában közben, amiről szól, szerintem egy ilyen mentális stimuláció is van persze, nem csak a testi stimulációról van szó, és itt-ott akkor van olyan is, hogy odahívom, vagy valamit elkérek tőle, hogy üljön le, vagy pedig egy kört csináljon körülöttem, vagy ha vadat látunk, megmondom neki, nézd, őzik-e, és akkor keresi és megnézi. Amúgy még csak épp az, hogy engedem, hogy szaglál, az a legfontosabb szerintem, mert mégis úgy belefáradni, sok információ, sok mentális stimulációt kap. Tehát a séta szerintem nem, az a fontos, hogy mi járunk és megyünk, és nem is nézzük, hogy a kutya mit csinál, hanem amúgy, hogy megengedjük neki, hogy a világgal közre működjön, és felfogja, hogy milyen illat, mi történik körülötte.
0: Szóval ez esetben is a telefont távol tartani, persze, és foglalkozni az állattal.
6: Persze, mindenképpen. Az nem csak az állatnak jó tesz, hanem nekünk is. Meg például nagyon érdekes, hogy vannak olyan stúdiák, ahol bemutatták, hogy a kutyát nagyon frusztrálja, hogyha ő közreműködik az emberrel, az ember még nézi a telefon. Tehát ő nagyon is nagyon jól érezi, hogy az nem az, és hogy így valamilyen módon helyettesítve van, vagy pedig nincs a 100%-os energia rá fektetve, és ő szeretne persze kommunikálni az emberrel, a tulajdonossal, úgyhogy a telefon persze nem oda való. Kell a telefon velünk, nehogy valami legyen. Volt már nekem olyan, hogy a bokám kifordult, és akkor jó volt, hogy volt a telefon, valaki eljött értem, mert 1,5 kilométert lejárni ilyen bokával nehéz lett volna, de amúgy talán egy zacsiba, egy táskába, vagy valamiben úgy kéne, nem a kezünkbe.
7: Tappancs és társai.
8: A szakemberek hangsúlyozzák, minden gazdinak a kedvence fajtájához, korához és egészségi állapotához igazított mozgásformát kell biztosítania. Egy idős kutyának elég lehet egy rövidebb, nyugodt séta, míg egy fiatal, energikus ebnek szüksége van futásra, labdázásra vagy akár kutyás sportokra. A mozgás tehát nem luxus, hanem a szeretet egyik legfontosabb formája. Így gondoskodunk arról, hogy kedvencünk hosszú, boldog és egészséges életet élhessen.
0: Matea Kolár a Lendvai Állategészségügyi Rendelő vezetője, akit azért kértünk mikrofonunk elé, hogy elárulja nekünk, miért szervezik ezúttal már harmadszor a sétát a kutyusoknak és gazdiknak, s egyáltalán miért és hogyan pattant ki az ötlet. Hogyan is lehet különböző kutyafajtákat és különböző gazdi típusokat a közös túrán a látottakhoz hasonló kellemes időtöltésre bírni.
9: Ta ideja se je rodila pred 3 leti, kar tak, v bistvu smo se menjali ob kavici, da bi se dobro bilo z našimi strankami podružiti.
10: Az ötlet 3 éve született, amikor mi, munkatársak, kávézás közben arról beszélgettünk, hogy ügyfeleinkkel talán a rendelő falain kívül is jó volna egy kicsit társalogni. Mert a kutyák az ambulancián feszegnek, nem olyan felszabadultak, mint a természet olyan szép környezetében, mint amilyenben ma vagyunk. A gazdik nagy része szintén nagyon kellemes ember, s így azon a beszélgetésen eldőlt. A kellemeset és a hasznosat egyesítjük egy ilyen kutyasétáltatási túrán. Eleinte kissé azért aggódtunk, hogy vajon a kutyák mennyire lesznek egymás közt kompatibilisek. A fajták, a karakterek, s nem utolsó sorban a nevelés szempontjából is a kutyusok nagyon széles skálája van jelen. De már az első alkalommal megállapítottuk, hogy a kutyáknak, amikor egy számukra ismeretlen környezetbe kerülnek, a viselkedésük is megváltozik. Nem annyira magabiztosak, óvatosabbak és egész napon át szép lassan ismerkednek egymással. És a végén egy ilyen kellemes társalgás alakul ki.
0: A mozgás a 4 lábú kedvenceink számára ugyanolyan fontos, mint nekünk embereknek, nem de?
10: Valójában nagyon hasonlítunk. Ugye mi is, ha nem mozgunk eleget és helytelenül táplálkozunk, előbb-utóbb valamilyen egészségügyi nehézséggel szembesülünk. Ugyanígy van ez a kutyusoknál. Soknál jelentkezik a cukorbetegség vagy a mozgásszervi panaszok. Nem utolsó sorban az allergiák is a helytelen táplálkozás és a kelleténél kevesebb mozgás miatt alakulnak ki. És amikor ilyen természetes környezetben vagyunk velük, azonnal látjuk, hogyan érzik magukat a kedvencek, meg hát nekünk is jót tesz a társalgás. Végső soron, amikor állatorvosként tovább figyeljük a kutyát és a mozgását, a gazdinak az edzések, sétáltatás kapcsán esetleg konkrét tanácsot adhatunk, hogy mit változtassanak eddigi szokásaikon.
0: A jó tanácsból soha sincs felesleg, de mit kezdjen a gazdi, ha a kedvence egyszerűen csak lusta?
9: V bistvu je tako, da bi težko rekla, da je kakšno pasmo v osnovi leda.
10: Valójában nem mondhatnám azt, hogy valamelyik kutyafajta alapból lusta volna. Talán egyesek inkább hosszú távolságon szeretnek mozogni, a másikak úgynevezett rövid távfutók. Igazából mindegyik élőlény szereti a mozgást. Később, amikor már belekerült a mozgáshiány bűvös körébe, ez már nem igaz, hiszen akkor már a túlsúly és a gyenge erőnlét miatt, hasonlóan mint mi emberek, a mozgást sem szeretik. De hogy ez ne következzen be, már megelőzésképpen elegendő mozgást kell biztosítani, amit a fajtához kell igazítani.
8: Az 1-től 7 éves felnőtt kutyák mozgásigénye fajtától függően változik, de általában napi 1-2 óra aktivitás szükséges az optimális egészség fenntartásához. Ez magában foglalja a sétákat, játékot, futást és mentális stimulációt is. A kistermetű kutyáknak, például a Chihuahuának és a Mopsnak napi 30-60 perc mozgásra van szüksége, séta és lakáson belüli játék formájában. Egy Beagle vagy Cocker Spaniel nagyságú kutyus 60-90 perc mozgással lesz boldog, ami azt jelenti, hogy sétálni, futni és labdával is szeret játszani. A nagytermetű kutyák, mint amilyen a Labrador vagy a Golden Retriever, mozgásigénye másfél óra és 2 óra között optimális naponta. A séta és a futás mellett az agility beiktatása is ajánlott. És akkor itt vannak még a munkakutyák. A Border Collie vagy a belga juhász, amelynek akkor lesz szép és egészséges az élete, ha naponta több mint 2 órát mozog. Ez azt jelenti, hogy intenzíven fut, miközben gazdia mentális kihívásokkal is tarkítja mozgását. A napi mozgás során a kutyák számos szocializációs lehetőséget kapnak, amely elengedhetetlen a kiegyensúlyozott személyiség fejlődéséhez. A kutyafuttatókban, parkokban és sétákon való találkozások lehetőséget adnak más kutyákkal és emberekkel való interakcióra. A rendszeres mozgás során a kutyák megtanulják, hogyan viselkedjenek különböző szituációkban. Megtanulják olvasni más kutyák testbeszédét, gyakorolják a játékos viselkedést és fejlesztik kommunikációs készségeiket. Ez különösen fontos a városi környezetben élő kutyák számára, akik gyakran találkoznak ismeretlen emberekkel és állatokkal. A szocializáció hiánya félénkséghez, agresszivitáshoz vagy túlzott izgalomhoz vezethet, amikor a kutya új helyzetekkel találkozik. A napi mozgás biztosítása talán az egyik legfontosabb dolog, amit egy felelős kutyatartó tehet négylábú társáért. Ez nem csupán kötelezettség, hanem lehetőség arra, hogy mindketten egészségesebbek, boldogabbak és kiegyensúlyozottabbak legyenek.

Tappancs és társai, valamint a hotizai séta résztvevői, Matea Kolár, Bacsi Jászna, Pisznyák Attila, Király Tomislav, Torma Róbert és Cigán Szilvia köszöni a figyelmüket. A viszont hallásra!

Ez volt az Anima Sound System nálunk, pedig mármint a Moravidéki Magyar Rádióban hamarosan ugye terepjáróval várjuk Önöket, benne pedig akkor három téma, és hogy mik lesznek ezek a témák. Hallhatnak majd arról ugye, hogy ma megnyílt, illetve nyílt nap volt a mintagazdaságon, és megnyílt ugye az új feldolgozóüzem és a gazdaság boltjának megnyitása is. Úgyhogy erről akkor majd jönnek a részletek a terepjáróban Horváth Dávidtól. Hallhattak arról is, hogy tegnap ugye Lendván volt egy koncert, méghozzá a sinagógában, a Zagreb Klezmer Trio adott koncertet, és hát ott volt Szőke Krisztina is, tőle jönnek majd akkor a részletek. Valamint harmadik témaként pedig egy színházi előadásról lesz szó, méghozzá itt volt Jászvény Szarai Fortuna együttes, és előadtak egy előadást méghozzá tegnap ugye Hodoson. No, ezt az előadást ma azért még kapcán is lehet majd látni, és ha egy kis kedvcsináló vagy, pedig arról szeretnének hallani, hogy milyen is volt, meg tudják a terepjáróban, mert Horváth Dávid ott volt, tehát Hodoson ezen az előadáson, és akkor jönnek majd a részletek a terepjáróban. Tehát 10 perc múlva 15 óra, és várja Önöket a terepjáró itt az MMR-en.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Kedves hallgatóink, szombat van, és szeptember 26-a következik a Terepjáró a Muravidéki Magyar Rádióban. Benne pedig három téma várja önöket, úgyhogy ha tehetik, mindenképp tartsanak velünk. Mi pedig már is kezdünk, és itt az első témánk. A muravidéki mintagazdaság bánután az állattartás mellett a zöldség és gyümölcstermesztés, valamint a helyben előállított termékek világába is betekintést nyújt. A gazdaság célja, hogy a látogatók közelebbről is megismerhessék a vidéki gazdálkodást, és azt is, hogyan lesz a megtermelt alapanyagokból értékes helyi termék. Ennek a folyamatnak újabb fontos állomása a feldolgozó üzem és a gazdaság boltjának megnyitása, amelyre ma délelőtt került sor. Az eseményre Horváth Dávid is ellátogatott.
2: A muravidéki mintagazdaság egy olyan hely, amely összekapcsolja a hagyományokat a korszerű megközelítésekkel, a termőföld iránti tiszteletet az új ismeretekkel, valamint a helyi termelést a fejlődés új lehetőségeivel. Ennek következő mértföldköveként most ünnepélyes keretek közt adták át a gazdaság új feldolgozó üzemét, amely további lehetőséget biztosít a gazdaságban megtermelt termények feldolgozására. A beruházásról Bojnec Elizabetta, a Muravidéki Mintagazdaság megbízott igazgatója szólt bővebben rádiónknak.
3: Amikor a mintagazdaság kialakulás alatt volt, akkor ilyen-olyan akadályok miatt a feldolgozó helyiségek befejezése nem tudott megtörténni. Most az MMÖNK sikeres volt a szlovén-magyar közös alappályázatnál, hiszen az MMÖNK mi alapítunk, ezért ő tudott pályázni. Szóval sikeres volt, és a pályázat tartalma az volt, hogy akkor ezeket a helyiségeket is be kell fejezni. A befejezés alatt értjük a csempemunkálatokat és a gépezetek beszerzését. A gépezetektől jött egy nagyobb kapacitású liofilizátor, egy már volt a gazdaságon, vagyis van, majd egy nagyobb szárogató kamra, amelybe fűszereket, zöldséget, nem utolsó sorban tésztát is meg lehet szárítani, és minden, ami kell, hogy szörpöt tudunk csinálni a gyümölcsből, legyen az alma, vagy mögy, vagy bármelyik gyümölcsből.
2: A feldolgozó helyiségek kialakítása és felszerelése a szlovén-magyar közös alaptámogatásával valósult meg. Összértéke 120 ezer euró volt. Az ünnepélyes megnyitó során a vendégeket üdvözölte Orbán Dusán, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke, aki beszédében kiemelte, hogy a most átadott feldolgozó üzemmel a gazdaság nem versenyezni, hanem segíteni kíván a muravidéki gazdálkodóknak. Az átadott jelenlétével megtisztelte Mojcai Rjavec, a szlovén mezőgazdasági minisztérium államtitkára is, aki a szlovén mezőgazdaság jövőjéről, a helyi élelmiszertermelés támogatásáról, a vidék megfiatalításáról és a digitalizáció fontosságáról beszélt. Mint mondta, a szlovén mezőgazdaság sajátossága, hogy nagyrészt családi gazdaságokra épül, amelyek sok esetben kisebbek és elaprózottabbak az európai átlagnál. Ennek ellenére évszázadokon keresztül biztosították az emberek élelmiszerellátását és megélhetését. Az államtitkár szerint a változó és egyre kiszámíthatatlanabb természeti körülmények miatt a mezőgazdaságot fel kell készíteni az új kihívásokra. A feldolgozó üzem mellett pedig átadták a mintagazdaság kisboltját is, ahol ezentúl a gazdaság terményeiből készült termékek is megvásárolhatóak lesznek. A részletekről a gazdaság vezetője eképpen szólt.
3: Az idei év, mondhatom, hogy hál' Isten jó sok termést hozott a mintagazdaságon, és pedig ami termés volt, azt megpróbáltuk feldolgozni. Tudjuk, hogy egy mintagazdaság vagyunk, mégis nincsen olyan nagyon sok, de ami van, azt feldolgozzuk, ahogyan csak tudjuk. A gyümölcsöt többnyire liofilizáltuk, a zöldségből pedig ilyen-olyan befőzötteket készítettünk. Legyen egy meglepetés az ide látogatóknak, hogy majd megnézik a polcokon, hogy mi mindent tudtunk kirakni. A kisbolt azért is fontos, hogy a saját termékeinket egy helyre helyezzük, hogy az ide látogatott vendégeknek szép helyiségekbe fogadjuk, lehetőséget adunk, hogy akkor hazai öko termékeket tudnak megvásárolni.
2: A kisbolt hétköznap 8 és 14 óra között, illetve csoportok látogatása esetén előzetes egyeztetés alapján várja a vásárlókat.
1: Különleges zenei élménnyel telt meg péntek este a Lendvai zsinagóga. A Zágráb Klezmer trió muzsikája egyszerre idézte meg a klezmer hagyomány gazdag dallamvilágát és a jazz szabadságát. A háromtag együttes, hol lendületes, hol bensőséges dallamokkal varázsolt el a közönséget, miközben saját szerzeményeikkel is megmutatták, hogyan élhet tovább a hagyomány a kortárs zenében. A hangulatos koncertre a Zsidó Kultúra Európai Napi 2026 rendezvénysorozat keretében került sor. A közönség nagy lelkesedéssel fogadta a muzsikusokat, és lelkes vastapssal köszönte meg a felejthetetlen zenei élményt, amelynek Szőke Krisztina is részese lehetett.

0: A klezmer zene egyszerre őriz emléket és teremt közösséget. Benne van az öröm és a melankólia, a tánc lendülete és a csendes visszaemlékezés. Ezt a különleges zenei hagyományt hozta közelebb a lendvai közönséghez a Zagreb Klezmer Trio. Mária Igrec gitáros, Bruno Filip klarinétos és Zvonimir Sesták nagybőgös. A három horvát zenészből álló együttes 2018-ban alakult azzal a szándékkal, hogy újra és újra megszólaltassa és saját zenei világán keresztül is megmutassa a klezmer gazdag hagyományát. A kezdetekről Bruno Filip klarinétost kérdeztük.
1: Egy alkalommal egy koncerten én a közönség soraiban ültem, Mário pedig klezmer zenét játszott. Ez volt az a pillanat, amikor nem csak megismerkedtünk egymással, hanem már meg is fogalmazódott bennünk az együttműködés, az együttmuzsikálás gondolata. Akkor még nem tudtuk, hová vezet majd ez az út, hiszen ez egy hosszabb folyamat volt. Akkor fellobbant egy szikra, amely később életre hívta a Zagreb Klezmer Triót. Az együttes más zenészekkel is együttműködik, így alkalmanként kvartetté vagy kvintetté bővül.
0: Mesélte a Zagreb Klezmer Trio klarinétosa Bruno Filip, aki azt is elmondta, hogy együttműködtek már tambora zenekarral is.

0: A zenekar, amely számos fesztiválon lépett fel a múltban, Lendván a klezmer dallamait saját zenei világukkal ötvözve szólaltatta meg. Mária Igrec gitárost hallják.
1: Szóval, hogy én egy szvíra ovdje, i upoznal sem se sa jednom omiljenom židovskom, magyarskom szóla kakasban.
2: Ebben a zsinagógában már muzsikáltam korábban. Akkor is eljátszottunk egy közkedvelt magyar zsidódalt, a Szóla Kakasmár címűt. Most azt javasolták, hogy ezt adjuk elő ismét. Mi azonban ezúttal jazzes változatban játszottuk el, így a dal most egy intimebb hangulatú előadásban szólalt meg. Jazz muzsikus vagyok, és mi tulajdonképpen mindent muzsikálunk, így klezmer zenét is, főképpen, ha még szeretjük is. Mivel ma az Európai Zsidók Nap rendezvénysorozat keretében léptünk fel, ehhez igazítottam a repertoárt, de a közönség néhány olyan saját szerzeményünket is hallhatta, amely jól beleillett ebbe a koncepcióba. Hogy egy kicsit eldicsekedjek, amikor Izraelben egy fesztiválon eljátszottuk az egyik saját szerzeményemet, azt hitték róla, hogy egy elfeledett zsidó dal. Tehát a saját dalaink is meglehetősen közel állnak a klezmerhez. Emellett szerencsésnek is érzem magam, hiszen kiváló zenészekkel dolgozom együtt. Itt elsősorban Brunóra, a klarinétosra gondolok, akivel éppen azzal a szándékkal találkoztunk, hogy létrehozzunk egy klezmer együttest.
1: Poznali sme se tako da sa nakanom da osnovimo klezmer sastav.
0: Mondták a Zagreb Klezmer Trio tagjai, akik a Zsidó Kultúra Európai Napjai 2026 rendezvénysorozat keretében léptek fel a Lendvai zsinagógában. A Zsidó Kultúra Európai Napjai 2000 óta megrendezett európai kezdeményezés, amely a zsidó közösségek sokszínűségét, gazdag kulturális örökségét és történelmi jelentőségét mutatja be helyi, regionális és nemzeti összefüggésekben. Az idei rendezvénysorozat központi témája a szeretet.

0: Blondin Gáspár 44 éves, Nagyabrándi, egykori húsüzemi dolgozó. Nincs már életkedve, bezárkozott a kertvégi budiba. Ha már a életével nincs mit nyerni a falonak, hát a vesztét akarják. A szenzációra még az országos bulvármédia is kivonul. Kinek mennyit ér meg a halála? Kacagtató és legalább ennyire elgondolkoztató szatéra, egyedi, barokkos verselésben előadva, amelyet a Jászfényszalói Fortuna Együttes amatőr színjátszó csoportja tegnap este Hodoson mutatott be. A társulat tagjaival Horváth Dávid beszélgetett.
1: Bordásné Kovács Katalin a Jászfényszalói Művelődési Ház igazgatója és a Fortuna Együttes egyik alapító tagja.
2: Jövőre lesz 55 éve, hogy a csoportot édesanyám Kovács Andrásné drámapedagógus és színjátszó rendező alapította a városunkban, és azóta folyamatosan működik a csoport. Különböző stílusban játszunk, vannak népi komédiáink, kortárs drámáink, tragikomédiáink, vígjátékaink és drámáink, úgyhogy gyakorlatilag igyekszünk a széles skálából választani, és a környéken bemutatni ezeket az előadásokat, tehát nem csak a településen, hanem azért a térségben sok helyre hívnak bennünket, hál' Istennek. Valamikor azt mondták, hogy mégis hányan vagyunk, mi ezt soha nem tudjuk pontosan, mert Fényszaron mindig annyi színjátszó van, amennyi kell. Mert hál' Istennek az 55 év alatt a művészeti iskola lából kinőtt gyerekek és a színjátszók, és már azoknak a gyerekei is. Tehát mindig tudunk oda hívni egy-egy szerepre valakit, ha valaki éppen nem is aktív tag, de azért általában egy szerepre valakit, ha valaki éppen nem is aktív tag, de azért általában egy 20-25 taggal működik.

0: társadalmunknak azt hiszem egy görbetükre. Nagyon szeretjük, 10 éve bemutattuk, és azóta is készülünk rá, hogy még egyszer újra majd felújítjuk, és ez az idő most jött el. A szereplők részben azonosak a 10 évvel ezelőtti verzióval, egészségügyi problémák miatt van 2 új szereplőnk, de továbbra is nagy kedvel játsszuk. Az a tervünk vele, most ez az első fellépésünk, az a tervünk vele, hogy minél többet tájoljuk, 1 hét múlva otthon bemutatjuk, elindulunk a Jászságba, és hát keressük a kapcsolatokat, a megbízásokat, hogy minél több helyre elvigyük ezt az igen igényes színdarabot.
1: Misi! Misi!
2: Mi van?
1: A fejem fellógatta magát a budiban!
2: Nem tűzte!
1: Rátudta a rendezt!
2: Adott felszámot!
1: Jó, Mihács, könyök már!
3: Én Márton Mihály vagyok, és hát színjátszó, egy egyszerű színjátszó itt a társulatban. Én 2021. októberében csatlakoztam a csoporthoz, viszonylag friss tagja vagyok a csapatnak, de nagyon örülök ennek a közösségnek, egy abszolút építő jelleggel gondolkodó csapatról van szó, baráti a hangulat, élmények a próbák, és nagyon örülök, hogy részese lehetnek ennek az élménynek. Hát a karakterem, én a szomszédot játszom, most szerencsés eset, mert pont Misinek hívják úgy, ahogy engem is, viszont a személyisége ennek a karakternek pont, hát nem az ellentéte, de nagyon más, mint én, úgyhogy ez eddig a legnagyobb kihívás számomra ez a karakter, hogy úgy játszak el egy teljesen idegen személyiséget, aki nem én vagyok, hogy az hiteles legyen és jó legyen. Hát itt a szomszéd, neki gyakorlatilag az a szerepe, hogy az éppen szomszédságban lévő öngyilkos jelölt, akiről szó volt, neki megszerezze a kisebb ingóságait, és a feleségét is lehetőleg, úgyhogy ezt kell eljátszanom, ezt a szerepet.
4: Tasnádi István Finito című tragikomédiája egyszerre meghökkentő, elgondolkodtató és humoros történet, amely egy különös élethelyzeten keresztül görbetükröt tart elénk, miközben sok nevetéssel is megajándékozza a közönséget. Ha kíváncsiak, hogy miként végződik Blondin Gáspár története, akkor a társulat előadását ma délután 18 órakor a Kapcai Falu Otthonban is megtekinthetik.
5: Szombat van és szeptember 26-a, Muravidéki Magyar Rádióban pedig a Terepjárót hallhatták, benne pedig 3 témát, amit megtalálnak a honlapunkon is, mmr.si. Jó böngészést és jó rádiózást kívánok mindenkinek!
6: Tájékoztat és szórakoztat! Muravidéki Magyar Rádió.

Nemzetek Ligája mérkőzések zajlanak, ugye voltak már csütörtökön, voltak tegnap is, és ugye például tegnap a magyar válogatott is játszott, Puskás Arénába érkezett Ukrajna, és 0-1 lett a végeredmény. Hát és statisztikailag is egyébként, ahogy már írták, hogy azért Ukrajnának kedvezett, tehát hogy maga a statisztika is. Hát a végén még egy kis dulakodás is volt a mérkőzésen, meg kiállítás ugye az ukránoknál, de hát a végeredmény az 0-1, tehát Ukrajna győzött. Egyébként Olaszország is vereséget szenvedett, ők hazai pályán a belgákkal meccseltek, 0-2 lett annak a mérkőzésnek a végeredménye. Lengyelek Bosznia-Hercegovinával x-eltek, vagyis 0-0 lett, Törökország-Franciaország pedig 0-1 lett a végeredmény. No, Szlovénia ma játszik, méghozzá Skócia az ellenfél, és jelenleg 27 perc telt el a mérkőzésből, 0-0 a mérkőzés állása. Szlovénia már lőtt egy gólt, viszont ugye azt a bírók megsemmisítették, hiszen előtte lesállás volt, egyébként eléggé látható lesállás volt, tehát azért nem vita kérdése annyira. Szlovénia, Skócia tehát jelenleg 0-0. Amúgy ma lesznek még mérkőzések, egy-két érdekesebbet talán megemlíthetünk. Az egyik az Csehország, Horvátország ma 20:45 perckor, vagy például szintén 20:45 perckor kezdődik majd az Anglia, Spanyolország összecsapás, és ez is azért úgy érdekesnek ígérkezik. 15:32 perc a pontos idő, szombat van, szeptember 26-a. Megyünk tovább zenével, Paulina érkezik, megjön Diaz Mentával együtt, és az Idegen című dal.

0: George Russell a Mercedes-szel aratott győzelmet a Forma 1-es azeri nagydíj versenyén. A brit mindössze 196 ezreddel szelte át Max Verstappen előtt a célvonalat, míg a harmadik helyen a csuklósérülésből visszatérő Isaac Hadjar látta meg a kockás zászlót. Az első ötös sorát Charles Leclerc és Andrea Kimi Antonelli zárta a két biztonsági autós szakaszt is hozó futamon. A címvédő Lando Norris kiesett, és a csapattársa Oscar Piastri is pont nélkül maradt egyébként. Na ennyit akkor az azerbajdzsáni díjról, ahol ugye folytatódott a Mercedes győzelmi sorozata. Verstappen pedig ugye megkergette Russellt egy kicsit. Hát ilyen is volt. Néha azért izgalmasak ezek a Forma 1-es versenyek. Daros Bogival megyünk tovább, megjön majd Zságár is, utána pedig meghallgatjuk a hét zene számát.
1: Nézzünk szét, vajon megérkeztünk, vagy csak itt vagyunk.

Szerelmet szakantok, és Bogi volt ez, és ugye az új héthez zeneszáma az önök szavazata alapján ma délelőtt választották, és akkor egy hétig ugye naponta kétszer is hallani fogjuk ezt a dalt, mint a hét zeneszáma. Mi pedig még akkor egy kis zenével folytatjuk, majd ismételten lesznek hírek a Muravidéki Magyar Rádióban, pont ma 16 órakor délután ér szerkeszt ugye Faris Doris, aztán következő órában majd jelentkezik a hétvégi randevú is.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tizenhat órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Kulturális Minisztérium nyilvános pályázatot hirdetett a 2023. augusztusában árvizek és földcsuszamlások sújtotta területeken található veszélyeztetett kulturális műemlékek ellenálló képességének növelését célzó külső intézkedési projektek társfinanszírozására. A pályázott források hozzávetőleges értéke a következő két évre 3,5 millió euró, a pályázatok benyújtási határideje pedig november 12. A pályázott támogatások értéke 2027-ben körülbelül 1 millió euró, 2028-ban pedig 2,5 millió eurót tesz ki. A minisztérium szerint a pályázat célja a kulturális műemlékek árvizekkel és földcsuszamlásokkal szembeni ellenálló képességének növeléséhez szükséges intézkedések végrehajtása. Nevezetesen a 2023. augusztus 4-én árvizek és földcsuszamlások sújtotta területeken, valamint az akkori időjárási viszonyok közvetlen következtében kialakult földcsuszamlások esetében. A Standard & Poor's hitelminősítő megerősítette Szlovénia AA hitelminősítését stabil kilátásokkal. Különösen kiemelte a tartós belföldi keresletet, amely a globális gazdasági bizonytalanság ellenére is támogatja a növekedést, valamint a költségvetési tartalékokat, amelyek tompítják a várható költségvetési hiányok hatását, jelentette be ma a pénzügyminisztérium. A hitelminősítő szerint a szlovén gazdaság kivételes ellenálló képességet mutatott a közel-keleti konfliktus és a globális energiaárak ingadozásának negatív hatásai szemben az év első felében. Az idei évre közel 4%-os reál GDP növekedést jósol, amelyet az erős belföldi kereslet fog vezérelni. Az ügynökség kiemelte Szlovénia 2013 óta tartó folyamatos folyó fizetési mérlegének többletét is, amely erősítette az ország nemzetközi befektetési pozícióját, mint kulcsfontosságú előnyt. Várhatóan egyetlen villamos sem áll forgalomba hétfőn Zágrábban, és komoly fennakadások lehetnek a tömegközlekedésben, a szemétszállításban, az útfenntartásban és más kommunális szolgáltatásokban a Városi Közlekedési Vállalat és a Zagrebački Holding városi közszolgáltató vállalatcsoport dolgozóinak sztrájkja miatt, közölte Tomislav Tomášević, Zágráb polgármestere. Tomášević arra kérte a zágrábiakat, hogy aki teheti, hétfőn maradjon otthon, illetve számoljon a szokásosnál hosszabb menetidővel. A munkáltatókat arra szólította fel, hogy ahol lehetséges, engedélyezzék az otthoni munkavégzést és a rugalmas munkakezdést. A vita középpontjában a bérek és az új kollektív szerződések állnak. A szakszervezetek korábban 19%-os alapbér emelést követeltek, míg Tomášević azt mondta, a város olyan ajánlatot tett, amely 2026 eleje és 2027 eleje között összességében mintegy 14%-kal emelni az alapbéreket. Sport. A szlovén foci válogatott a Stožice sportparkban játszik most a skót csapattal a Nemzetek Ligája első fordulójában. 45 perc játékidő után 0-0 az eredmény. Bostyán Cészár védencei szeptember 29-én hazai pályán Észak-Macedónia ellen játszanak, majd október 3-án Svájcba utaznak mérkőzésre, október 6-án pedig visszavágóra kerül sor Skóciában. Zárásként november 13-án a svájci csapat érkezik a Stožice sportparkba, majd november 16-án Skopjeben csap össze a két együttes.
2: Időjárás.
1: Délután is jobbára derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 22 fok között alakul. A tenger melléken enyhe bóra mellett 24 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Akadozik a tenger melléki pálya forgalma, Razdörtö és Posztolyna között a főváros irányában.

senki a kocsba zár. Az utolsó apró megcsillan a pár.

0: Sziasztok!
1: Üdv a műsorban!
0: Malára
1: és Alida tart veletek!
0: Mai adásunkban a 2026-os őszi divatrendekről fogunk beszélni.
1: Aztán hallhattok könyv és filmajánlót is.
0: Ha kedvetek van velünk randevúzni, akkor tartsatok velünk a zeneszám után is.

0: Ha valaki azt gondolja, hogy a divat csupán a ruhákról szól, 2026 őszén könnyen meggondolhatja magát.
1: Az idei szezon ugyanis nem pusztán trendeket hoz, hanem egyfajta szemléletváltást is. A divatvilág, mintha egyszerre szeretne visszanézni a múltba, és előre tekinteni a jövő felé.
0: Megjelennek a klasszikus elegancia elemei, ugyanakkor a kísérletezőket sem tűnik el. A tervezők bátrabban nyúlnak a színekhez, a formákhoz és az anyagokhoz, mint az elmúlt években.
1: Az úgynevezett csendes luxus időszaka után sok divatház ismét az önkifejezést helyezi előtérbe. A hangsúly most azon van, hogy mindenki megtalálja azt az öltözködési stílust, amely valóban tükrözi a személyiségét.
0: Mai adásunkban alaposan körbejárjuk a 2026-os ősz legfontosabb trendjeit, a meghatározó színektől kezdve a szabásvonalakon át egészen az újraértelmezett klasszikusokig.
1: Kezdjük talán a színekkel, hiszen ezek határozzák meg leginkább az ősz hangulatát.
0: A divathetek kifutóin egyértelműen a mély, gazdag árnyalatok domináltak. A bordó, a burgundivörös, a szilvaszín, a padlizsálila és az üvegzöld szinte minden nagy kollekcióban megjelent.
1: Ezek a tónusok egyszerre elegánsak és karakteresek. Nem harsányak, mégis azonnal magukra vonják a figyelmet.
0: Különösen népszerűnek ígérkezik a csokoládébarna, amely lassan átveszi a fekete szerepét bizonyos összeállításokban. Egyre többen választják neutrális alapként, hiszen melegséget és kifinomultságot sugall.
1: Az igazán bátrak ugyanakkor élénkebb színekkel is találkozhatnak. A skarlátvörös, az okkersárga és a mélila több tervező szerint a szezon meghatározó árnyalatai lesznek.
0: Érdekes tendencia, hogy a tervezők nem félnek több erőteljes színt egyetlen szedben kombinálni. A divat mintha arra biztatna bennünket, hogy szakítsunk a túlzott óvatossággal.
1: Ahogy a színek, úgy a szabásvonalak is egyre merészebbek.
0: A 2026-os ősz egyik kulcsszava a struktúra. Újra előtérbe kerülnek a határozott vállak, a hosszított kabátok és a karakteres sziluettek.
1: Sok divat szakértő szerint ez a trend a 80-as évek erőt sugárzó öltözködését idézi modernebb formában.
0: A blézerek lazábbak ugyan, de továbbra is rendkívül elegánsak. A nadrágok szélesebbek, a kabátok hosszabbak, mégis minden a kifinomultság érzetét kelti.

0: Ha ősz, akkor természetesen kabátok.
1: Idén különösen sok figyelem irányul a külső rétegekre. A gyapjú kabátok, a műszőrmerészletek és a hosszú, övvel hangsúlyozott fazonok újra reflektorfénybe kerülnek.
0: A textúra szintén kulcs szerepet játszik. A bársony, a velúr, a műszörme, valamint a bőr rendkívül népszerű anyagok lesznek ebben a szezonban.
1: A bőr külön említést érdemel. Nem csupán jackiként találkozhatunk vele, hanem nadrágok, szoknyák, sőt teljes összeállítások alapanyagaként is megjelenik.
0: A cél már nem feltétlenül a minimális megjelenés, inkább a karakter és az egyediség hangsúlyozása.
1: Éppen ezért az ősz egyik visszatérő eleme a rétegezés.
0: A különböző anyagok és hosszúságok kombinálása nem csak praktikus a változó időjárásban, hanem látványos is. Egy hosszú ing, egy kötött mellény és egy strukturált kabát együtt már önmagában komplett megjelenést teremt.
1: A minták terén is változások figyelhetők meg.
0: A klasszikus kockás minták ismét egy népszerűségnek örvendenek, de mellettük az állatminták is visszatérnek, méghozzá új formában. A hóparduc, zebra és egyéb grafikus minták több kollekcióban is feltűntek.
1: Ami néhány évvel ezelőtt túl merésznek számított, ma már akár egy hétköznapi összeállítás része lehet.

0: Beszéljünk egy kicsit a női divat egyik legérdekesebb irányzatáról, a romantikus stílus újjászületéséről.
1: A divatvilágban ez gyakran dark romance, vagyis sötét romantika nevén emlegetik.
0: Csipke, bársony, hosszú ruhák, viktoriás ihletésű részletek és mély ékszertónusok jellemzik ezt a vonalat.
1: Nem jelmezszerű megoldásokról van szó, inkább finom utalásokról, amelyek izgalmasabbá teszik az öltözködést.
0: Közben a férfi divatban is erősödik az elegancia szerepe.
1: A lazább szabású öltönyök, a nyakkendők, valamint a kifinomult üzleti megjelenés újra népszerűvé válik. Az irodai öltözködés azonban sokkal szabadabb és kreatívabb formában tér vissza.
0: Talán ez a legfontosabb üzenete a 2026-os ősznek. Nem kell választanunk a kényelem és a stílus között.
1: A modern divat egyre inkább arról szól, hogy a ruhatárunk alkalmazkodjon hozzánk, ne pedig mi a ruhatárunkhoz.
0: Legyen szó elegáns kabátról, színes kiegészítőkről, egy különleges mintáról, vagy éppen egy időtálló blézerről, az idei szezon arra ösztönöz bennünket, hogy bátrabban mutassuk meg önmagunkat.
1: Az ősz tehát nem a visszahúzódásról, hanem az önkifejezésről szól.
0: Egy kis nosztalgia, egy kis jövőbetekintés, sok kreativitás és még több személyiség.
1: Most pedig következzen egy zeneszám, utána pedig a könyv és filmajánlónkkal folytatjuk.

0: Könyvajánlónk következik. A divatról gyakran elsősorban a ruhák, a színek és az aktuális trendek jutnak eszünkbe, pedig a stílus ennél jóval többet jelent.
1: Bihari Ádám, Ha stílus van, minden van című könyve éppen ezt a témát járja körül. A szerző az öltözködés alapjaitól indul, és bemutatja, hogyan alakíthatjuk ki azt a megjelenést, amely egyszerre igényes és önazonos. A kötet ugyanakkor nem áll meg a ruhatár kérdésénél, hanem a magabiztosság, az önismeret és a hiteles önkifejezés szerepére is kitér.
0: A könyv központi gondolata, hogy a valódi stílus nem pusztán a külsőségről szól. Egy jól megválasztott öltözék csak akkor működik igazán, ha viselője jól érzi magát benne, és természetesen tudja képviselni saját személyiségét.
1: Könnyed, olvasmányos formában kapunk betekintést a tudatos megjelenés világába, miközben számos gyakorlati tanácsot is találhatunk benne. Ezért azok számára is érdekes olvasmány lehet, akik szeretnének magabiztosabban megjelenni a mindennapokban, vagy egyszerűen kíváncsiak arra, hogyan kapcsolódik össze a külső megjelenés és a belső tartalom.
0: Ha stílus van, minden van, tehát nem csupán egy divatkönyv, hanem egy olyan kötet, amely arra ösztönöz, hogy tudatosabban gondolkodjunk önmagunkról és arról, milyen képet mutatunk a világnak.

0: Mai filmajánlónkban egy olyan alkotásról szólunk, amelyet nem csak a divat szerelmeseinek érdemes megnézniük, hanem mindazoknak, akik kíváncsiak arra, mi zajlik a kifutók és a magazinok csillogó világa mögött.
1: Ez a film nem más, mint az Ördög Prádát visel. A történet középpontjában egy fiatal pályakezdő újságírónő áll, aki minden előzetes divatismeret nélkül kerül be a világ egyik legbefolyásosabb divatmagazinjához.
0: Kezdetben úgy gondolja, hogy a divat felszínes és jelentéktelen dolog. Ám ahogy egyre mélyebben belelát ebbe a világba, rájön arra, hogy a ruhák, a stílus és a trendek sokkal többről szólnak egyszerű megjelenésnél.
1: A film bemutatja a siker árát, a karrierépítés nehézségeit, valamint azt a dilemmát is, amikor választanunk kell szakmai céljaink és magánéletünk között.
0: Miközben lélegzetelállító ruhakölteményeket, ikonikus összeállításokat és a divatipar kulisszáit láthatjuk, valójában önmagunk kereséséről, az önazonosságról és a személyes fejlődésről is szól a történet.
1: Éppen ezért kapcsolódik jól a 2026-os őszi divatrendekhez. Az idei szezon egyik legfontosabb üzenete ugyanis az, hogy nem másokat próbáljunk mácsolni, hanem alakítsuk ki saját stílusunkat.
0: A film közel 20 évvel a megjelenése után is aktuális, hiszen a divatvilág ugyan folyamatosan változik, de az önkifejezés és az egyéniség kérdése örök téma marad.

0: Kedves hallgatóink, mai randevunk véget is ért.
1: Ne felejtjétek, egy hét múlva is lesz randevú.
0: Addig is,
2: sziasztok!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6 és
1: 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Tizenhét órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Szlovénia tavaly tizedik éve egymás után növelte az állami költségvetésből a kutatásfejlesztési tevékenységekre szánt források összegét. Ezúttal 599 millió eurót tett ki, ami 9%-kal több, mint 2024-ben, jelentette be a statisztikai hivatal. Az erre szánt állami költségvetési források GDP-hez viszonyított aránya is nőtt, majdnem 1%-kal. A korábbi évekhez hasonlóan tavaly is a kutatásfejlesztési tevékenységekre szánt állami költségvetési források legnagyobb részét az általános tudásfejlesztésre szánták, nevezetesen 337 millió eurót, ami a teljes összeg 56%-át tette ki. A fennmaradó források 11,5%-a az ipari termelésre és technológiára, 8,5%-a az egészségügyre, 4,5%-a a mezőgazdaságra, majdnem 4,4% az energiára és a környezetvédelemre, 2,7% pedig a védelemre jutott. Egy újabb szlovén származású férfit jelöltek szentté avatásra a héten. Hivatalosan is elindították József František Buch, amerikai szlovén pap és misszionárius szentté avatásának folyamatát az Egyesült Államokban. Eredetileg a Poljanska völgyi Lucineből származott, de néhány évvel pappá szentelése után misszióba ment az Egyesült Államokba, ahol elhunyt. A Druzsina heti lap szerint az amerikai püspökök azért döntöttek úgy, hogy elindítják a szlovén gyökerű pap szenti avatásának folyamatát, mert emléke még mindig élénken él az észak-minnesotai hívek között. Eközben a szlovén püspöki konferencia honlapja szerint jelenleg 13 eljárás van folyamatban, a szlovén egyházban összesen 67 jelölt boldoggá vagy szenté avatására. Négyet közülük már boldoggá nyilvánítottak, ami a szenté avatás előtti utolsó szakasz. Anton Martin Slomšek, Lojze Grozde, valamint Maria Krizina Bojánc és Maria Antonia Fabián apácák, akiket drinai vértanúként is ismernek. A szlovén földgázszolgáltatók egyelőre nem tervezik az energiaforrás árának emelését. Egyesek azt mondták, hogy már biztosították a szükséges mennyiséget a következő téli szezonra. Többnyire több forrásból vásárolják a gázt, így stabil ellátásra számítanak. A fűtési szezon ellátásával kapcsolatos helyzetet a jövő héten mutatják be az illetékes miniszternek. A Geoplin, amely a második legnagyobb szállító a háztartási ellátás tekintetében, és az üzleti fogyasztást figyelembe véve az ország legnagyobb szállítója a piac közel 40%-ával, biztosítja, hogy a szlovén piac földgáz ellátása jelenleg stabil. A tárolók kissé alacsonyabb töltöttsége ellenére az ausztriai tárolók, amelyek a legfontosabbak a szlovén piac számára, jelenleg valamivel kevesebb, mint 70%-os töltöttséggel rendelkeznek a GENI adatai szerint, ami körülbelül 10% ponttal kevesebb, mint tavaly az év azonos időszakában. Sport. Tegnap a lengyel csapat bizonyult jobbnak a férfi röplabda Európa-bajnokság elődöntőjében, így Fábio Szoli védencei ma Finnország ellen mérkőznek a bronzéremért. A szlovén csapat 17 órakor, azaz nem régen szállt harcba a dobogó harmadik fokáért. 21 órakor a címvédő Lengyelország és Franciaország mérkőzik a rangos címért Milánóban.
1: Időjárás.
2: Délután is jobbára derült, időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 22 fok között alakul. A tenger melléken enyhe borra mellett 24 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyeradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a tengermelléki pálya forgalma Razdörtöly és Posztolyna között a főváros irányában. Kigyulladt jármű miatt zárva van a Steyr autópálya forgalma Vranszko és Szent Rupert között Maribor felé. A terelés a regionális úton történik.

Meg volt kapufa is, de aztán fél óra után nagyjából Szlovénia eltűnt a pályáról, és ugye a skótok vették át akkor a mérkőzés irányítását. Viszont szerencsére a csapatkapitány Jan Oblak ott volt a kapuban, és több szép védéssel is akkor megőrizte az egy pontot. Egyébként pedig a kapura lövések, illetve a lövések arányában 17-3 volt a skótok javára. Tehát azért Jan Oblaknak volt dolga, de megtette a dolgát, úgyhogy maradt a nulla. Igaz, hogy gólt sem lőttünk, úgyhogy 0-0 lett a mérkőzés végeredménye. Most pedig Marics Peti és Radics Gigi jönnek Szép mosolyú lány című dallal, aztán jön Szabó Márk és a Tech műsor.

0: Tech műsor.
1: Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, technológiai híreinket hallják. A nap is képes lehet úgynevezett szuperkitörésre. Erre jutottak a Max Planck Naprendszer Kutatóintézet kutatói a NASA adatai alapján. Egy ilyen esemény a most megfigyelt napkitöréseknél sokkal erősebb lehetne, és komoly zavarokat okozhatna a műholdak, a rádiókommunikáció és az elektromos hálózatok működésében. A kutatók 2010 és 2016 között a 300 legerősebb napkitörést vizsgálták.

0: Azt elemezték, hogyan függ össze a kitörések ereje a nap felszínén kialakuló napfoltok méretével. Ezután megvizsgálták a nap eddig megfigyelt legnagyobb napfolt csoportjait is. Arra jutottak, hogy ezek az óriási aktív területek elméletileg elegendő energiát tárolhatnak egy szuper kitöréshez. Ilyen eseményt azonban eddig még nem figyeltek meg közvetlenül a napon. Azt sem tudni, hogy egyáltalán milyen gyakran fordulhatna elő. A kutatók szerint egy rendkívül erős napkitörés hosszabb időre is megzavarhatná a modern infrastruktúrát. Különösen a műholdak, a rádiókommunikáció és az elektromos hálózatok lennének veszélyben, amelyek működésétől a mai társadalom nagy mértékben függ. Új, rendkívül gyorsan tölthető akkumulátort mutatott be a kínai Sunwoda. Az új lítium-vasfoszfát, vagyis LFP akkumulátor percenként mintegy 100 km megtételéhez elegendő energiát képes felvenni. A gyártó szerint 10-ről 97%-ra mindössze 9 perc alatt tölthető fel szobahőmérsékleten. A vállalat szerint 10-ről 70%-ra már 5 perc is elegendő, ami megközelíti a hagyományos autók tankolásához szükséges időt. A technológia egyik legnagyobb kihívása a hőkezelés, hiszen az ilyen teljesítményű gyors töltés jelentős hőt termel. A Sunwoda szerint az új akkumulátort úgy tervezték, hogy ezt hatékonyan kezelje. A technológia hidegben is működőképes lehet. A gyártó állítása szerint mínusz 20 Celsius fokon 15 perc alatt tölthető fel 10-ről 97%-ra. A Sunwoda azt is állítja, hogy a gyakori gyors töltés nem veszélyezteti jelentősen az akkumulátor élettartamát, és az egységekre 10 évre vagy 300 ezer kilométerre vállal garanciát. Az új technológia elterjedése ugyanakkor nem csak az akkumulátoron múlik. Az autógyártóknak és a töltőállomások üzemeltetőinek is megfelelő teljesítményű töltőhálózatot kell kiépíteniük hozzá. A Sunwoda már több kínai autógyártónak, köztük a Geely-nek, a Dongfeng-nek és a GAC-nak is szállít akkumulátorokat. Írországi kutatók létrehozták az eddigi egyik leggyorsabb és legösszetettebb DNS alapú számítógépét, amely egyszerű matematikai műveletek elvégzésére képes. A Maynooth Egyetem szakemberei egy apró sós vízcseppben működő rendszert fejlesztettek. Ebben több millió, illetve akár milliárdnyi DNS szál lép kölcsönhatásba egymással. A számításokat egy rövid hőimpulzus indítja el, majd a lehűlés során a DNS molekulák önszerveződnek és létrehozzák a számítás eredményét. A rendszer egyszerű összeadást, szorzást és osztást is képes elvégezni. A tesztek során egy olyan feladattal is megbirkózott, mint a 10 plusz 3 mindössze 30 másodperc alatt. A jóval összetettebb milliós nagyságrendű számításokhoz azonban akár 14 órára is szüksége volt. A kutatók szerint ez a technológia nem a hagyományos számítógépek vagy okostelefonok leváltására készül, inkább olyan területeken lehet hasznos, ahol a hagyományos számítógépek nehezen alkalmazhatók. A DNS alapú rendszereket például hosszú távú adattárolásra, illetve a jövőben akár a véráramban történő betegségek felismerésére is használhatják. Az Acer vezérigazgatója szerint már 2027 második felében enyhülhet a számítógépekhez használt memóriák drágulása. Jason Chen úgy véli, a mesterséges intelligencia miatt kialakult memória hiány nem feltétlenül tart majd 2030-ig, ahogy azt egyes gyártók és elemzők állítják. Chen szerint a nagy memóriagyártók elsősorban a magas profit fenntartása miatt érdekeltek abban, hogy sokáig fennmaradjon a hiánytól való félelem. Úgy látja, jelenleg főként a csúcskategóriás memóriákból és bizonyos speciális csipekből van valódi hiány. Az Acer vezetője arra számít, hogy a PC-kára az év végéig még 5-20%-kal emelkedhet, 2027 első felében azonban stabilizálódhat, majd csökkenni kezdhet. Ebben szerinte fontos szerepe lehet annak is, hogy egyre több olcsóbb kínai gyártókapacitás jelenik meg a piacon. Chen szerint a memória és SSD készletek már most is megfelelőek, ezért a jelenlegi drágulás nem feltétlenül tarthat sokáig. Hogy valóban véget ér-e a mesterséges intelligencia által fűtött memória áremelkedés, arra legkésőbb 2027-ben választ kaphatunk. Fékezniük kell a kormányoknak az egyre sokrétűbb mesterséges intelligencia ügynökök fejlesztését, amik teljesen meg nem értik az általuk jelentett kockázatokat, figyelmeztet az ENSZ tudományos testülete. A szervezet első átfogó jelentésében azt az esetet is vizsgálja, amikor az OpenAI tesztelés alatt álló AI ügynökei feltörték a Hugging Face rendszereit. A jelentés néhány nappal követi Antonio Guterres ENSZ főtitkár nyilatkozatát, amelyben felszólította a kormányokat, hogy működjenek együtt az AI jelentette fenyegetésével. fenyegetések kezelésében. A tavaly létrehozott globális mesterséges intelligencia testület első jelentésében kiemeli, nagyobb figyelmet kell fordítani a fejlett AI rendszerek új kockázataira, és erősebb nemzetközi együttműködésre van szükség a biztonság és az elszámoltathatóság terén. A testület szerint nem kell megvárni egy újabb súlyos incidenst a szigorú biztonsági intézkedések bevezetésével. Később ugyanis kiderült, hogy az OpenAI technológiája már korábban is indított hasonló kibertámadást. Júliusban pedig kutatók az Anthropic Claude modelljét használva törtek be az OpenAI rendszereibe. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!
1: Újravidéki Magyar Rádió.

Idén több mint 900 jelölés érkezett a Prima Primissima díjakra, szakmai és civil szervezetektől, valamint korábbi díjazottaktól. A Prima Primissima alapítvány kuratóriuma ezek közül választotta ki azt a 30 művészt, sportolót, újságírót, oktatót és tudost, akik már biztosan Prima díjasok. Közülük 10 a december 4-én Műpában rendezett gálán vehetik át a Prima Primissima díjat. 2003-ban Demián Sándor által alapított elismerés célja a magyar tudomány, művészet, kultúra és sport kiemelkedő teljesítményének támogatása és elismerése. Csányi Sándor, az alapítvány kuratóriumának elnöke szerint a gyors változások és a közösségi média zajának időszakában különösen fontos felhívni a figyelmet a szakmai kiválóságra, a tudásra és a következetes munkára. A Prima Primissima díj 20 millió forinttal, a Prima díj pedig 8 millió forinttal jár. Emellett Junior Prima és Mennyi Prima díjakat is kiosztanak. A Prima Primissima közönségdíj szintén 20 millió forint. Ezt az jelölt kapja, aki október végén induló SMS szavazáson a legtöbb voksot gyűjti majd. Szavazók között 1 millió forintot is kisorsolnak. A díjat 2013 óta az OTP Bank gondozza és finanszírozza, a jelöltekről és a közönség szavazás részleteiről pedig a Prima Primissima Alapítvány közösségi felületein lehet majd további információkat találni. És hát, ugye, vannak jelöltek. Kik is a jelöltek? Néhányat azért megemlítünk. Magyar irodalom kategória jelöltjei például H. János író, Kemény István író, költő és Takács Zsuzsa költő, író, műfordító, esszéista, egyetemi oktató. Magyar színház, film és táncművészet kategóriában Gáspár Sándor színművészt, Hajdú Szabolcs rendezőt, színészt és Kovács Adél színművészt, színigazgatót jelölték. De például a magyar tudomány kategóriában Bolobás Enikő irodalomtörténész, amerikanista, Sperlák Beáta orvosklinikai farmakológus és Szatmári Őrs evolúcióbiológus szerepel a jelöltek között. De azért még számosan kategória van, ugye magyar építészet például, vagy ismeretterjesztés és média kategória. Ott mondjuk Détot Kriszta újságíró, műsorvezető, vagy Érdi Sándor televíziós újságíró, illetve Gozon Ákos tudományos és kulturális újságíró kapott jelölést. Magyar sport kategóriában Kovács Ágnes olimpia bajnok úszó, Krányák Zsuzsanna többszörös paralimpiai érmes vívó és Német Miklós olimpia bajnok gerelyhajító a jelölt. De ott van akkor még olyan kategória, népművészet, közművelődés, zeneművészet. Na minden esetre mindenki, aki már ide bejutott, az már Prima díjas, illetve Primissima díjas. Prima Primissima díjas pedig akkor majd decemberben kiderül, hogy kik lesznek. Mi pedig megyünk tovább, Kozz Zsuzsa, meg Charlie jönnek, utána meg a gyerek gondolatok.

0: Neked itt mi tetszik a legjobban, Szofi?
1: Hát, hogy játszunk.
0: Hogy játszotok.
1: Szerintem nem is szokunk játszani, csak tanulunk.
0: Elmondták a tanárnők, hogy mi mindent fogtok megtanulni, amikor már az első végén lesztek? Mit, Domen, mit?
2: Olvasunk, tanulunk, angol óránk, magyar óránk, szlovén óránk is.
1: Autóbusszal járunk, sportóránk, autóbusszal járunk iskolába.
0: Na és mit fogtok még tudni tanév végére?
3: Írni, olvasni, számolni, olvasni, számítani.
1: Számolni csak kell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10-ig.
0: Csak 10-ig?
1: Igen. 109-ig el tudok számolni, még hol csak 10-ig.
0: 110-ig?
1: Én meg 60, 100.
0: A harmadik végére meg már majd 1000-ig is tudtok. Mit szóltok hozzá?
1: Jézus.
0: Jól hangzik?
4: Jó. Nagyon jó, nagyon jó.
1: Én már most tudok 1000-ig.

Back to Black Salt, ez pedig van a fonográf itt a háttérben. 17:50 perc lesz hamarosan a pontos, de ez azt jelenti, hogy 10 perc múlva 18 óra, és ha 18 óra, akkor ugye Krónika a Munavidéki Magyar Rádióban, úgyhogy számítunk a figyelmükre. Hírügynökségek legfontosabb hírei összefoglalva. Délután érszerkesztő Faris Doris, úgyhogy jó rádiózás továbbra is, és ne feledjék, 6 órakor Krónika.

Yeah.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Kovács Sándor műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A mai hangtechnikus Lebár Teodor. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Egyes minisztériumok korlátozzák a távmunkát, míg a túlnyomó többség a jog csökkentését vagy szigorú feltételek melletti fenntartását jelenti be.
1: Szlovénia tavaly 10. éve egymás után növelte az állami költségvetésből a kutatásfejlesztési tevékenységekre szánt források összegét.
2: A Standard & Poor's hitelminősítő megerősítette Szlovénia AA hitelminősítését stabil kilátásokkal.
1: Várhatóan egyetlen villamos sem áll forgalomba hétfőn Zágrábban, és fennakadások lehetnek a tömegközlekedésben, szemétszállításban.
2: Nem az a győztest a mai mérkőzés Szlovénia és Skócia között a Nemzetek Ligája első fordulójában, 10 nap múlva visszavágó.
1: Következzenek az erről szóló részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában. A Kulturális Minisztérium nyilvános pályázatot hirdetett a 2023. augusztusában árvizek és földcsuszamlások sújtotta területeken található veszélyeztetett kulturális műemlékek ellenálló képességének növelését célzó külső intézkedési projektek társfinanszírozására. A pályázott források hozzávetőleges értéke a következő 2 évre 3,5 millió euró, a pályázatok benyújtási határideje pedig november 12.
2: A pályázott támogatások értéke 2027-ben körülbelül 1 millió euró, 2028-ban pedig 2,5 millió euró. A minisztérium szerint a pályázat célja a kulturális műemlékek árvizekkel és földcsuszamlásokkal szembeni ellenálló képességnek növeléséhez szükséges intézkedések végrehajtása, nevezetesen a 2023. augusztus 4-én árvizek és földcsuszamlások sújtotta területeken, valamint az akkori időjárási viszonyok közvetlen következtében kialakult földcsuszamlások esetében.
1: Miután a kormány visszavonta az otthoni munkavégzésre vonatkozó irányelveket az államigazgatásban, a minisztériumok már módosították a szabályokat, vagy még mindig változtatásokat készítenek elő. Egyesek teljesen korlátozták a távmunkát, míg a túlnyomó többség a jog csökkentését vagy szigorú feltételek melletti fenntartását jelenti be.
2: Egyelőre nem tudják, mennyivel kell majd többet fizetniük az utazási költségekért. A belügyminisztériumban és a közigazgatási minisztériumban a munkavállalók mostantól csak kivételesen vagy sürgős esetekben kaphatnak otthoni munkavégzést. Ezzel azt szeretnék biztosítani, hogy a szervezeti egységben a munkafolyamat zökkenőmentesen haladjon, mondták. Januárban 694, augusztusban pedig 493 dolgozó jött legalább egyszer az otthoni munkavégzés jogával. Szintén októbertől a Környezetvédelmi és Területrendezési Minisztériumban sem lesz lehetséges otthoni munkavégzésre, kivéve kivételes esetekben.
1: Szlovénia tavaly 10. éve egymás után növelte az állami költségvetésből a kutatásfejlesztési tevékenységekre szánt források összegét. Ezúttal 599 millió eurót tett ki, ami 9%-kal több, mint 2024-ben, jelentette be a statisztikai hivatal. Az erre szánt állami költségvetési források GDP-hez viszonyított aránya is nőtt, majdnem 1%-ra.
2: A korábbi évekhez hasonlóan a tavaly is a kutatásfejlesztési tevékenységre szánt állami költségvetési források legnagyobb részét az általános tudásfejlesztésre szánták, nevezetesen 337 millió eurót, amely teljes összeg 56%-át tette ki. A fennmaradó források 11,5%-a az ipari termelésre és technológiára, 8,5%-a az egészségügyre, 4,5%-a a mezőgazdaságra, majdnem 4% az energiára és a környezetvédelemre, 2,7% pedig a védelemre jutott.
1: A Standard & Poor's hitelminősítő megerősítette Szlovénia a hitelminősítését stabil kilátásokkal. Különösen kiemelte a tartós belföldi keresletet, amely a globális gazdasági bizonytalanság ellenére is támogatja a növekedést, valamint a költségvetési tartalékokat, amelyek tompítják a várható költségvetési hiányok hatását, jelentette be a pénzügyminisztérium.
2: A hitelminősítő szerint a szlovén gazdaság kivételesen ellenálló képességet mutatott a közel-keleti konfliktus és a globális energiárak ingadozásának negatív hatásaival szemben az év első felében. Az idejévre közel 4%-os reál GDP növekedést jósol, amelyet az erős belföldi kereslet fog vezérelni. Az ügynökség kiemelte, Szlovénia 2013 óta tartó folyamatosan folyó fizetési mérlegének többletét is, amely erősítette az ország nemzetközi befektetési pozícióját, mint kulcsfontosságú előnyt.
1: A maradék ételt inspirációként és a következő étkezés alapanyagaként kell tekinteni, nem pedig szemétnek, figyelmeztet a Fogyasztók Szövetsége az Élelmiszervesztesség és Élelmiszerpazarlás Nemzetközi Napja előtt. A legfontosabb tippek között kiemelik a megfelelő tárolást.
2: Ahogy a ZPS hangsúlyozta, a háztartásokban gyakran marad kisebb mennyiségű élelmiszer, mivel sokan nem akarnak foglalkozni, és egyszerűen kidobják. Emlékeztetnek az élelmiszertelmerés erőforrás felhasználására, és mindenek előtt azoknak az embereknek a munkára, akik megtermelik, tárolják, értékesítik, elkészítik, és végül felszolgálják azt. Szerintük a statisztikai hivatal adatai is azt mutatják, hogy még mindig sok a tennivaló. 2024-ben 73 ezer tonna élelmiszer hulladék keletkezett a szlovén háztartásokban, ami azt jelenti, hogy minden szlovén átlagosan 35 kg élelmiszer dobott ki, amelynek közel egyharmada még teljesen ehető volt.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Várhatóan egyetlen villamos sem áll forgalomba hétfőn Zágrábban, és komoly fennakadások lehetnek a tömegközlekedésben, a szemétszállításban, az útfenntartásban és más kommunális szolgáltatásokban a Városi Közlekedési Vállalat és a Zagrebácski Holding Városi Közszolgáltató Vállalatcsoport dolgozóinak sztrájkja miatt, közölte Tomislav Tomásevics, zágrábi polgármester.
2: Tomásevics arra kérte a zágrábiakat, hogy aki teheti, hétfőn maradjon otthon, illetve számoljon a szokásosnál hosszabb menetidővel. A munkáltatókat arra szólította fel, hogy ahol lehetséges, engedélyezik az otthoni munkavégzést és a rugalmas munkakezdést. A vida középpontjában a bérek és az új kollektív szerződések állnak. A szakszervezetek korábban 19%-os alapbéremelést követeltek, míg Tomásevics azt mondta, a város olyan ajánlatot tett, amely 2026 eleje és 2027 eleje között összességében mintegy 14%-kal emelni az alapbéreket.
1: 14. Leó pápa négy napos franciaországi látogatása során az élet védelme mellett emelt szót, és figyelmeztetett a technológiai fejlődés veszélyeire. A vizit egyik legfontosabb állomása az Elizé palotában zajlott, ahol a pápa határozottan állást foglalt az eutanázia és az asszisztált halál kezdeményezései ellen. Alig két hónappal azután, hogy Franciaország törvényes jogot biztosított a gyógyíthatatlan betegek számára a halálhoz.
2: Bár a pápa beszédében nem említette név szerint a francia törvényt, élesen bírált azokat a profit vezérelt vállalkozásokat, mint a béranyaság vagy az eutanázia. A pápa kifejezte aggodalmát azon társadalmi trendek miatt, amelyek a tudományt és a technológiát olyan eszközökké változtathatják, amelyek genetikai manipulációt, béranyaságot, szervkereskedelmet vagy a saját halál megszervezésének lehetőségét népszerűsítik.
0: Sport.
1: Tegnap a lengyel csapat bizonyult jobbnak a férfi röplabda Európa-bajnokság elődöntőjében, így Fábio Szoli védencei most Finnország ellen mérkőznek a bronzéremért. 21 órakor a címvédő Lengyelország és Franciaország mérkőzik a rangos címért Milánóban. A szlovén foci válogatott a Stožice sportparkban ma játszott a skót csapattal a Nemzetek Ligája első fordulójában. 90 perc játékidő után döntetlen 0-0 lett az eredmény. Bostyán Cészár védencei szeptember 29-én hazai pályán Észak-Macedónia ellen játszanak, majd október 3-án Svájcba utaznak mérkőzésre, október 6-án pedig visszavágóra kerül sor Skóciában. Zárásként november 13-án a svájci csapat érkezik a ljubljanai Stožice sportparkba, majd november 16-án Skopjeben csap össze a két együttes. 38-29-re Norvégia B csapata lett tegnap jobb a szlovén női kézilabda válogatottnál a Csehországban rendezett felkészülési tornán. Holnap 15 órakor a vendéglátó Csehország ellen mérkőznek Dragan Adzsics védencei az Európa-bajnokságra szóló felkészülés keretében. A kontinens tornát december 3-a és 20-a között rendezik, a csoportkörben Szlovénia Romániában kezdi az összecsapásokat. Időjárás.
2: Este és éjszaka túlnyomóan derült idő várható. Hajnalban a síkságokon helyenként ködös, párás lesz a levegő. Tenger melléken élénk lesz a borra. Holnap nagyjából jobbára derült időre van kilátás, az Adrián enyhül a borra. Reggel 4 és 8 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 20 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
2: Moravidéki közutak forgalmából nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Távolabbra tartok figyelmébe. Akarozik a Steyr pálya forgalma Vránszko és Szent Rupert között Maribor irányában. A tenger melléki sztrádán Razderto és Posztonyna között akarozik a forgalom Ljubljana felé.
1: Esti krónikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Kovács Sándor műsorvezető és Lebár Teodor mai hangtechnikus társaságában. Legyen szép az estéjük, a viszonthallásra!

Na, holnap egyébként a turizmus világnapja lesz, és akár Dobranakra is el lehet látogatni, ugye a Bakonaki tóhoz, meg lehet tekinteni a természetet, a Bakonaki tavat, a Vidkápon, lehet a Vidforrást, és így tovább. De 13-tól 16 óráig, mivel turizmus világnapja, kóstoló is lesz, úgyhogy lehet finom dolgokat kóstolni. Kézművesek standjai is lesznek, gasztronómiai kínálat is lesz természetesen, és lesz szerencsekerék is 13-tól 16 óráig, illetve a nyeremények kiosztásáig, és 14 év alatti gyermekek vehetnek részt, úgyhogy lehet akkor egyet majd forgatni, és akkor megnézni, hogy mit hoz a nyeremény. Na és még egy holnapi program. Különleges kulturális programra várja az érdeklődőket a Pomorja Horvát Kultúra Egyesület szeptember 27-én, tehát holnap, vasárnap, Lendván. A hagyományos horvát kultúra napja ezúttal a Drávamente, vagyis Podravina gazdag kulturális öröksége kerül a középpontba. Az esemény vendége a Kod Gruntovec Szigetec társulata lesz, amely a kultikus horvát televíziós sorozat a Gruntovcsán jól ismert és közkedvelt alakjait idézi meg a színpadon. Dudek, Regica, Cinober, Presvetli és a többi emlékezetes figura ezúttal a kajvnyelgyárásban előadott Smrtnov Vyracimu színdarabban elevenít meg. A rendezvényen a közönség közelebbről is megismerheti Podravina jellegzetes káj nyelvjárását, humorát és népi kultúráját, miközben visszatérnek azok a karakterek is, akiket generációk szerettek meg a legendás gruntovcseni televíziós sorozatban, ugye. Na,

Dán Hrvatska kultúra Podravina se predstavlja című rendezvény szeptember 27-én vasárnap, tehát holnap 16 órakor kezdődik a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. Az előadást követően egy meglepetés vendég is várja a közönséget. A belépés díjtalan, önkéntes adományokat azonban szívesen fogadnak. A szervezők minden színház kedvelőt, horvát kultúra és a K-nyelvjárás iránt érdeklődött, valamint természetesen a gruntovsáni régi rajongóit is szeretettel várják holnap 16 órától a Lendvai Színház és Hangversenyteremtel. Mi pedig várjuk Önöket továbbra is, mert jön egy kis zene, aztán hamarosan majd a Tini Express is várja Önöket, illetve annak az ismétlése.

0: Sziasztok! Én is köszöntelek benneteket Tini Expressben.
1: Dragosics Iva vagyok.
0: Én pedig Magyar Dunja, az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolából.
1: Örülünk, hogy újra köszönhetünk benneteket.
0: Már is mondjuk, miről cseverészünk a most következő percekben.
1: Ez az az időszak, amikor a környékünkön sokan az őszi betakarítási munkálatokból veszik ki részüket.
0: Mi is azok közé tartozunk, akik a felnőtteknek segítünk például szüretkor is.
1: Mai műsorunkban erről hallhattok.
0: Gyűjtöttünk néhány érdekességet, majd pedig hallhattok könyv és film ajánlót.
1: Induljon a Tini Express!
2: Tini Express!
3: Tini Express!
4: Tini Express!
5: Tini Express!
2: Tini Express!
0: Krumpliszedés, tökmagozás, szüret. Valahol voltatok esetleg? Nos, én idén csak szüreten voltam, méghozzá nálad, Iva. A szüleim hétköznap szüreteltek le, amikor én iskolában voltam.
1: Én csak a saját szüretemen voltam.
0: Évtizedekkel ezelőtt természetes volt, hogy a gyerekek kiskorok óta részt vettek minden munkában. Pontosan tudták, milyen terménnyel mit kell csinálni, milyenek a folyamatok.
1: Mostanában több iskolában szerveznek foglalkozásokat, sőt külön olyan napokat, amelyek keretében a régi munkálatokkal ismerkedhetünk meg.
0: De csak hogy bebizonyítsuk, mi sem vagyunk restek, elmeséljük, hogy hogyan is néz ki a szüret.
1: Az előkészület, az edények és hordók tisztítása, majd szüret előtt megreggelizünk.
0: A szüret nem múlhat el zene, fröccs és bogrács perec nélkül. Bort mi még ugye nem fogyasztunk, de mustot igen. Én a mustot annyira nem szoktam inni, viszont a szőlőt szeretem, főleg a savanyút. Iva?
1: Én néha megkóstoltam, de nem a kedvencem.
0: Iva, mondd csak, hallottál már a szőlőcsőszről?
1: Nem, ki az?
0: Nos, ő volt az, aki vigyázta a szőlőültetvényeket, nehogy ellopják a szőlőt. Sőt, a madaraktól is védte a termést, mégpedig egy maga által készített riogató eszközzel.
1: Szőlőcsőszök már ugye nincsenek, esetleg madárijesztő akad még egy-két szőlős kertben. Nekem amúgy tetszik a szüret, mert egybe gyűl a család és finom a kaja.
0: Nekem is pont ugyanezért tetszik.
1: Dunja, van-e olyan betakarítási munka, amit még sosem próbáltál ki? És van-e olyan, amit szívesen végeznél el?
0: Én eddig csak szőlőt szedtem, de szívesen szednék krumplit is. Iva?
1: Még sosem morzsoltam és préseltem, de már láttam, hogy hogy csinálják, és szívesen kipróbálnám. Szívesen próbálnám a tökmagozást is.
0: Sajnálom, hogy napjainkban már kevés ilyen közös munka van, hiszen ez igazi közösségi élményt nyújt.
1: Igaz, így van, hiszen ilyenkor együtt van a család. Mi is más gyerekekkel találkozunk, és nálunk is még mindig hagyomány, hogy a jól elvégzett munka után a megérdemelt falatozás következik, ami sokszor mulatsággal zárul.
0: Nekem a szület most, mivel még gyerek vagyok, nem akkora munka, főleg azért, mert közben társalgok a barátaimmal, rokonaimmal. Nos, ha már őszi betakarítás, szereztél már be magadnak tököt Halloweenre?
1: Én azt október utolsó hetében szerzem, de már tele van a ház őszi dekorációkkal. Dunja, is te?
0: Én még tököt nem szereztem, de jelmezem már van.
1: Ha csak tehetitek, menjetek ti is valahova besegíteni valamilyen őszi munkálatba.
0: Majd meglátjátok, milyen jó buli lehet ez.
1: A folytatásban pedig elmondjuk, miben változott meg a betakarítás az évek során.
6: Érdekességek. Tudnivalók. Tények. Tudtad-e?
0: Kedves hallgatóink! Nem kell külön hangsúlyoznunk, hogy az őszi betakarítási munkálatok esetében óriási változások történtek.
1: Az egykori közösségi összefogásra épülő, nehéz fizikai munkát mára szinte teljesen felváltotta a modern, gépesített és precíziós mezőgazdaság.
0: A fő különbség nem csak a sebességben, hanem a munka emberi és társadalmi vetületében rejlik.
1: Egykor kézzel törték a csöveket, szekérre gyűjtötték, majd otthon közösen fosztották.
0: Ma kombájnok vágják, csépelik és tisztítják a szemet a szántóföldön, majd teherautók szállítják a szárítóba.
1: Valamikor a szüret is családi, baráti esemény volt. Kézzel, kacorral vágták a fürtöket, puttonnyal hordták, faprésekkel sajtolták a bort, amit fahordókban tároltak.
0: Most a feldolgozás rozsdamentes acéltartályokban irányított erjesztéssel történik.
1: Egykor kapával vagy eke után kézzel kaparták ki a földből a krumplit, kosarakba gyűjtötték.
0: Most burgonya betakarító gépek ássák ki azt, tisztítják meg a földtől és rakodják közvetlenül a pótkocsira.
1: Más volt a talaj előkészítés is.
0: Valamikor igás lovakkal vagy ökrökkel szántottak, ami napokig is eltartott.
1: Ma nagy teljesítményű GPS vezérelt traktorok végzik a szántást.
0: Egykor ugyan nehéz volt a munka, de a falu közössége összefogott. Egymásnak segítettek, a kukoricafosztás vagy a szüret pedig énekléssel, meséléssel, közös étkezéssel zárult.
1: ami egykor hetekig tartott egy egész falunak, azt ma egyetlen modern kombájn és néhány teherautó pár óra alatt elvégzi.
0: A digitalizáció miatt egyre kevesebb munkaerőre van szükség, a fizikai erőt a gépek váltották fel.
6: Regény, novella, dráma. Olvastad-e?
3: Könyvajánló.
1: Ma egy kicsit apokaliptikus olvasmányt mutatunk be nektek.
0: Méghozzá Zágoni Balázs Fekete Fény 1, a Gömb című kalandregényét.
1: Halljuk, miről szól.
0: Az Európai Unió felbomlik, az országok városállamokra esnek szét.
1: A nyugdíjasok első lázadását újabbak követik, megjelenik a röghöz kötés és a neojobbágyság.
0: A gyerekek öröklik szüleik adósságait, ezért csak egyetlen módja van, hogy az ember ne legyen haláláig a város szolgája, ha csatlakozik a falon kívüli kolóniák egyikéhez.
1: A 13 éves Vic egy gombász kolóniában él, az egy évvel idősebb Ayla pedig a városban.
0: A fiú minden nap a túlélésért küzd, a lánynak sejtelme sincs, mi történik a falon túl.
1: Mielőtt a sorsuk összefonódik, Vic találkozik a rejtélyes eredetű gömbbel, és az örökre megváltoztatja az életét.
0: Ha kíváncsi vagy a fejleményekre, keresd a Fekete Fény 1, a Gömb című kalandregény Zágoni Balástól.
6: Komédia, akció, dráma. Láttad-e?
3: Filmajánló.
1: Minion rajongók, figyelem!
0: Nyártól látható a mozikban a Minionok és Szörnyek című új animációs film.
1: 2024 nyarának legviccesebb vígjátéka a Gru 4 után az Illumination kiterjeszti vidám animációs univerzumát egy fergeteges új fejezetben, melyben számos vadonatúj karakter is felbukkan.
0: Ez egy lármás, nevetséges és teljesen igaz történet arról, hogy a Minionok hogyan hódították meg Hollywoodot, lettek filmsztárok, veszítettek el mindent, szabadítottak szörnyeket a világra, aztán álltak össze egy csapattá és próbálták megmenteni a bolygót a káosztól, amit ők maguk okoztak.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a Tini Express.
0: A műsorban Dragosics Iva és Magyar Dunja volt veletek az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolából.
1: Köszönjük a figyelmeteket! Legyetek a vendégeink egy hét múlva is.
0: Ugyanitt, ugyanebben az időpontban.
1: Sziasztok!
2: Tini Express!

Kérlek, ne nyisd rám a kocsi ajtót, ne ordítsd le a fejem. Kérlek, szépen húzz egy kicsit arrébb, nekem is hagyj egy kis helyet. Itt döglök, ha meleg van sofort, ez a lámpa a munkahelyem.

0: Értelek, de bocsánat.
1: 18:54 perc a pontos idő, és hát ugye hamarosan az éjszakai műszak kezdődik itt a Moravidéki Magyar Rádióban, amikor ugye a rendszer veszi majd át a kínálatot. A kínálatban pedig lesz azért sok minden, mert jön majd 19 órakor a mese. Aztán helyzetképet is megismételjük. A terepjárót 20 órakor. Moravidéki mulatos is hallható lesz ma 20:35 perctől, és utána is majd szól a zene egészen hajnalig, akkor pedig ismételten élő vesztett adás várja önöket itt a Moravidéki Magyar Rádióban. Mi pedig köszönjük a délutáni figyelmüket, és hogy a Moravidéki Magyar Rádiót választottak. Lebár Teodor volt a hangtechnikus, zenéket Király Boglárka válogatta, híreket pedig Faris Turis szerkesztette. Továbbra is akkor jó rádiózást, és szép estét kívánunk mindenkinek!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

0: Magyar Rádióval.
1: Hans Christian Andersen, az Ezüst Húszas. Volt egyszer egy derék, jóra való ezüst húszas. Fényes ábrázattal került ki a pénzverőből, nagyot ugrott és megpendült örömében. Most aztán rajta, kilépek a nagyvilágba. És ki is lépett. Gyermek szorongatta meleg kis tenyerében, fösvényt zsugorgatta nyírkos hideg markában, öreg ember pörgette, forgatta, ifjú gurította nagy gyorsan tovább. Ezüstből verték a húszast, egészen kevés rézzel vegyítették, s már egy álló esztendeje járta a világot, helyesebben azt az országot, ahol verték. Egyszer aztán külföldre vándorolt, ő volt az utolsó hazai pénz egy utazó úr erszényében, aki nem is tudott róla, míg egyszer aztán a kezébe nem került. Ha, né csak, nálam még egy hazai húszas, kiáltott fel. Na, ez már velem marad az úton. A húszas fészkelődött, s megcsendült örömében, mikor visszakerült az erszénybe. Külországi társai között feküdt. Ott azok jöttek, mentek, cserélődtek, csak a húszas maradt mindig a helyén, s ezt nagy megbecsülésnek érezte. Napok teltek, hetek múltak, s az ezüst húszas járta a világot, csak azt nem tudta, merre jár. A külországi pénzek franciának, meg olasznak vallották magukat, s mindig megmondták, melyik városban vannak, de az ezüst húszas nem tudta elképzelni azokat a városokat. Hogyan is tudta volna, amikor mindig egy sötét erszény mélyén lapult, így bizony nem lehet megismerni a világot. Egy napon aztán észrevette, hogy az erszény nyitva maradt. Kicsúszott a széléig, csak körül akart nézni egy kicsit. Hát rosszul tette, ahogy kíváncsiskodott, mert ez mindig bajt hoz az ember fejére. Az ezüst húszas lecsúszott a nadrág zsebbe, s ott maradt akkor is, amikor az úr kitette este az erszényét a zsebéből. A nadrágot aztán a többi ruhadarabbal együtt kivitték a folyosóra, ott kiporolták. Az ezüst húszas kiesett a zsebből, és elgurult. Nem vette észre senki. Reggel visszavitték a ruhát a szobába, az úr felöltözött, tovább utazott, a húszas meg ott maradt, ahová gurult. Megtalálták, és újra munkába küldték három másik pénzdarabbal együtt, azzal fizettek vele. Aj, mégiscsak jól esik szétnézni a világban, gondolta elégedetten a húszas. Hasznos dolog megismerni új embereket, meg új szokásokat. Hát ez meg miféle húszas? Hallotta a következő pillanatban. Ez nem is hazai pénz, hát ez hamis, semmit se ér. Na most kezdődik még csak a húszas kalandos története. Hát hallgassuk meg, hogy beszéli elő maga. Hamis, semmit se ér. Ez a szó megsebezte szívemet, folytatta kalandos történetét a húszas. Én tudtam a legjobban, hogy igazi ezüstből öntöttek, szép a csengésem, és nem hamis a veretem. Először azt gondoltam, hogy tévedés lesz a dologban, nem rám érthették azok az emberek, de bizony rólam mondták. Rólam mondták, hogy hamis vagyok, hogy nem érek semmit. Na majd a sötétbe fizetek vele, súgta az az ember, aki megtalált, és úgy is tett. De a nappali világosságnál aztán megint csak szíttak, mint a pokrot. Büszkén mutogatták magukon a fejet, vagy az írást, de szerencsére megmenekültem a szégyentől. Igen sokan álltak ott, a pénztárosnak sok volt a dolga, siettébe csak besöpört a fiókba a többi pénz közé, hogy aztán nyerte a lutri, amit rajtam vettek, már nem tudhattam meg, mert másnap reggel felfedeztek, rám sütötték, hogy hamis vagyok, félretettek, ügyesen továbbadtak. Csalni, megint csalni, nehezen tudtam ezt elviselni. Aki igazán becsületes, én pedig az vagyok, hát másom sincs, csak a becsületem. Így vándoroltam napokig, évekig, kézből kézbe, erszényből erszénybe. Mindenki csak bosszankodott miattam, szidott, gyalázott, aztán súttyomba továbbadott. Nem bízott bennem senki, már én magam sem bíztam a világban, végül magamban sem. Nehéz idők voltak. Egy nap aztán egy külföldi úr érkezett a városba, s annak nyomban a nyakába vartak. Ő gyanútlanul elfogadott jó pénznek, de mikor fizetni akart velem, megint csak a régit hallottam. Nem érez semmit, hát ez hamis. Nem vettem észre. mondta a külországi úr, s végre alaposan megnézett, aztán széles mosolyra derült, amire eddig nem volt példa, ha szemügyre vettek az emberek. Négy csak, kiáltotta, hiszen ez hazai pénz, derék, becsületes hazai húszas. Valaki lyukat fúrt rá, s most hamisnak mondják szegényt. Hát ez aztán mulatságos. Most majd nálam maradsz, derék húszas. Hazajössz velem a mi hazánkba. Végtelen öröm töltött el, becsületes derék húszasnak mondtak, s visszatérhetek megint szülőföldemre, ahol mindenki ismer és tudja, hogy igazi veretű ezüst húszas vagyok. Örömömben legszívesebben szikrát hánytam volna, de nem értettem hozzá, ez csak az acél tudja, az ezüst nem. Fehér sejem papírba csavartak, nehogy a többi pénz közé keveredjem és kiadjanak. Csak ritka, ünnepélyes alkalmakkor vettek elő, mikor a honfitársak összetalálkoztak, s olyankor csupa jót mondanak rólam, érdekesnek neveztek. Ugyanhogy lehet valaki érdekes, aki soha nem szól egy szót sem. Aztán végre hazakerültem. Véget ért keserves hányattatásom, új boldog életet kezdhettem, hiszen igazi veretű, hasznos ezüst húszas voltam. Még az se csökkentette az értékemet, hogy átjukasztottak, mint a hamis pénzeket szokás. Nem rontasz semmit az igaz veretű pénzen. Végezte be élete történetét az ezüst húszas.
0: Itt a vége, most jövőn le!
2: A Muravidék hullámhossza. MMR

Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Üdvözöljük Önöket ismét a helyzetképben. Az ősz beköszöntével hűvösebb reggelekre ébredünk, és az esti hőmérsékletek sem nyáriasak már. Elsőként a vastagabb öltözékek kerülnek elő a szekrényből, viszont hamarosan a fűtési szezon kezdetére is fel kell készülnünk, amely idén a jelenlegi energiaárak mellett sokaknak okozhat fejtörést. Adásunkban annak járunk utána, hogy a piaci helyzet hatására mire számítanak a lendvai lakásgazdálkodási vállalatnál az előttünk álló hűvösebb hónapokban. Emellett szó lesz a kukorica betakarításáról és az idei termésről is, amelyről nemrég a hagyományos kukoricanapon szóltak. Ha kíváncsiak a részletekre, akkor tartsanak velünk!

A kukorica az egyik legfontosabb szántóföldi növényünk. Termesztésének eredményességét azonban egyre nagyobb mértékben befolyásolják az időjárási szélsőségek. Az idei évben ezért különösen fontos kérdés, hogy milyen körülmények között fejlődött a kukorica, és hogyan hatott rá a vízhiány, illetve a hőstressz. Ezeket a témákat is körbejárták a Rakicsánban megrendezett hagyományos 47. kukorica napon. Amely a Muraszombati Mezőgazdaság

0: Attól kezdve csapadékhiányt, másfelől viszont kifejezetten magas hőmérsékleteket regisztrálunk. A mi térségünkben az átlag nagyjából 16 olyan nap, amikor 30 Celsius fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Idén több mint 50 ilyen napot jegyeztünk fel, ami jól bizonyítja, hogy a kukorica idén valóban extrém körülményeknek volt kitéve. Ugyancsak tény, hogy a kukorica aratása már szeptember első napjaiban elkezdődött, ami szokatlan, hiszen általában szeptember végén szoktuk kezdeni az aratást. Másfelől viszont bár ilyen korán betakarítottuk, kifejezetten alacsony nedvességtartalmat regisztrálunk, ami gyakorlatilag 14% körül alakul, míg normál körülmények között 20-25% között mozog.
1: Az elhangzottakat az esemény első előadója, dr. Matyáš Oslay, a Panvita csoport munkatársa is megerősítette, aki a 2026-os termelési feltételeket mutatta be. Rádiónknak a következőket mondta.
0: Az idei kukorica termesztést a Muravidéken az aszály jellemezte. Azt hiszem 2003-ban volt ehhez hasonló aszály. Márciustól kezdve csapadék hiányunk volt, ami azt jelenti, hogy a kukoricát sújtotta a szárasság. Szem nincs, a hozamok nagyon gyengék. Már el is kezdtük néhol az aratást. A hozamok 1 tonnától 10 tonnáig terjednek, úgyhogy nem ez a legjobb év. Először a kavicsos, homokosabb talajokon kezdtük a munkát. Először a legjobban sújtott területeket aratjuk, aztán megyünk a többi táblára. De ott is megállapítottuk, hogy a kukorica már alkalmas az aratásra. A nedvesség tartalma 20% körül van. Táblától tábláig változó lesz a helyzet, mert minden a talaj típusától függ. Van egy földünk Szent László térségében is, ahol a nyáron kétszer is volt vihar. A csapadék pont akkor érkezett, amikor a kukoricának szüksége volt rá, így ott relatíve jó lett a termés. Az éghajlatváltozás már itt van. Ezekhez a változásokhoz kell alkalmazkodnunk. Igazítanunk kell a vetés idején, esetleg a fajtákon, a kukorica hibrideken, és természetesen az öntözésen is. Öntözés nélkül sajnos nem fog menni. Mi is öntöztük a kukoricát, és elmondhatom, hogy a nem öntözött területekhez képest 3-4 nagyobb hozamaink voltak az öntözött területeken.
1: A Szlovén Mezőgazdasági Intézet munkatársa dr. József Verbič ezt követően azt mutatta be, hogyan befolyásolja a vízhiány és a hőstressz a silózásra szánt kukorica takarmány értékét. A negatív hatások ellenére a kutatók viszonylag jó eredményeket kaptak.
2: Tehát mindannyian tudjuk, hogy a terméshozamok nagyon megsínlették az idei körülményeket. A termés jelentősen kisebb a megszokottnál. De azt kell, hogy mondjam, a takarmányérték a kukorica viszonylag rossz külleme ellenére első ránézésre nem olyan rossz, mint amire számítani lehetett volna. A kukoricának ugyan kevésbé fejlettek a csövei, és kevesebb benne a keményítő, viszont maga a kukoricaszár jobb minőségű, mint az általában lenni szokott. Így a nettó energiatartalom, ami a tejelő tehenek, de más állatkategóriák esetében is fontos, körülbelül 10%-a rosszabb a normál terméshez viszonyítva. Ennek a kukoricának a takarmányozásával azonban vannak bizonyos kockázatok. Elsősorban azzal kell számolni, hogy a vízhiányos körülmények között fejlődő kukorica szárában felhalmozódhatnak a nitrátok, ezért oda kell figyelni, hogy ne következzen be nitráttal kapcsolatos mérgezés. A silózás során egyébként a nitrátok körülbelül 40%-a ammóniává bomlik le. De ennek ellenére továbbra is fennáll bizonyos kockázat, ezért a gazdáknak erre mindenképpen oda kell figyelniük.
3: Približno 40% nitratov razgradi do amonijaka, ampak vendarle neke tveganja obstaja, tako da prav da so kmetje pozorni na to.
1: A kukoricában eddig főként a fuzárium gombák által termelt toxinok okoztak gondot. A száraz meleg időjárás miatt viszont más penészgombák megjelenése is nagyobb problémát jelenthet. Ezek aflatoxinokat termelhetnek, amelyek különösen veszélyesek, mivel rákkeltő hatásúak, és a szennyezett takarmányból a tejbe is átkerülhetnek. Ezért a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy idén a kukorica betakarításakor és tárolásakor is nagyobb figyelemre van szükség. Ha a kukorica szemek nem száradnak meg megfelelően, vagy túl sokáig várnak a szárításra, a penészgombák

gyorsan elszaporodhatnak a betakarítás után, illetve a tárolókban. A silózott kukorica esetében valamivel kisebb ez a kockázat, a betakarított szemes kukoricánál viszont különösen fontos a megfelelő és gyors szárítás, valamint a szakszerű tárolás. A felvásárlási árak kapcsán pedig megtudtuk, hogy azok minden valószínűséggel idén sem fogják fedezni a termelési költségeket, így a gazdáknak hamar el kell felejteniük az idei termelési évet is.

0: A gázolaj literenkénti ára Szlovéniában a héten először lépte át a 2 eurót. Közben pedig folytatódik a háború Ukrajnában és a Közel-Keleten is, ami további bizonytalanságot jelent az energiapiacon. Az idei tél egyik legnagyobb kérdése így az lehet, hogy hány háztartás engedheti majd meg magának a megfelelő fűtést. Az energiaárak folyamatos emelkedése miatt egyre többen kerülhetnek energiaszegénységi helyzetbe. Szlovéniában a legtöbben továbbra is tűzifával fűtenek. Ez számít a legolcsóbb energiahordozónak. Ezt követi a földgáz, a hőszivattyú és a fűtőolaj. A lendvai lakásgazdálkodási vállalatnál már jelen pillanatban is nagy drágulásra számítanak az idei fűtési szezonban. A vállalat igazgatójával, Kolenko Igorral beszélgettünk.
1: Tehát a lendvai Stanomaiska podjetje lényegében 620 lakást fűt a távfűtési rendszerből, és ezen kívül körülbelül 80-100 lakást fűtünk a individuális kotlaházakból, tehát azokból a kotlaházakból, amelyek nincsenek közvetlenül a távfűtési rendszerhez fűzve. Tehát ezt már csináljuk, mondhatom, hogy majdnem 20 éve, és az idén nagyok a változatok, tehát hogyha egyrészt meg vagyunk elégedve avval, hogy a geotermális energiaforrásából van, és ez a zár nem változik. Másrészt meg kell mondanom, hogy a fűtőolajnak a zára hatalmas, és az első beszerzés, amelyet mindig szeptember elején szokunk elvégezni a külső kotlaházak beszerzésére a fűtőanyaggal, meg kell mondanom, hogy már ebben a pillanatban majdnem 6000 eurós eltérés van. Tehát körülbelül az első mennyiség, amelyeket beszerezzük a fűtési szezon elején, az körülbelül 16000 liter fűtőolaj, és a tavalyi árhoz viszonyítva az ideli ugyanannyi 16000 liternál 5800 euró különbség van. Tehát ez már az eredeti különbség. Félek arról, hogy mi lesz a fűtési szezon végén, tehát áprilisban, májusban, 2027-ben, mert ezek az árak őrültek, és remélem, hogy nem lesz probléma a beszerzéssel. Tehát most még egyelőre ez nem mutatkozik, hogy ebben probléma lenne, de mi történik a világon, ez is megtörténhetik.
2: És jelenleg hány kazánházuk van, amely fűtőolajra működik, illetve hány geotermikus energiára?
1: Igen, ezt nem mondtam el tisztán, tehát a távfűtési rendszerben van 4 nagy kotlaházunk, ezen kívül pedig karbantartunk még 12 fűtőházat individuális lakótömbökben.
2: És lényegében az áremelkedés, amit itt az előbb már említett, ez mekkora többletteher lesz végül a lakóknak? Hogyha elmondaná, hogy most úgy átlagban mennyi volt például a tavalyi szezonban egy, mondjuk úgy, hogy 2 szobás lakásnak a fűtési költsége, illetve milyen költségek várhatók az idei évben?
1: Ez jó a kérdés, meg jó összehasonlítás. Tehát én úgy számítom, hogy az idén legalább 30%-kal a fűtés drágább fog lenni, mint tavaly. De mindig eltérés van ebben is, persze nem. Mert vannak bizonyos lakástulajdonosok, akik nagyon spórolnak a fűtéssel, vannak olyanok, akik soha nem is zárják le a szelepet. Tehát ez nagyon eltérő ez a dolog, és nem mondhatom, hogy pontosan úgy van, de körülbelül 50 négyzetes lakás, nem? Hogyha például a távfűtési rendszerből van a zár kiszabva, akkor például 500-700 euró évente. Ha a fűtőolajjal fűssük ezeket a lakásokat, akkor meg mondjuk rá 700-900 euróig. Tehát ez az eltérés.
2: Mennyire hatottak ezek az ármozgások így most az előző években is már a tulajdonosokra? Jöttek valami visszajelzések, hogy nehezebben tudják megfizetni ezeket az emelkedő energiaárakat?
1: Szerencsére nem, mert az utolsó 5 évben az árak elég stabilak voltak. Tehát valahogy egy szinten voltak, az idén van a legnagyobb eltérés az utolsó 5 évben, hogyha visszahasonlítom az árakat, és valahogy mindig mondhatom, hogy valahogy mindig átmegy ez a dolog, valahogy mindig a népek kinyögik ezt a költséget, akár nehéz, meg akár sok, el van osztva egy évre, és valahogy elcsúszik. De az idén félek, hogy hogy lesz, majd erről vitatkozunk, vagy beszéljünk majd mondjuk rá májusban. Akkor meg tudom pontosan mondani, de igazán nem tudom, hogy mi fog történni az árakkal, hát a füttolajnak az ára nem normális. Ez az ár nem normális, biztos, hogyha például 5 vagy 6 évvel visszanézek, vagy például a Covid krízis elejére, mikor 1 eurón álló volt, most meg 1 euró 70, hát ez hatalmas eltérés, nem?
2: És lényegében pedzegetik már azt is, hogy valamilyen intézkedéseket bevezetnének talán állami szinten is. A múltból már ismeretes a hőmérsékletkorlátozás. Ez mennyire jelentene megoldást ilyen esetben?
1: Ezt nem tudjuk csinálni, hát ez nem humánis dolog, nem. Tehát ilyen korlátozást én nem is szeretnék bevezetni, még soha nem is csináltuk. Úgyis már a rendszer korlátozva van, tehát a távfűtési rendszer korlátozva van, tehát ottan nem bírjuk mi felemelni a hőmérsékletet olyan szintre, amilyenre mondjuk rá mindig a népek akarnáik, nem, hanem valahogy bebizonyítsuk azt, hogy a lakás ne lenne hidegebb 22 foknál, nem? Tehát 22, 23, 24 fok a maximum. Tehát annél föllem nem is tudunk menni a mi rendszerünkkel. Tehát a külső kotlaházakban ottan magas fokú rendszer van, ottan tudunk magasabb fokra is fűteni, de ez mindig megbeszélés alapján van. Tehát ahogy igénylik a lakosok, tehát a használók, úgy fogjuk beállítani a fűtési rendszert. Van olyan lakótömb, hogy talán 25 fokra is felemeljük, vagy 26-ra, de persze azok el vannak készülve arra, hogy többet fizetnek a energiás használatáért.
2: És lényegében idén mire várható a fűtési szezon kezdete, illetve milyen törvényi alapnak kell megfelelni egyáltalán, hogy kezdődhessen a fűtés?
1: Tehát az ország előírta, hogy 3 napon keresztül 21 órakor a hőmérséklet, hogyha kevesebb, mint 12 fok, akkor elkezdhessük a fűtést. De én ehhez még hozzáteszem azt, hogy ez legyen október 1-e után. De ez nincs nagyon határozottan kiszabva, és ez mindig megint a megbeszélés alapja, nem? Tehát ez az elkezdés, ez nem olyan delikán dolog, mint például a fűtési rendszer leállítása. Mert mindig vannak bizonyos hívások, hogy valaki még fázik, vagy valakinek melege van, nem? Tehát tudja, mikor 600 vagy 700 lakásról van a szó, hát persze minden ember nem funkcionál egyforma módon, nem? És valahogy mindig megbeszélés alapján indítsuk a rendszert. Én gondolom, hogy az idén most igazán ebben pár napban hideg van, de még nem fogjuk elindítani. Tehát október eleje előtt nem fogjuk elindítani a rendszert, ha persze a következő napokban nem lesz igazán hideg, de látom a hőmérséklet a következő napokban megint emelkedni fog, úgyhogy október közepéig szerintem nem lesz igény arra, hogy bekapcsoljuk a fűtési rendszert. Azután még persze normálisan.
2: De hogyha kellene, akkor a rendszer már most készen áll arra, hogy üzembe lehet.
1: Igen, mi a rendszert mindig fölkészítsük már a szeptember elején, tehát szeptember első után mi nálunk arra van a rendszerre van készítve, arra csak bekapcsoljuk. De persze ez nem csak mi telenkünk, hanem a petrolvállalat és aki termeli a energiást.
2: És lényegében most mindent egybevetve, amit elmondtunk, úgy néz ki, hogy egy kemény tél elé nézünk így az energiahasználat terén.
1: Hát én is úgy gondolom. Tehát ez a meghatározás, ez helyes. Hogyha így fognak változni az árak, ahogy most a következő, vagy a múlt pár hétben történt, 2-3 hétben, hát akkor igazán nem tudom, hol fogjuk befejezni a fűtési szezont, és nem tudom, hogy fog lenni ez, hogy fogjuk ezt bírni, fizetni.

Kedves hallgatóink, ennyivel készültünk mára. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm Király Tomislav hangtechnikus kollégám segítségét. A mikrofonnál Horváth Dávidot hallották. Ha lemaradtak volna mai adásunkról, akkor annak ismétlését szombaton 19 óra után meghallgathatják, illetve rádiónk honlapján megtalálják a műsor korábbi részeit is. További jó rádiózást kívánok, a viszonthallásra!

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Kedves hallgatóink, szombat van, és szeptember 26-a következik a Terepjáró a Muravidéki Magyar Rádióban. Benne pedig három téma várja önöket, úgyhogy ha tehetik, mindenképp tartsanak velünk. Mi pedig már is kezdünk is, itt az első témánk. A muravidéki mintagazdaság bánután az állattartás mellett a zöldség és gyümölcstermesztés, valamint a helyben előállított termékek világába is betekintést nyújt. A gazdaság célja, hogy a látogatók közelebbről is megismerhessék a vidéki gazdálkodást, és azt is, hogyan lesz a megtermelt alapanyagokból értékes helyi termék. Ennek a folyamatnak újabb fontos állomása a feldolgozó üzem és a gazdaság boltjának megnyitása, amelyre ma délelőtt került sor. Az eseményre Horváth Dávid is ellátogatott.
2: A muravidéki mintagazdaság egy olyan hely, amely összekapcsolja a hagyományokat a korszerű megközelítésekkel, a termőföld iránti tiszteletet az új ismeretekkel, valamint a helyi termelést a fejlődés új lehetőségeivel. Ennek következő mérföldköveként most ünnepélyes keretek közt adták át a gazdaság új feldolgozó üzemét, amely további lehetőséget biztosít a gazdaságban megtermelt termények feldolgozására. A beruházásról Bojnec Elizabetta, a Muravidéki Mintagazdaság megbízott igazgatója szólt bővebben rádiónknak.
3: Amikor a mintagazdaság kialakulás alatt volt, akkor ilyen-olyan akadályok miatt a feldolgozó helyiségek befejezése nem tudott megtörténni. Most az MMÖNK sikeres volt a szlovén-magyar közös alappályázatnál, hiszen az MMÖNK, ami alapítunk, ezért ő tudott pályázni. Szóval sikeres volt, és a pályázat tartalma az volt, hogy akkor ezeket a helyiségeket is be kell fejezni. A befejezés alatt értjük a csempemunkálatokat és a gépezetek beszerzését. A gépezetektől jött egy nagyobb kapacitású liofilizátor, egy már volt a gazdaságon, vagyis van, majd egy nagyobb szárogató kamra, amelybe fűszereket, zöldséget, nem utolsó sorban tésztát is meg lehet szárítani, és minden, ami kell, hogy szörpöt tudunk csinálni a gyümölcsből, legyen az alma, vagy mögy, vagy bármelyik gyümölcsből.
2: A feldolgozó helyiségek kialakítása és felszerelése a szlovén-magyar közös alaptámogatásával valósult meg. Összértéke 120 ezer euró volt. Az ünnepélyes megnyitó során a vendégeket üdvözölte Orbán Dusán, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke, aki beszédében kiemelte, hogy a most átadott feldolgozó üzemmel a gazdaság nem versenyezni, hanem segíteni kíván a muravidéki gazdálkodóknak. Az átadott jelenlétével megtisztelte Mojcair Jávec, a szlovén mezőgazdasági minisztérium államtitkára is, aki a szlovén mezőgazdaság jövőjéről, a helyi élelmiszertermelés támogatásáról, a vidék megfiatalításáról és a digitalizáció fontosságáról beszélt. Mint mondta, a szlovén mezőgazdaság sajátossága, hogy nagyrészt családi gazdaságokra épül, amelyek sok esetben kisebbek és elaprózottabbak az európai átlagnál. Ennek ellenére évszázadokon keresztül biztosították az emberek élelmiszerellátását és megélhetését. Az államtitkár szerint a változó és egyre kiszámíthatatlanabb természeti körülmények miatt a mezőgazdaságot fel kell készíteni az új kihívásokra. A feldolgozó üzem mellett pedig átadták a mintagazdaság kisboltját is, ahol ezentúl a gazdaság terményeiből készült termékek is megvásárolhatóak lesznek. A részletekről a gazdaság vezetője eképpen szólt.
3: Az idei év, mondhatom, hogy hál' Isten jó sok termést hozott a mintagazdaságon, és pedig ami termés volt, azt megpróbáltuk feldolgozni. Tudjuk, hogy egy mintagazdaság vagyunk, mégis nincsen olyan nagyon sok, de ami van, azt feldolgozzuk, ahogyan csak tudjuk. A gyümölcsöt többnyire liofilizáltuk, a zöldségből pedig ilyen-olyan befőzötteket készítettünk. Legyen egy meglepetés az ide látogatóknak, hogy majd megnézik a polcokon, hogy mi mindent tudtunk kirakni. A kisbolt azért is fontos, hogy a saját termékeinket egy helyre helyezzük, hogy az ide látogatott vendégeknek szép helyiségekbe fogadjuk, lehetőséget adunk, hogy akkor hazai öko termékeket tudnak megvásárolni.
2: A kisbolt hétköznap 8 és 14 óra között, illetve csoportok látogatása esetén előzetes egyeztetés alapján várja a vásárlókat.
1: Különleges zenei élménnyel telt meg péntek este a Lendvai zsinagóga. A Zágráb Klezmer Trió muzsikája egyszerre idézte meg a klezmer hagyomány gazdag dallamvilágát és a jazz szabadságát. A háromtagú együttes hol lendületes, hol bensőséges dallamokkal varázsolt el a közönséget, miközben saját szerzeményeikkel is megmutatták, hogyan élhet tovább a hagyomány a kortárs zenében. A hangulatos koncertre a Zsidó Kultúra Európai Napjai 2026 rendezvénysorozat keretében került sor. A közönség nagy lelkesedéssel fogadta a muzsikusokat, és lelkes vastapssal köszönte meg a felejthetetlen zenei élményt, amelynek Szőke Krisztina is részese lehetett.

0: A klezmer zene egyszerre őriz emléket és teremt közösséget. Benne van az öröm és a melankólia, a tánc lendülete és a csendes visszaemlékezés. Ezt a különleges zenei hagyományt hozta közelebb a lendvai közönséghez a Zagreb Klezmer Trio. Mária Igrec gitáros, Bruno Filip klarinétos és Zvonimir Sesták nagybőgös. A három horvát zenészből álló együttes 2018-ban alakult azzal a szándékkal, hogy újra és újra megszólaltassa és saját zenevilágán keresztül is megmutassa a klezmer gazdag hagyományát. A kezdetekről Bruno Filip klarinétost kérdeztük.
1: Egy alkalommal egy koncerten én a közönség soraiban ültem, Mário pedig klezmer zenét játszott. Ez volt az a pillanat, amikor nem csak megismerkedtünk egymással, hanem már meg is fogalmazódott bennünk az együttműködés, az együttmuzsikálás gondolata. Akkor még nem tudtuk, hová vezet majd ez az út, hiszen ez egy hosszabb folyamat volt. Akkor fellobbant egy szikra, amely később életre hívta a Zagreb Klezmer Triót. Az együttes más zenészekkel is együttműködik, így alkalmanként kvartetté vagy kvintetté bővül.
0: Mesélte a Zagreb Klezmer Trio klarinétosa Bruno Filip, aki azt is elmondta, hogy együttműködtek már tambora zenekarral is.

0: A zenekar, amely számos fesztiválon lépett fel a múltban, Lendván a klezmer dallamait saját zenei világukkal ötvözve szólaltatta meg. Mária Igrec gitárost hallják.
1: Szóval nekem egy szvíra ovdje, i upoznal sam se sa jednom omiljenom židovskom, mađarskom szóla kakasmára.
2: Ebben a zsinagógában már muzsikáltam korábban. Akkor is eljátszottunk egy közkedvelt magyar zsidódalt, a Szóla Kakasmár címűt. Most azt javasolták, hogy ezt adjuk elő ismét. Mi azonban ezúttal jazzes változatban játszottuk el, így a dal most egy intimebb hangulatú előadásban szólalt meg. Jazzmuzsikus vagyok, és mi tulajdonképpen mindent muzsikálunk, így klezmer zenét is, főképpen, ha még szeretjük is. Mivel ma az Európai Zsidók Nap rendezvénysorozat keretében léptünk fel, ehhez igazítottam a repertoárt, de a közönség néhány olyan saját szerzeményünket is hallhatta, amely jól beleillett ebbe a koncepcióba. Hogy egy kicsit eldicsekedjek, amikor Izraelben egy fesztiválon eljátszottuk az egyik saját szerzeményemet, azt hitték róla, hogy egy elfeledett zsidó dal. Tehát a saját dalaink is meglehetősen közel állnak a klezmerhez. Emellett szerencsésnek is érzem magam, hiszen kiváló zenészekkel dolgozom együtt. Itt elsősorban Brunóra, a klarinétosra gondolok, akivel éppen azzal a szándékkal találkoztunk, hogy létrehozzunk egy klezmer együttest.
1: Poznali sme se tako da sa nakanom da osnujemo klezmer sastav.
0: Mondták a Zagreb Klezmer Trio tagjai, akik a Zsidó Kultúra Európai Napjai 2026 rendezvénysorozat keretében léptek fel a Lendvai zsinagógában. A Zsidó Kultúra Európai Napjai 2000 óta megrendezett európai kezdeményezés, amely a zsidó közösségek sokszínűségét, gazdag kulturális örökségét és történelmi jelentőségét mutatja be helyi, regionális és nemzeti összefüggésekben. Az idei rendezvénysorozat központi témája a szeretet.

0: Blondin Gáspár 44 éves, nagyabrándi, egykori húsüzemi dolgozó. Nincs már életkedve, bezárkozott a kertvégi budiba. Ha már az életével nincs mit nyerni a falonak, hát a vesztét akarják. A szenzációra még az országos bulvármédia is kivonul. Kinek mennyit ér meg a halála? Kacagtató és legalább ennyire elgondolkoztató szatéra, egyedi, barokkos verselésben előadva, amelyet a Jászvénszarói Fortuna Együttes amatőr színjátszó csoportja tegnap este Hodoson mutatott be. A társulat tagjaival Horváth Dávid beszélgetett.
1: Bordásné Kovács Katalin a Jászvénszarói Művelődési Ház igazgatója és a Fortuna Együttes egyik alapító tagja.
2: Jövőre lesz 55 éve, hogy a csoportot édesanyám Kovács Andrásné drámapedagógus és színjátszó rendező alapította városunkban, és azóta folyamatosan működik a csoport. Különböző stílusban játszunk, vannak népi komédiáink, kortárs drámáink, tragikomédiáink, vígjátékaink és drámáink, úgyhogy gyakorlatilag igyekszünk a széles skálából választani, és a környéken bemutatni ezeket az előadásokat, tehát nem csak a településen, hanem azért a térségben sok helyre hívnak bennünket, hál' Istennek. Valamikor azt mondták, hogy mégis hányan vagyunk, mi ezt soha nem tudjuk pontosan, mert fényszeron mindig annyi színjátszó van, amennyi kell. Mert hál' Istennek az 55 év alatt a művészeti iskola lából kinőtt gyerekek és a színjátszók, és már azoknak a gyerekei is. Tehát mindig tudunk oda hívni egy-egy szerepre valakit, ha valaki éppen nem is aktív tag, de azért általában egy 20-25 taggal működik a csoport.
1: A társulat Tasnádi István Finító című művét vitte színpadra. Rendezője Kovács Tímea volt.
3: A darabot, Tasnádi István Finító a Magyar Zombi című darabját első olvasásra választottuk, mindannyian rögtön beleszerettünk. Tragikomédia két felvonásban, nagyon hálás darab. Azt hiszem, hogy mint minden jó darab, kortalan. A mondani valója örök. A főhőse egy öngyilkossági szándékot tervező Blondin Gáspár, akinek megneszelik a halálát, és mindenki megjelenik, és hasznot próbál húzni belőle. A médiának és a mai társadalmunknak azt hiszem egy görbetükre. Nagyon szeretjük. 10 éve bemutattuk, és azóta is készülünk rá, hogy még egyszer újra majd felújítjuk, és ez az idő most jött el. A szereplők részben azonosak a 10 évvel ezelőtti verzióval, egészségügyi problémák miatt van két új szereplőnk, de továbbra is nagy kedvel játsszuk. Az a tervünk vele, most ez az első fellépésünk, az a tervünk vele, hogy minél többet tájoljuk, egy hét múlva otthon bemutatjuk, elindulunk a járságba, és hát keressük a kapcsolatokat, a megbízásokat, hogy minél több helyre elvigyük ezt az igen igényes színdarabot.
4: Misi! Misi!
5: Mi van?
4: A fejem fellógatta magát a budiban!
5: Meri küzdte!
4: Rátunk már egy teszt!
5: Odott felszámolt!
6: Én Márton Mihály vagyok, és hát színjátszó, egy egyszerű színjátszó itt a társulatban. Én 2021. októberében csatlakoztam a csoporthoz, viszonylag friss tagja vagyok a csapatnak, de nagyon örülök ennek a közösségnek, egy abszolút építő jelleggel gondolkodó csapatról van szó, baráti a hangulat, élmények a próbák, és nagyon örülök, hogy részese lehetnek ennek az élménynek. Hát a karakterem, én a szomszédot játszom, most szerencsés eset, mert pont Misinek hívják úgy, ahogy engem is, viszont a személyisége ennek a karakternek pont, hát nem az ellentéte, de nagyon más, mint én, úgyhogy ez eddig a legnagyobb kihívás számomra ez a karakter, hogy úgy játszak el egy teljesen idegen személyiséget, aki nem én vagyok, hogy az hiteles legyen és jó legyen. Hát itt a szomszéd neki gyakorlatilag az a szerepe, hogy az éppen szomszédságban lévő öngyilkos jelölt, akiről szó volt, neki megszerezze a kisebb ingóságait, és a feleségét is lehetőleg, úgyhogy ezt kell eljátszanom, ezt a szerepet.
1: Tasnádi István Finító című tragikomédiája egyszerre meghökkentő, elgondolkodtató és humoros történet, amely egy különös élethelyzeten keresztül görbetükröt tart elénk, miközben sok nevetéssel is megajándékozza a közönséget. Ha kíváncsiak, hogy miként végződik Blondin Gáspár története, akkor a társulat előadását ma délután 18 órakor a Kapcai falu otthonban is megtekinthetik.
0: Szombat van és szeptember 26-a, a Muravidéki Magyar Rádióban pedig a Terepjárót hallhatták, benne pedig három témát, amit megtalálnak a honlapunkon is, mmr.si. Jó böngészést és jó rádiózást kívánok mindenkinek!
7: Sziasztok! László Attila... Sziasztok! László Attila vagyok, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió,

mulattunk, mulattunk babám. Az anyósom látja már a világ végét, mert egy kicsit bódult a fejem. Pedig én csak dicsértem az egészségét, ő megszik, hogy részek a fejem. Nem ártok én ennek a rossz világnak,

kis kocsma a rádióba, rádióba, rádióba. Ott terem csak az igazi régi nóta, régi nóta, régi nóta. Úgy főznek ott, mint a régi jó világban, és az égen ne hol helyett, hol világban. Még valódi békebeli boldogság van a rádióbában. Van itt minden, amit csak akarsz, óraszámra működik a nőzenekar. Szálka nélkül kapható a pony, bevonul a zene, vére áll a kony. Van utáni kis kocsma, rádióba, rádióba.

vagyok, csak te hozzád való. Ő leszek én, csönde szerény, édes rózsám, légy hát az enyém. De jöjj ide bátran a karom.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.

0: ragályos ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza, az tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libidó szökik az égbe, vagy a holteli, az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljunk, az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk, hukfencezzük le, amíg nem süllyedünk a víz alá, tudni magát az egyik a másikra, miért bízza rá?
1: Megveszek egy új cipőt.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Köszönöm.

Behunyom szemem, s magam előtt látom. Más tülez, más csókolsz, van, akit szerez talán. Lehet egyedül vagy, mint én.